létsz a szív elszorult, mit biztosnak hittem, eddig most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattam,

0: és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Felfüggesztik a devizahiteles végrehajtásokat, bekerülhet az új keresztbe a cipzárelv, megnyílnak a szecesszió rejtett kapui. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat, így döntött az országgyűlés. A javaslatot a Tisza párt két képviselője, Hantosi István és Mellétei Barna Márton nyújtotta be. Ez alapján a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásukat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a szabályozás felülvizsgálata. Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet, az új kereszt tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti, mondta a rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub keresztbizottságának elnöke.
3: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
2: Történelmi csúcsot ért el májusban a megújuló energiaforrások aránya a hazai villamos energiatermelésben. A Mavir adatai szerint a Magyarországon megtermelt áram több mint felét már megújuló források adták, elsősorban a naperőműveknek köszönhetően. A szakemberek szerint jó esély van rá, hogy júniusban újabb rekord szülessen és tovább növekedjen a zöld energia részaránya. 70-nél is több programmal várja a közönséget az első országos szecessziós építészeti fesztivál. A szerdán kezdődő esemény sorozaton olyan épületek is látogathatók lesznek, amelyek egyébként ritkán vagy egyáltalán nem nyitják meg kapuikat a nagy közönség előtt. A fesztivál Budapesten, Szegeden, több vidéki városban és a vajdasági Szabadkán is kínál vezetett sétákat, előadásokat és kulturális programokat. Ma még folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcshőmérsékletekkel. Délutántól azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős, helyenként viharos szellőkésekkel. Úgy tűnik, holnap változékonyabb időre készülhetünk, több lesz a gomoly felhő, és főként az ország északi északkeleti részén fordulhat elő eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, többfelé csapadékkal és megerősödő széllel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Felfüggesztik a devizahiteles végrehajtásokat, kombkikötők újulnak meg a Balatonon. Ma is sokat látjuk még a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat. Így döntött az országgyűlés. A Tisza párt elfogadott javaslata alapján a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásukat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a szabályozás felülvizsgálata. Folyamatos a vízmegtartás és a vízpótlás az országban. Május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezték holtágak, természetvédelmi területek és csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban összesen 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta a rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
3: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
2: Megújulnak a Balaton legforgalmasabb kombkikötői, elindult a Szántódi és a Tihanyi rév teljes körű korszerűsítése. A mintegy 6 milliárd forintos beruházás 2027 végéig tart. A kompok azonban a munkálatok ideje alatt is a megszokott menetrend szerint közlekednek. A fejlesztés során felújítják a kikötők épületeit, mólóit és közlekedési rendszerét. Emellett új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárulók és kiszolgáló létesítmények is épülnek. Használjuk ki a kellemes nyári időt, mert az előrejelzések szerint egy hideg front érkezik esővel és záporokkal, de hogy pontosan mire készülhetünk, az most kiderül. Ma még folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcshőmérsékletekkel. Délutántól azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős helyenként viharos széllökésekkel. Úgy tűnik, holnap változékonyabb időre készülhetünk. Több lesz a gomoly felhő, és főként az ország északi északkeleti részén fordulhat elő esőzápor. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, csapadékkal és széllel.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Vadgázolás történt az 54-es főúton Kecskemét és Jakabszállás között, a 13-as kilométernél teljes zárást vezettek be. Olvasható az útinform.hu-n. Közben az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát. Végül az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés megkezdődött. Ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat ugyancsak nem használhatják a közlekedők. Vezessenek körültekintően.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 6 óra 8 perc, jó reggelt! Kedves hallgatók, itt vagyunk. Kedves hallgatók, ez olyan régies, nem? Pedig azok.
1: Pedig kedvesek,
0: hallgatók, minden, de nem olyan kedves hallgatók, nem tudom, olyan elcsépeltnek tűnik, ezért használom a másik jelzőt, a drága, meg a nem tudom mi, de mindegy, most kedves. Jó reggelt, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Jó reggelt, Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Ez már strancuc, ez már nagyon olyan,
3: olyan
0: gumimatracos.
2: Fürdőruha van alattad?
3: Nem.
0: De így szoktak kimenni a csopak is strandra, ezt a kis lenvászon narancsárga válpántos ruhikát ledobod alatta a bikini, és már mész is Leo jékrémért.
2: Pontosan, én is így szoktam. Én is ledobom ezt a kis göncöt, és már megyek kis jékrémért. Igen.
3: Neked is jól áll ez a szín.
2: Köszönöm.
3: Ez a fazon. Szóval igen, én már akkor nyáriasba vagyok, de ma még jó idő lesz, 33 fok. Holnaptól mondják.
0: Nem lesz forróság, 33 fok, ugye, ahogy tegnap mondtad.
3: Igen.
2: Mondta is, jó idő, visszafogottam.
0: Így van. Na, milyen furcsa, az SMS-ezők megint csak ugye egy hangulatban vannak. Van egy óriási hosszú, ez Barna gitáros írta, tudjátok, aki tegnap adásban volt, és mesélt arról, hogy állami gondozottból és hajléktalanból, hogy került újra ki, és most hosszan leírja, hogy amit nem tudott elmondani. Hát köszönjük, azért akkor a műsoridőnk nem volt, nem szántunk erre. Akkor erre köszönjük, hogy leírtad, de azt hiszem, hogy neki inkább az fontos, hogy kiírta magából, semmint, hogy a rádióban ezt hallja. De egy nagyon nagy út, nagyon szép út, így van. A McLaren is egy mondatot írt. Hát mi van
1: itt? Mi történt vele?
0: Nem tudom, várják, Gabi bátyám, jó reggelt. Most csak ennyi, késésben vagyok. 17:30 váratlan találkozón van a vadászmesterrel az erdő szélen. Azt írta, furgonnal menjek, és pénz legyen nálam.
2: Ajjaj.
1: Ajjaj.
2: Ott valami pörkölt készül a délután folyamán, úgy érzem.
0: Igen, amikor véletlen neki tolatott a vadászmester a vaddisznónak.
1: Nem vette észre.
2: Gyorsan, gyere, pénz legyen nálad, meg hozzá valami takarót.
0: Egyébként tényleg, hát, mi városiak nem ismerjük ezt, mondjuk te se vagy városi. De hogyha téged fölhív egy ismerősöd, hogy furgonnal gyere, pénz legyen nálad, az erdő szélén találkoztok, akkor te mire gondolsz?
1: Semmire, vagy elásunk valakit.
0: Igen, és mi legyen nálad pénz?
1: Mert kifizeti azt, hogy kit akartunk elásni.
0: Ezt nem teljesen értem.
1: Hát lehet, hogy megkértem, hogy ásunk el együtt valakit. Tüntessünk el valakit.
0: Picit olyan gyárfásosan? Vagy hogy érted ezt?
1: Hogy? Annyira tudtam, hogy behozod, mikor már elmondtam a mondatot, tudtam.
0: Hát te mondtad a mondatot, én nem gondoltam ilyesmire.
1: Jó, inkább legyen vaddisznó.
0: Na jó.
1: Na mindegy, de egyébként az biztos, hogy azt tudjátok, hogy ezeket az állatokat ki kell fizetni, tehát hogyha bárkit elütsz, az annak komoly pénzösszeget kell fizetni.
0: Amennyiben nem figyelmezteted a vadásztársaság.
1: Így van. Ugye? És megtalálják nálad. Így van.
0: Is megtalálják nálad. Na mindegy, akkor lehet, hogy osztoznak valami őzikén, vagy szarvason, vagy ezért, vaddisznón.
2: Ezért dolgozza fel gyorsan a McLaren-es nyilván, hogy ne legyen aztán belőle gáz.
0: Pénz legyen nálad. Jó, oké. Hát tegnap láttam tényleg, ez valahol aratás volt, vagy valami ilyesmi.
1: Igen.
0: Egy ilyen mezőt lekaszáltak, és valami őz, hol volt az a fókuszban talán, és valami őz ott hagyta a kis őzét a fűben, tudta, Anett, és rád gondoltam. És mondtam a páromnak, hogy figyelj, hány nő csinálja most ezt az országban? Jaj, de cuki.
1: Igen.
0: De miért csináljátok ezt?
1: Ez hormonos? Van ez az ösztön, igen, hogy miért, ha elhagyunk valakit, az mennyire fáj, főleg, hogyha a gyerekünk az. Mert mi azt gondoljuk, hogy az őznek a gyereke.
0: Pontosan.
1: Maradott,
0: és hőkamerás drónnal keresték meg az őzet, és kaszálék, ez egy szó. Ezt nem tudtam még tegnapig. Kaszálékkal fogta meg, hogy ne legyen emberszaga.
2: Aha.
0: És odébb vitte, hogy ne menjen rá a kombájnal.
1: De jó. Köszönjük.
0: Mondjuk együtt.
2: De cuki.
1: Igen, így kell.
2: És visszaadták az őzmamának? Az lett a vége?
0: Lerakták egy másik fűbe, és várták órákig, hogy jöjjön érte az őzmama, az nem jött.
3: Hát akkor majd ma visszamennek, és hogyha nem, akkor beviszik.
0: Csinálj erről hírt. Figyelj, nem igaz, hogy ez nem tud vezető hír lenni.
3: Hát, ha nem is vezető, de befér.
0: Befér. Már sose dolgoz a Reutersnek. Soha.
2: A félhetes hírblogban azt hiszem, már ott lesz.
1: A New York Times ezzel nem fog foglalkozni.
0: Anett, ha elmész gyakornoknak a CNN-hez, hagyd, ez felejtsd el, mert azonnal kirúgnak. Vissza, takarodj Atlantából. Jó,
1: de ne mondd azt, hogy te nem érzékenyülsz. Hát mi át kellett volna menni rajta a kombájnal.
0: Nem kellett volna átmenni, tök jól csináltak, de hogy nem váltott ki belőlem egy nyöszörgést.
2: Nem mondod.
3: Na, nem. De nem nyöszörögtél.
2: Egy semmi, annyit belül. Sem, hogy jaj, de legalább belül szurkoltál, hogy meglegyen az anyja.
0: Ezt mondom, hallasz jól?
2: Hát még nem biztos. Nem biztos, hogy ki tudtam még hámozni ebből az ort mondani
0: valóból. Ezt mondom, hogy tökre örültem, hogy így oldották meg, de nyöszörgés nem váltott ki belőle, mert normális vagyok.
1: De még az se, hogy így egy ilyen melegség így a szíved körül, hogy ez egy jó eső.
2: De nem hallasz jól, azt kiváltotta, nem hallasz jól. Csak nem nyöszörgött.
1: Köszi Gyuri, nem értettem. Nem értem ezt az érzést.
2: Én sem.
0: El sem merem mondani a kínai történetemet.
1: Na,
0: olvastam a Bild Zeitungban. Gondoltam, hogy odaadom nektek témaként, de aztán rájöttem, hogy nem.
3: Sírnék?
1: Hozz be 650-re. Nagyon komoly.
0: Nagyon komoly. Hát hazamegy ma.
2: Megettek egy kis állatot?
1: Nem mondd, hogy az a hír. Az, amikor a kutya mi? És vacsora lesz.
0: Melyik a hír?
2: Hát ilyen sok ilyen hír.
0: Ilyen hírünk van, igen.
1: Az?
0: Igen, de melyik a híred?
1: Hát volt egy ilyen, hogy valakinek a kutyusát elvitték a kertből.
0: Influencer kutyát, igen.
1: Azt akarod hozni?
0: Hát nem akarom hozni, megtörtént. Hát most mit csináljak?
2: Nézd, a hírek azok történnek, adás után megbeszéljük, hogy tudunk-e vele valamit holnapra kezdeni. Én azt mondom, ne zárkozzunk
1: el. Én direkt nem hoztam be ezt a hírt Anett miatt, meg magam miatt. Tehát, de te, neked nem számítunk.
0: Persze, hogy nem. Semmi melegség megint nem öntött el. Most nézem a Michael Jackson pert. Ott van melegség, gyereke. Ott van elöntés.
3: Én azért nem nézem meg, mert én a hétvégén láttam a Michael című filmet, ugye az önéletrajzi filmet.
0: De és ez a szép film, de ez a csúnya film.
2: Hát ez érdemes. Érdemes azért ezzel kiegészíteni ezt a képet, ami a fejedben van szerintem, mert ez valami döbbenet.
0: Tényleg. Jó, üzenik. Sziasztok, kutyák ugatását hallgatni egész éjszaka, imádom, üzeni Zsé. Buenos morgenke, barátaim, mindenki jól van? Köszönjük mi igen a csibésék. Jó reggelt, bocsi, azért lökjetek ma is tankcsapdát. Oké, okay, és jó reggelt üzeni a tankcsapdás Pityu. Jó reggelt mindenkinek, nagyjából ennyi egyébként. Jön időjárás jelentésünk Anettől, azt mondja, egyelőre kitart a nyári meleg, sok napsütéssel és 28-33 fokos maximumokkal számolhatunk ma is. Délutántól azonban már lehetnek záporok, zivatarok. Félix és Lícia névnap van ma.
3: Igen, Líciáról még soha nem hallottam, de Isten éltesse őt is.
0: És 63 éves ma Johnny Depp.
1: Jaj, de jó.
0: De cuki.
1: Igen.
0: Na igen.
2: Na, rámondja, hogy de cuki.
0: Hát rámondom, igen.
1: Komolyan? Tényleg ezt váltja ki Johnny Depp?
0: Sokkal többet vált ki belőlem Johnny Depp, mint egy őz a fűben. Igen, sokkal. Belőled nem? Ez most komoly?
1: Nem.
0: Belőled egy fűben fekvő őz többet vált ki, mint Johnny Depp?
1: Igen, mert elhagyta
0: az anyukát. Emberek vagytok egyáltalán?
2: Teljesen megértem őket. Ritka, de teljesen megértem őket.
0: Te is ember vagy?
2: Ember vagyok, igen.
0: Nem vagy ember.
2: Hadd mutatkozzunk be, mi hárman emberek vagyunk.
1: Igen, na de te mi vagy?
0: Hát én vagyok ember, mert én az embertársamat előnyben részesítem. Érzelmileg, intellektuálisan, mindenhogy. Az embertársam előrébb való.
2: Azzal, hogy azt mondod rá, hogy de cuki.
1: Boldog szüli napot.
2: Na.
1: Na, hagyjuk.
0: Egy idegen őz többet vált ki belőled, mint Johnny Depp.
2: Sokkal. Egy idegen Johnny Depp.
0: Ne. Nem idegen többet. A Johnny Depp. A Johnny Depp a barátod.
3: Neked.
0: Ez még üvöltözik tényleg. Te hírszerkesztő vagy egyáltalán? Vagy egy ösztönlény?
2: Valóla kettő együtt.
3: Hol lesz az? Na, szóval akkor csöndbe maradok.
0: Nem kell.
1: Ne hagyd magad.
0: Jó, 65 éves Michael J. Fox. Oké, okay, senkiből semmit? 45 éves van Natalie Portman, izraeli származású amerikai színésznő, Leona Profi. Ilyeneket ír ide a net. Miklós Erika, 56 éves Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas operai énekesnő. 111 éve született Les Paul, amerikai jazzgitáros, az elektromos gitár egyik kifejlesztője.
3: Wow!
0: A Gibson Les Paul az hozzá kötődik, ne van hozzá. Mindjárt behozom a döglött kutyát. 90 éve először jelent meg képregény Donát Kacsáról.
1: Jó. Miért? Az jó, Donát Kacsa nem jó? Arra nincs ilyen érzésed?
0: Donát Kacsa nagyon jó, de? Hát Donát Kacsa sztár.
1: Hát nagyobb, mint Johnny, de?
2: Oh. Hát mondjuk ez nem igaz, de jó. Most,
1: hát többen ismerik Donát Kacsát, mint Johnny Deppet.
0: Azt még mondod? Az is lehet. Lehet, hogy igaza van. Na jó, nézzük, látjátok, ilyen társaságban dolgozom.
1: Kinek mondod, mi itt vagyunk?
0: Nem, hát tudom, a hallgatók, de szerintem a hallgatók többsége olyanok, mint ti. Hogy jaj, a kutya, ne. Szóki. De vannak értelmes hallgatók, akik azt mondják, hogy egy pillanat azért az ember előrébb való, mint egy idegerőz.
1: Mi van? Te most de Johnny Depp,
0: hogy tudtál ilyen gyorsan egy ősszel egy érzelmi kapcsolatot felépíteni? Hogy?
2: Johnny Deppet nem akarta elütni a kombájn, érted? Nem kellett visszavinni az anyukájának a vértelen Johnny Deppet.
0: Segítőkész emberek hőkereső drónnal oda mentek, felkutatták, odébb vitték, cukik voltak, aranyosak voltak, megmentették.
2: Pontosan.
0: A sztori rendben van. Aha. De az, hogy nyögdécseltek, jó, hogy nem elég.
1: Azt is.
0: Jó, hogy nincs organizmustotok.
2: Jó. Akkor majd beszéljünk a Johnny Depp születésnapjáról, meg a te organizmusodról is akkor.
1: Tényleg.
0: Nekem, én nem nyöszörögtem, én csak azt mondom, hogy Johnny Depp előrébb való. Na mindegy, ez nem vezet nagyon messze, főleg, hogyha három ilyen ellenséges...
1: ez a társaság nagyon, igen. Ellenségesek. Érzelmetlenek, ugye? Értéktelenek.
0: Ezek műérzelmek. Ezeket így játsszátok. Hát egy rajzfilmen is meghatódsz. Donát Kacsán az előbb.
1: Hát gyerekkori hát élményem, neked nincs.
0: De nekem van.
1: És nem örültél, mikor Donát Kacsát nézhetted?
0: Kb. Ennyi, igen. Aztán nem mentem játszani.
1: Azért van mit az érzelemről tanítani neked.
0: Van, főleg van. Neked a víz alól, igen. Hogy sok érzelmet tanultál gyerekkorodban.
1: Mondjad.
0: Akartál megmenteni klórtablettákat?
1: Igen, hoztam.
2: A kis kedvencemet, akinek arcot rajzoltam, ne rakjátok a vízbe. Ő az egy kis barátom, Wilson.
0: Na jó, időjárás Gyuritól. Tata 18 fokos, 29 lesz, napsütéses. Kaposvár napsütéses, szintén 18 és 28 lesz a csúcs. Calgary 8 fokos, 18 lesz, csak is felhős idő. Békés Csaba 17 fokos, 28 lesz napsütéssel. Budapesten is napsütés, 29 lesz a csúcs, most 18 van körülbelül. Na, próbáljuk összeszedni magunkat, Dua Lipa közös kedvence, ebbe megállapodunk?
2: Maximálisan.
0: Közös kedvenc. Legalábbis neked is, nekem.
2: Igen.
0: Neked közömbös.
3: Szeretjük.
2: De mi előbb mondanánk rá, hogy ó, mint ők, azt tuti.
0: Az biztos, hát féltékenyek, hát ilyen izé. Testféltékenyek vagytok.
3: Test, igen, minden féltékenyek vagyunk.
1: Igen.
3: Jól látod.
0: Na, tehát Dua Lipa. Dua Lipa férjhez ment. Ami önmagában szép és jó, egy angol színészhez ment hozzá. Londonban volt a hivatalos ceremónia, de hát a nagy banzáj az Palermóban, Szicíliában. És háromnapos ünnepség volt, ott volt Elton John, Robbie Williams, ki volt még
3: Kylie
0: ott?
3: Kylie Minogue,
0: tehát a nagyok, mind és ezek együtt ünnepeltek Dua Lipáikkal, ami tök jó. Ahhoz, hogy ez így biztonságban, meg inkognitóban úgymond történhessen, ezért lezárták ott a fél várost, meg minden, és a palermóiak elkezdtek embertelenül tiltakozni. Mindenféle, Palermo nem kiadó, Palermo nem a gazdagoké, bennünket nem lehet megvenni, meg nem tudom, ilyenek voltak, de ami érdekes ebben a történetben, hogy Dua mindenkinek, aki ott annak közelében lakik, ahol ő ott celebrálta, voltak nagy pohár köszöntők, meg nem tudom mi a szabad téren, aha, akik ott laktak, fejenként mindenkinek fizetett 5800 eurót, hogy ha aláír egy titoktartásit, nem fotóz, és nem adja ki a lakását mondjuk paparazzóknak.
2: Azt a minden.
1: De jó.
2: Tehát ha kellemetlenséget okozom, akkor tessék, én ezt nekem finanszírozom.
0: Pontosan. Sőt, a boltoknak, akik nem nyitottak ki a három napig, fizetett fejenként 1000 eurót.
2: Mennyire jó fej.
0: Ja. Na, és ezért beszéljünk erről, mert ugye mindannyian tapasztaljuk azt, hogy olykor az életünkben, hogy a lakó környezetünkben valami kényelmetlenséget okoznak, csak hát nekünk nem fizetnek.
1: Hát nekem még soha nem fizettek semmiért. Igen, tehát ilyet, én nem is hallottam még ilyet, hogy valamit lezárnak, elzárnak, vagy ne csinálják fotót, azért valaki fizet. Nekem csak annyit mondok, hogy menj el onnan.
2: Igen, ez általában így szokott lenni, hogy már egyből védjük magunkat, mert tudjuk, hogy ez a kárunkra fog történni, igen, és ezért maximum annyit fogunk kapni, hogy köszi szépen, de lehet, hogy még ennyit sem, nem természetesnek veszik.
0: Hát ne viccelj már, hát hányszor van Budapesten látni ilyet, nem tudom. A palkaszegiekről beszéltünk, ami bizony, nem palkaszeg. Bizony. Azokról beszéltünk, azoknak a kellemetlen kényelmetlensége. Aztán hányszor látunk olyat a városban, hogy le van zárva minden. Nem tudsz parkolni, nem tudsz bemenni, te nem tudtál kimenni a lakásodból.
2: Pontosan, mikor a Die Hardot forgatták az Üllői úton, és ott laktam, hát akkor még úgy néztek rám, hogy én zavarok ott.
0: Igen. Szóval, hogy ilyen kényelmetlenségekért soha nem kompenzál bennünket senki, és ezért végigmegyünk egy pár ilyen nagyon-nagyon lehetséges kényelmetlenségen, ami bennünket érinthet, érhet a lakókörnyezetünk környékén, hogy vajon tolerálnánk-e ezt, legalábbis pénzért. Jó?
1: Kíváncsi vagyok.
0: Én is kíváncsi vagyok.
2: Jó.
3: Okay. És hogy mennyiért?
0: Tudtam.
3: Miért? Az is fontos.
2: Igazad van.
1: Igazad, hát persze.
0: 5800 euró.
3: Oké, okay. Azt mondom, hogy jó kis ár. De lehet, hogyha kiadja a lakását, többet kap.
2: Mm. Lehet, hogy valakivel nem lett volna könnyű dolga Dua Lipának megállapodás szempontból.
0: Hát igen, szóval Anett valószínűleg a Dua Lipa mondja, hogy figyelj, itt van 5800 euró, de hát akkor lehet, hogy többet kapok a papára, ideálnak az izé. Akkor egyszerűen jön az izé, jön a security, pofán vág, és akkor azt mondja, hogy na most írd alá, kicsi lány, puf, hátul a tarkódott bele a papírba, ding, csattan a fejed az asztalon.
2: Egyből itt a toll. Szicíliai módszerekkel?
0: Szicília.
2: Yes, thank you.
0: Még aláírnád kicsi lány ingyen ér is.
1: Ez utána pofon után.
2: Nem jó az 5800 euró, akkor jön a Szicília.
0: Mi van velünk ma reggel? A másik, ez nagyon helyes, képzeljétek el, a Gyuriék találtak egy quizt az interneten és a PC-k hőskorával kapcsolatban. És rájöttünk, hogy ez a quiz ez annyira nem a mi vonalunk, de hiszen mi rádió vagyunk, azaz egy akusztikus műfaj vagyunk. Mi lenne, hogyha ebből a PC-k és az internet hőskorából, vagy telefonok hőskorából hangokat próbálunk, amiket mindannyian ismerünk, beazonosítani?
1: Ki kell találnunk, hogy mit hallunk.
2: Igen. Mert ahogy elkezdtük ezt nézegetni, Anettel rájöttünk, hogy rengeteg olyan hang van a 90-es, meg 2000-es évek elejéről, tudod, ami tényleg kötődött az internetezéshez, a számítógép használathoz, a mobiltelefon használathoz. És igen, ezek már réges-régen múzeumi hangok idézőjel.
0: Tényleg múzeumi, tehát hangok a múzeumból, ezt nagyon igen, szépen mondtad. Ezek hangok igen, a múzeumból. Mi van, Anett, mit akarsz mondani?
3: Nekem
0: megint
3: ez tetszik.
0: Jó. Te is egy hang leszel a múzeumból.
2: Ha nem vigyázok.
0: Ha nem vigyázok. De tényleg, ha bekapcsoltál egy operációs rendszert, annak volt egy hangja. Ha jött valamilyen üzenet, Messenger, vagy SMS, vagy nem tudom mi.
1: Igen, e-mail jött, annak is volt egy ikonikus hangja régen. Ma már ugye mindent lehalkítunk. Régen a telefonoknak is különleges hangjuk volt. Tudtuk, hogy kinek milyen telefonja van hangról.
0: Azonnal be tudtad azonosítani, így van. Hát kvíz formájában csináljuk, mert tizet összetoltunk ilyen hangból, és ebből hetet megpróbálunk mi megfejteni, Anett, mint quizmaster ott lesz a kis bunkerében, és hármat meghagyunk a hallgatóknak.
1: És mit lehet nyerni?
0: Kinek?
1: Hát a kvíz az játék, nem?
0: Igen.
1: És én, hogyha nyerni akarok, akkor mit nyerek?
0: Kolbászt. Ja. Azt hittem, örülsz.

0: Mi már rég megy a VB.
1: Nem, hétvégén kezdődik. Úgyhogy most már nagyon-nagyon itt állunk. A csapatok elindultak otthonról, óriási ceremóniákkal búcsúztatták őket. Valamiképp már megérkezett Amerikába. Például már a haiti csapat azonnal a világ szimpátiáját ki is vívta azzal, hogy egy ablak nélküli iskola busszal érkeztek meg, és integettek bele, és most a félvilág már haitinak szurkol.
0: Tehát, hogy ablak nélküli iskola buszból integettek?
1: Igen, nagyon helyesek, azzal érkeztek meg. Igen.
0: De hogy ablak nélküli, tehát volt falazva?
1: Nem voltak a üvegek. Nem voltak üvegek. Tehát, hogy egy ilyen teljesen kiszuperált iskolabusszal. Igen.
0: Na ez a cuki, nem az őz.
2: Mi cuki egy ablak nélküli buszon?
0: Egy haiti csapat, aki ablak nélküli buszból, iskolabuszból integet a rajongóinak.
2: Ezen mit érzékenyülsz?
0: Egy
2: olyan csapat, ami azért jutott ki, mert már nem találtak mást.
1: És most ezért szurkol nekik a fél világ.
0: Az elesettekért szurkolok, tudod? És érzek.
3: Az őzike is az.
0: Így van. Meg is emlékeztem. Igen. Róla.
1: Jó volt a korszakok, mikor a Johnny Depp is az volt, tehát, hogy megértem azt.
2: Az is elesett volt, az egész élete elesett.
0: Egész Johnny, igen, pontosan. Szóval a VB-re így van. Kit nem engedtek be? Ugye most már az iráni válogatottnál is lehet hallani, az iraki válogatottnál is lehet hallani, hogy voltak, akiket nem engedtek be. Milyen VB az? Ava, ugye meghívnak, kiérdemled egy sportesemény, kiharcolja a FIFA, hogy ott legyen, sőt, azért nem jöhetsz ide.
1: A FIFA kötelezővé tette, nem léphet senki vissza.
0: Így
1: és
0: van.
1: Ehhez képest a másik oldalon meg be vannak szorítva, és akkor itt szelektálgatják őket.
0: Izgi, tényleg izgi lesz a Gáborral ez a téma. Jó, a tegnapi nap legjobb pillanatai. Évi.
2: Motoroztunk egy kicsit, mert a hétvégén MotoGP-t rendeztek a Balatonnál, és hívtuk Kovács Nikit, és segített minket ebben.
4: Az előző rész tartalmából.
0: Gyerekek, biztos emlékeztek arra, 2024 őszén Talmácsi Gáborral beszéltünk, és gyakorlatilag egy magyar sporttörténeti bejelentést tett, méghozzá azt, hogy 33 év után, 2025 augusztusában visszatér a MotoGP Magyarországra. És ez egy óriási dolog, aki tényleg szereti ezt a sportágat, azt tudja is, hogy tényleg ez a verseny is most a Forma 1 mellett itt van Magyarországon, ugye 92-ben még a Hungaroring adott otthont, ugye?
2: Így van, akkor még a Hungaroring, utána abba maradt, és most ugye a Balaton.
0: És most a Balaton Park Circuit.
2: Maradjunk Balaton Parknál.
0: Balaton Park, vagy igen. Balaton Ring?
2: Balaton, egyébként Balaton Park inkább.
0: Balaton Park, akkor legyen így, oké. Na, és aki nincs otthon ezen a területen, mint például én, vagy a Gyuri, vagy az Anett, tehát, hogy nagyon Évi sokkal inkább otthon van. Szóval ez olyan magasságokban van a MotoGP verseny, mint autósportban a Forma 1. Tehát ez a király kategória is kész. És most ugye megrendezték ezt a versenyt, most hétvégén, Évi ott volt, és te a motorokért rajongsz, vagy a motorversenyzőkért? Mert te is magad is motoroztál más, ilyen cross...
2: Cross motoroztam, meg igen. Dolgoztam közétek, én a Hungaroringen is dolgoztam régen, civil munkával, és ennek az érzése, ennek a feelingje, tehát én ugye motocross versenyző is voltam, és a történet lényege, hogy ennek az életérzése, amit ad, az a hang, azt nagyon szeretem, de én nem motorozok utcán, édesanyám miatt, és ezt tartom is, megígértem neki.
0: Gyerekek, most láttunk, a Lacika csak itt bemutatott egy nagy...
2: Ez most történt hétvégén.
0: Ez a mostani rajt,
2: ugye nagyon-nagyon jól látszik, hogy ugye azért itt, hogyha esnek, ez látványos.
1: Egymást lökték ki, mint a tekebábú.
2: Konkrétan egymást lökték ki, hogyha ha az ember megnézi, akkor ugye a rajt utáni pillanatban első kanyarba becikázott valakinek a motorja, ő elesett, és kiütött ki három embert. Így indul a verseny.
0: Azt a mindenit.
2: És szerencsére egyébként baleset, tehát olyan baleset nélkül, hogy súlyosabb sérülések.
0: Hát itt most látok három motort a földön, ezek három versenyt.
2: Megcikázik, üti egyiket, másikat repül, három, négy.
1: Repülnek, de aztán felpattannak.
0: Erről fogom majd beszélni. Fú, gyerekek, ez nagyon-nagyon kemény. Na most azért néhány ikont hadd soroljak fel, mert ugye itt voltak a Balaton GP futam, a Balatoni MotoGP futamon, és nekünk ezeket a neveket tanulni kell. Itt van például Marc Márquez. Ő a Ducati Lenovo team.
2: Ó, képzeljétek el, hogy egy méterre volt tőlem. Ő nem tudta, hogy kivel fotózkodik, ugye én már mondtam, hogy én ki vagyok. Ott ült a motoron, rajta.
0: És nem értem. Ő nem tudta, hogy
2: kivel...
0: Mondtad neki, hogy ki vagy.
2: Hát mondtam, hogy Éva, de nem érdekelte. Nem érdekelte. Ő most ugye ennek a MotoGP-nek a királya. Ő most ugye...
0: Hát ő az új Rossi.
2: Ő az új Rossi, 9-szeres világbajnok, 7-szeres a nagy MotoGP-be, és az alatta lévő kategóriában pedig 2 nyert.
0: Pedro Acosta?
2: Ő ugye most egy

0: Hát ilyen spanyol tehetség, most...
1: KTM,
0: és ugye most ő lehet idén akár a világbajnok esélyes.
1: Most itt mondok ilyeneket, hogy Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Fábio Quartararo. Csak azt akarom mondani, hogy itt nincs egy Jürgen Schneider.
0: Nem, itt olaszok vannak, és spanyolok.
2: Mint egy spanyol Netflix sorozat, tehát nagyjából, hogy felolvasztod.
1: Igen, de nincs ilyen Sir Anthony Poppins, vagy valami sem. Tehát, hogy itt csak spanyolok, meg olaszok vannak?
0: És élveznéd, tudod miért? Mert a pedokban a következőt látod, a spanyol-olasz életérzés. Ahogy végigmész, spanyol és olaszul beszélgetnek, proszekkoznak már délelőtt. Mert nem a versenyzők.
1: Ja, bocs.
2: Nem a versenyzők.
1: Márkez ott már proszekkoznak, pukkan a pezsgő.
0: Szóval, és csak olasz
2: persze,
0: hangokat hagy.
2: Persze, hogy buktatják egymást össze-vissza.
0: Igen, igen, élveznéd.
2: De tényleg miért nincsenek itt ilyen művész nevek? Ez az Anthony Poppins, ez annyi jó lenne. Tehát, hogy mi, ők is egymás megkülönböztetésére
1: felvettének. Nem ezt akartam, ilyenket, hanem hogy miért nincs egy brit vagy egy német, érted?
2: Más műfajban is vannak művész nevek.
1: Na jó, gyerekek, a helyzet az, hogy igen, tehát tökre örülünk, hogy itt van. Egyébként mi elmentünk volna az esemény mellett, hogy egy hallgató nem küldt egy SMS-t, de most nagyon kíváncsi vagyunk arra, hogy hál' Istennek van még egy barátnőnk, akinek benzinből van a vére. És imádjuk őt, mi már találkoztunk is vele, budisztunk is együtt, egy óriási arc és gyönyörű, és szerintem ő, nem szerintem, a magyar női motorversenyzésben a legsikeresebb, és 2005-ben az első magyar nőként szerzett pontot gyorsasági motoros EB-n. Jelenleg MotoGP szakértő, sportújságíró, vlogger és fotós. Itt van velünk Kovács Niki. Szia Niki, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt! Annyi mindent mondhatok már, hogy most nagyjából órákon keresztül tudnék beszélni, de...
1: Ja, az nem baj, mert hogy van az, hogy ezek a motorosok olykor, mint ahogy láttuk itt az első kanyarban is, buknak, kelnek, és aztán gyakorlatilag, mint a mi se történt volna, ezek felállnak. Tehát ezeken olyan védőruha lehet, hogy ez az utcai motorozásnál miért nincs?
3: Van, képzeld, elérhető, és egyébként ezért is fontos, és amikor azt mondjuk, hogy ez olyan, mint a Forma 1, csak két keréken, de a Forma 1-nél is, meg itt is igaz, hogy azok a technikák, amiket kifejlesztenek azért, hogy minél gyorsabbak legyenek a versenypályán, azután néhány évvel később azért megjelenik az utcai felhasználásban, és ez ugyanúgy igaz az autók esetében, mint itt a motoroknál, és ugyanígy a védőfelszereléseknél, tehát olyan bőrruhákat gyakorlatilag lehet vásárolni, mint amikbe versenyeznek, ami egy nagy előrelépés.
1: Bocsánat, csak most nézem újra a lassított felvételt, az egyik a hátára esik, a másik előre esik, előre esik, és a sisakkal bele a betonba, vagy aszfaltba. Uh-huh. Tehát, és ezek az emberek fölállnak, és odébb sétálnak.
3: Hát szerencsére az esetek többségében igen, sajnos nem mindig.
0: Niki, azt mondd meg nekem, hogy sokat beszélünk arról, hogy talma óta miért nincsen a MotoGP-be versenyzőnk, hogy mi nem tudjuk húzni a gázt, vagy szóval, hogy mert hogyha kimegyünk és látjuk, hogy persze olasz és spanyolok vannak, persze az időjárásunk nem megfelelő, de azért csak volt egy talmánk.
3: Hát figyelj, ez egy nagyon összetett kérdés, azért odáig eljutni, az nem egyszerű, talmának sem sikerült volna, hogyha nincs a Stefano. Mert
1: Stefano Fabaro az a menedzsere, akkor így van.
0: Csak
1: Stefano
0: Fabaro
3: volt a menedzsere, igen, aki olyan, tehát ha nem rakta volna mögé azt az anyagi hátteret, amit, akkor a talma se tudott volna eljutni oda, ahova. Tehát azért vagyunk néhányan, akik együtt versenyeztünk, együtt kezdtünk a Gáborral, és jutottunk el mi is különböző nemzetközi szintek, akár csak Albokadria, vagy éppen Európa bajnoki szintig, sőt, azért voltunk néhányan, akik még egyszer mondom, VB-n is bemutatkozhattunk. Nyilván kell a tehetség, ez elvitathatatlan, de ha nem tudod az anyagi hátteret mögé tenni, akkor esélytelen. Azóta ez még nehezebb lett egy picit, bizonyos bajnokságok megszűntek, tehát most egy magyar fiatal elkezd versenyezni Magyarországon, nem tud gyakorlatilag úgy építkezni, hogy aztán külföldön esélye legyen, tehát ki kell menni. Ahogy az ausztráloknak egyébként Európába kell költözni, úgy mondjuk nekünk magyaroknak, vagy a környező országban bárkinek, de még a németeket is említhetem, Spanyolországba kell menni a fiataloknak, mert ott van olyan bajnokság, ahol aztán feljebb tudnak jutni. Most egyébként van olyan magyar versenyzők ismét, van egy úgynevezett ilyen Red Bull rukikát, egy ilyen tehetségkutató, akik bizonyos MotoGP futamokon versenyeznek, nem az összesen. És ott most van egy Varga Tibor Erik nevezetű fiatal úriember, aki egyébként tavaly a Moto E kategóriában versenyzett, mert akkor még volt ilyen elektromos kategória. Lehet, hogy ott próbálkoztattam volna, te is bocs, így az elektromos motoron lesz, utána, hogy mondtad, hogy a szerviz úton azzal közlekedni. Szóval volt ilyen, ezt most megszüntettek, és ott most van van egy nagyon tehetséges magyar fiú, akinek próbálnak is sokan segíteni, úgyhogy meglátjuk. Nagyon jól ment. Tehát most a két héttel ezelőtt, tehát a magyar futamot megelőző hétvégén olasz nagydíj volt, és ott szintén ők betétfutamként versenyeztek, és vezetett is.
1: De Niki,
3: ha ezzel előbb intik le a futamot, akkor lehet, hogy arról beszélünk, hogy megnyerte.
1: Niki, hát nagyon szépen köszönjük az élménybeszámolót, a beszámolót, mert élménybeszámolót az Évi adott, és imádunk, szeretünk, és nagyon-nagyon-nagyon köszönjük, és nagyon jó volt.
3: Nagyon szívesen máskor mesélek még nektek az Akosztáról, meg a Bezekiről, meg hogy amúgy miért érdekesek ezek a srácok, hát akkor ti is elkezditek jobban nézni.
1: Jó, jó, benne vagyok, futunk még egy kört akkor velük, okay. Rendben. Oké, okay, puszi, köszönjük szépen!
0: Sziasztok.
1: Szia, Kovács Niki! MotoGP szakértő, sportújságíró, vlogger és fotós.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Bekerülhet az új keresztbe a cipzárelv, ismét elérhető a vonatinfó, egyelőre még kitart a nyári meleg. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Átfogó vizsgálat indul a gyermekvédelemben, erről beszélt tegnap a parlamentben a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a rendszer súlyos problémákkal küzd, szakember és nevelőszülő hiány nehezíti a működést, és jelenleg mintegy 1600 gyermek nem jut megfelelő szakellátáshoz. Bejelentette, hogy a gyermekvédelemben történt bántalmazások kivizsgálására miniszteri biztost neveznek ki, az áldozatok támogatására pedig létrehoznak egy 1 milliárd forintos alapot. Hozzátette, több gyermekvédelmi intézmény vezetőit is felmentették. Törvényben rögzíthetik a cipzárelvet, az új kereszt tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változtatás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti. Mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna, közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub kereszt bizottságának elnöke.
3: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtetjük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
2: Újra elérhető a vonatinfó webes felülete. A rendszert ismét teljesen nyilvánosan, regisztráció nélkül használhatja bárki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint ezzel a valós idejű utastájékoztatási javítása a cél. Hozzátette, a fejlesztéseknek köszönhetően a vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhetők. Június 1-től már tilos alkoholt fogyasztani Balatonlellek közterületein. Az új önkormányzati rendelet az utcákra, parkokra, terekre és sétányokra is vonatkozik. A szabályozás célja, hogy a nyári turista szezonban is megőrizzék a közrendet és a közbiztonságot. Ma még folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcshőmérsékletekkel. Délutántól azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős helyenként viharos széllökésekkel. Úgy tűnik, holnap változékonyabb időre készülhetünk. Több lesz a gomoly felhő, és főként az ország északi északkeleti részén fordulhat elő esőzápor. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, csapadékkal és széllel.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinformtól tudjuk, hogy az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Viatorbágy csomópont felhajtó ágát. Közben a vadgázolás történt az 54-es főúton Kecskemét és Jakabszállás között. A 13-as kilométernél teljes zárást vezettek be. Az 1-es főúton Viatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. A 2-es főúton Rétság átkelési szakaszán az 55-ös kilométernél javítási munkálatok folynak. 9 és délután 3 óra között mindkét oldalon egy sávot lezárnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3-7 elmúlt 3 perc, a gyerekek, nagyon sok reakciót váltott ki az előző kis évődésünk.
2: Le?
1: Mondjuk így. Azt mondja, egy fülben fekvő Johnny Depp, jaj de cuki. Sziasztok! Az őz pöribe való Johnny Depp meg a vászonra, nyomjat főni.
3: Na, megjöttek a
1: megjöttek. Az Istenek, sziasztok Istenek, Évi, nagyon jó választás volt. Nagyon jók vagytok, talán ez az egyik legjobb trió. Köszönet érte, Alföldi Betyár. Úristen, de hülyék vagytok, imádom, sípoló kockakő. Hadi Istenek, igaza van Főninek, cuki őzike, drón, kaszálék, azért, hogy fél év múlva lelőhessék, és megy a cuki bográcsba. Üzeni az unikumos.
3: Hagyjuk már ezt a bográcsot.
1: Hát ne hagyjuk a bográcsot, mert azért. Na jó, azt mondja, sziasztok, bocsi, dicséretes, hogy megpróbálsz 3 aberráltan gondolkodó golddiggert a helyes útra téríteni, de gondolj bele, hogy annak nem túl sok karitatív alapon próbálkozónak sem sikerült. Minek? Az a jó, ha így gondolkodók nem szaporodnak. Maradjon mindegyik a kutyájával, ne zargassák a normális embereket. Ezekről az az autós jut eszembe, amelyik szembe megy az autópályán a forgalommal, már látom, hogy Anett is visít.
4: No. Mindig Úristen, van egy pár olyan, aki, ha azt mondod, felfelé esik az eső, akkor ő tapsol hozzá, és már ragadja a telefonját. Tehát igen. Ez most nem csoda.
1: Ez nem erről szól most. Ez nem erről szól, hanem arról szól, hogy igen, mi épesző emberek, tartsunk össze.
4: Meg ők, akik most beírtak, ők igen, itt, igen. Hárman,
3: főleg
4: négyen?
3: Főleg az utolsó, igen. Legyen a barátok.
1: Nem volt izé.
4: Igen, hívd meg őket.
1: Ez sem volt olyan, aki engem gyűlölt volna, nem, most tényleg, nem vicc, nem válogattam.
5: De nem, ez egyáltalán nem, viszont ez az utolsó emberke, ez elég sértő.
1: Szaporodj kutyával, ezt szeretné.
4: Bocsi, barátja, hát most mit
5: én barátom mondja? Gusztustalan ember.
1: Hát igen. Ízléses, nem ízléses, ez egy...
3: Úgy megnézném, ahogy az őszpirit együtt megfőzitek ezzel az emberrel. De hogy csinálunk egy ilyen programot, hogy megnézzük, hogy milyen jók vagytok.
4: Összehozunk ezekkel a barátaidat.
1: Te ott leszel első, te hozod a borókabogyót.
3: Én nem megyek, nekem aki ilyet ír, azzal nem megyek.
4: Nem, mi csak rátuk csokjuk az ajtót, és akkor ti jól érzitek magatokat. Igen.
1: Jó.
3: Nem akarok Évi? Kutyával szaporodni, még azért annyit elmondok, jó? Ne sérteges. Na, viszont képzeljétek el, hogy nem tudom, hallottátok-e, hogy kressz módosítás lesz.
1: Nem.
3: Na, cipzár effektust bevezetik, szabályozzák. Ha ezt mondom, hogy cipzár...
1: De ezt már bevezették, nem?
3: Nem, most nem már még. Nem.
4: Ez benne lesz írva a kresszbe, mert nálunk bele kell írni külön,
1: de bocsánat, de nem volt benne? Nem az volt, hogy volt egy olyan kressz szabályváltoztatás, hogy a kresszbe bekerült a cipzár?
4: Nem, ez most fog bekerülni.
1: Ja, okay. Nagyon most... lassan haladunk egyébként, az a baj. Igen?
3: Igen, és ugye mi az a cipzár módszer, ha valaki nem tudná, lényege, hogy sávszűkülés, útszűkület vagy sávlezárás esetén a járművezetők nem azonnal sorolnak át a szabadsába, hanem a szűkület közvetlen közelbe felváltva egy-egy jármű szabad sávból, majd egy-egy jármű megszűnő sávból haladnak tovább. De egyik jobbról, másik balról, egyik jobbról, másik balról, és beengedik egymást az emberek. Nálunk miért kell törvénybe tenni? Mert nem engedjük be egymást.
1: Hát más néplélek vagyunk, persze. Hát okay, azért nem vagyunk németek, haló.
3: Igen, na és képzeld el, hogy ezen gondolkodtam, és meg is néztem a németeket is, meg külföldön írják, hogy külföldön már 10-20 éve működik ez így a cipzár effektus. Nálunk szabályba kell tenni. És akkor ugye azon gondolkodtunk reggel a netto, hogy oké, okay, szabályba teszik. És akkor mi van, valaki be fogja tartani? Tehát valaki oda fog állni.
1: Igen, értem. Tehát, hogy a magyarnak egyáltalán érdemes még újabb törvényeket hozni, hiszen úgyse tartunk be semmit.
4: Igen, hiszen mi a majdén tudom országa vagyunk.
3: Igen.
1: Hát ilyen alapon nem.
3: Ugyanezt gondoltam ma
1: reggel.
3: Tehát lehet hírekben, ugye itt nálunk a hírekben meg is szólaltak ezzel kapcsolatosan, nincs értelme bevezetni, mert gyakorlatilag senki nem fogja betartani.
4: Akkor ilyen alapon semmiben nem tudunk hinni, tehát akkor a rollereseknek is felesleges szabályokat, meg szigorításokat hozni, mert azt se fogják betartani.
1: Gyerekek, igen, most egy valamiről beszélünk, két dolog. Van-e értelme ennek a szabálynak? Nagyon is van. Ez egy tök jó szabály.
3: Ez működőképes.
1: A szabályt hozni, vagy törvényt hozni, és azt betartatni, igen, az különböző nemzeteknél különböző jól sikerül.
4: Fortéjokkal rá tudják venni.
1: És akkor itt jöttél ezzel a rolleres témával. Igen, tehát, hogy már megint valamit ott csináltak, ugye még egy ilyen fél évvel ezelőtt, vagy nem tudom mikor a szabályokkal, és akkor ugyanezt mondtuk akkor, hogy de hát hogy tartatod be ezt a nem tudom, 14 éven felül a kis sisak, a hány lóerő, a hány izé, hány kilométer per órával, hogy tartatod be? Senki nem tartatja, legalábbis ebben az országban nem.
3: Semmilyen szinten, de képzeljétek el, hogy állítólag erre a cipzár effektusra büntetés lesz. Ott fognak állni az nem elterelésnél. Állni.
1: Illetve ezt, remélem, hogy valami változik.
3: Ezt mondják. Most az jut eszembe, hogy miért kell bevezetni valamit, hogyha elhagyjuk a határt, és szerintem mindannyian, meg nagyon sokan voltunk már határon túl, ahol láttunk ilyen működést, hogy oda abszolút bele tudsz illeszkedni, és azonnal tudod, hogy be kell engedni valakit. Itthon miért nem tudjuk ezt azonnal észszerűen megoldani? Tehát miért van az, hogyha én kimegyek a németekhez, osztrákokhoz, olaszokhoz, felveszem azt a vezetési stílust, mert, és működik.
1: Azért, mert Balsors, akit régen tép. Tehát, hogy ez mi így érez.
4: Ez mindenre jó amúgy, tényleg.
1: Ezért mi ilyenek vagyunk, érted, hogy mi mindig bennünket bántanak, bennünket megaláznak, bennünket
4: kirekesztenek,
1: a vérünket akarják, mi mindig áldozat szerepben vagyunk. Nem értem én sem ér, mert lehetnénk egyébként teljesen normális résztvevői a társadalomnak, vagy a nemzetközi társadalomnak, vagy bárminek. De ami az utakat illeti, ott ugyanez van.
3: De ugyanez van, most jöttem Balatonról, ugye mindenki tudja, hogy voltam a MotoGP-n, és jöttem a háromsávos úton. Nem tudjuk használni a háromsávos utat. Mindenki a belső sávba megy 120-szal.
4: Mm. Az meg ego kérdés.
3: De várjál, ott is van egy sáv, és még egy sáv, amikor le lehet menni, és gördülékeny menne, és
1: igen,
3: nem
1: csak a közlekedés a magyar fejjel, az nem egy, hogy mondjam, egy társasági összjáték, érted?
3: Hanem mi ez? Monopoli?
1: Hát mono, nagyon mono, igen. Hát
4: tehát, ezeken hogy... az utakon én megyek a belsősebben, mert megérdemlem.
1: És én nekem ezt... területeim igen. vannak, jogaim vannak, sebességem van, és én ezt betartom, és betartatom bárkivel. Azt ne keresztezze senki, vagy azért, mert elém kéreckedik, vagy azért, mert mögém jön, vagy azért, mert... Tehát, hogy nem, az az enyém. Ez a magyar autózó. Most az autósokból induljunk ki. És nem úgy nézi, hogy ez egy társas játék, és sokan ülünk az asztalnál, és együtt játszunk. És néha kell, hogy egy előnyt adjunk a másiknak. Vagy, tehát mi az, hogy előny egyáltalán? Most miért vagyok én hátrányban, ha ő előttem van? Ezt sem értem.
3: Miért van az, hogy ha megelőz, akkor utána megyek és el akarom kapni?
1: Igen.
3: Tehát nem ilyenek vannak. Nem engedem, ne villog le, hova sietsz. Már csak azért sem engedlek el. Tehát én az egész kressz szabályozást nem értem. Tehát szerintem a magyaroknak körülbelül olyan szabályozás kéne, mint Tájföldön, mindenki megy, amerre akar, mert senki nem tart be semmit. Most összehasonlítottam a németek és magyarokkal, figyeljetek.
1: Na.
3: Alapállapot a németeknél. Nyugodt, fegyelmezett, GPS. Így igen. vezetnek. Magyarok, dinamikus, impulzív, stresszes.
4: És teljesen igaz.
1: Igen.
3: Jó, cipzárelv. Kötelező és automatikus a németeknél. Nálunk fejlődő, de néha még döcög. Hát én nem ezt írtam volna, nem működik. Tehát, hogy az M1-es is ezért, meg minden ezért nem működik. Sebesség. Németek. Nagyon gyors, de csak ott, ahol szabad. Nálunk gyakori a gyorshajtás korlátozások ellenére is.
1: Így van.
3: Index használat, figyeljetek. Kötelező ellen minden manővernél. Németek. Nálunk sokan elfelejtették, vagy feleslegesnek tartják.
1: Az a baj, igen, hogy ez nem vicces.
3: Nem, igen. Nem. Gyalogosok, abszolút elsőbség és maximális figyelem németeknél. Magyarok javuló tendencia, de még mindig óvatosnak kell lenni. A gyalogosnak.
4: Ezek mi vagyunk. Tehát ezek mi vagyunk. Ez van.
3: Tehát ez a ez kultúránk. Van. És erre most új kresszabályt csinálunk, hogyha mindenki tanulja meg. Ja, és állítólag azt mondták a táblára, hogy egy cipzárt tesznek rá. Hát szerinted mi magyarok mit csinálunk? Kabátot rajzolunk köré, meg ilyen. Úgyhogy jön ez. Ezt csak szerettem volna jelezni. Van-e még időnk? Vagy
1: van még egy pici időnk, ha gondolod.
3: Igen, még egy kicsit szerettem volna behozni. Svábi Andris, nem tudom, hallottatok-e róla.
1: Ismerem. Személyesen.
3: Jóba vagytok?
1: Jóba vagyunk,
3: igen. Figyelj, főző műsort szeretnének csinálni a Paprika TV-n. Na, erről hallottál-e?
1: Igen.
3: És az a kérdés, hogy felmerül bennem az, hogy minek csináljuk meg a 86. főzőműsort, amikor már szerintem leáldozóban van. Tehát van-e még egy
1: szerinted miért van leáldozóban? Mi ez a nagy felmérés?
3: Azért, mert
1: ez
3: hogy
1: egy kis belső.
3: Ez nem belső. Nem belső. Hát most ne haragudj, ugyanazokat a műsorokat nézzük 100 évadon keresztül, semmi újat nem tudsz csinálni a csirke mellel. Semmi.
1: Lehet, hogy nincs leáldozóban. Hát azért nem. Tehát az, hogy te unod, az nem jelenti azt, hogy unják, csak mondom.
3: De sokan unják.
1: Tehát ez sokak nevében mondom, SMS-eket ismerem.
3: Hát akarok olyan lenni, mint a hallgatók. Na mindegy. Szóval a pilotot csinál a Svábi Andris, és az merült fel bennem Paprika TV-n keresztül, hogy egyrészt, hogy Svábi Andrisnak mire van még szüksége a főző műsorokkal kapcsolatosan. Annyi mindent csinál, hogy miért kell még egy olyan főző műsor, amitől nem lesz szerintem semmivel nézettebb, hisz már szerintem mi a főzőműsorok és az Andris se. Ebben a kapcsolatban.
1: Ha most már furcsa területre merészkedsz.
3: Miért?
1: Hát mi ez? Tehát minek ez Svábi Andrisnak? Igen, eleget csinált Andrisnak? Már? Mit akartam mondani ezzel?
3: Igen, eleget csinált, és a főzőműsorok már lejárt az ideje.
4: Miért nem vonul nyugdíjba?
1: Mi ez? Igen.
3: Hát most ezt gondoltam ma reggel.
1: Hát ez, miért velem beszél ez? Miért nem hívott fel a Svábi Andrist?
3: Hát felhívhatjuk, csak én nem engedhetem meg a
1: műsorba, hogy felhívom. Mindennel tudok ellen érvelni, mert én például nagyon szeretem a főzőműsorokat. Egyszerűen a formátum mindig egy picit változik, de én szeretem mindig valami új.
3: A konyhafőnök neked hoz újat.
1: A konyhafőnök nem, a konyhafőnök a szar lett.
3: És a hát
1: az egy üvöltöző ilyen izé.
4: Régen volt, az is 10 évig.
1: Régen tök jó volt. Mi volt?
4: De igen, az volt, és jó volt.
1: Igen, a séfek-séfes botrányos.
3: Na,
1: de hogyha két
3: beszélünk.
1: Normális ember elkezd ott főzni valamit, én nekem egész nap, akár is szidek, akár nem a Paprika TV megy. Tényleg, én csak azt nézem, senki, de nekem nincsenek már izék, Svábi Andrisok, meg nem tudom, én, nekem Bede Robertek vannak, és Havas Dórák.
3: Értem, de én...
1: És James Martin.
3: Jó, de azok csak főzőműsorok, és nem főzővetélkedők is, ugye?
1: Tehát én nem tudom, hogy nem vetélkedőt nem mondtál, azt mondtad, főzőműsor csinál.
3: Igen.
1: Az Andris ráadásul tök jól főz.
3: Igen.
1: És szeret is nagyon főzni. Ugye most ebben a műfajban ő kap egy tévéműsort, én most mindenhova kirándul, ott van az ATV-n, csinálja a heti naplót. Elment ebbe a kamionos műsorba, elvisz egy kamionnal egy színészt valahova a francba. Jó, értelek, és hadd mondjam, amit mondani akarok. És akkor még, mit csinált még? Csinálja ezt a kirakodó vásárt az RTL-en.
4: De ugye a kastélyos műsorban is felbukkant.
1: A kastélyos műsorban is felbukkant, tehát ő minden területen miért ne próbálja ki magát? Én nekem kimondottan tetszik, az első olyan tévés műsorvezető, aki csatornákon át dolgozik egyszerre. Ilyen nem nagyon volt még. Én tökre bírom, minden műsorban kipróbálja magát, látszik, hogy jól érzi magát, szóval nekem ezzel az égvilágon semmi problémám nincs. Nem rajta van a felelősség, hogy nézik-e vagy sem. Paprika TV-től amúgy se vár el senki semmit.
3: Annak van nézettség, igen, Paprika TV-re készül. Annak van nézettségi adata?
1: Fogalmam nincs, de nem is érdekel.
3: Mindegy, Svábi Andrisnak új műsora lesz. Még egy Paprika TV-n főző műsor. De akkor hívjuk
1: hát
3: fel.
1: Erről beszélünk most 10 percet. Hülye vagy? Miről beszél?
4: Évi, ne kezd előről, mert lejárt az idő.
3: Ne, akkor hívjuk fel, hogy milyen jó, hogy új műsorra lesz az Andrisnak.
1: Na jó, nem hívjuk fel Andrist, jó, maradj nyugton. Jövünk vissza.
3: Havas Dórival.
1: Na most izzadsz.
3: Hát basszus.
1: Nézd a cím, lecsúszott
3: hát
1: a szemüveget.
3: Le, hát pedig persze, hogy lehallott. Hát,
4: 16 fokra lőttük a légkondit direkt.
3: Hogy lőtted be?
1: Na jó, gyerekek, Dua Lipa férjhez ment, és a nagy banzáj nem is Londonban volt, hanem Palermóban, ahol rengeteg híres vendég is megjött. A lényeg az, ez most volt hétvégén, hogy péntek, szombat, vasárnap mindent lezártak ott Palermónak bizonyos kerületeiben. A lakók tiltakoztak, Dua Lipa viszont fizetett, ami szokatlan. 5800 eurót fizetett annak, aki ott a események közvetlen közelében lakik, és megkérte arra, hogy figyú, titoktartás, ne fotózzatok, és ne engedjetek be paparazzó fotósokat.
4: Így már azért egy kicsit máshogy hangzik ez a kellemetlenség, amit okoztak, nem?
1: Szerintem is. És ha belegondoltok, és gondoljunk majd bele, hogyha mi lakókörnyékünkön lennének ilyen nagyon-nagyon kellemetlen, kényelmetlen dolgok, ideiglenes dolgok, voltak egyáltalán már, fizettek ezért, és hogyha fizetnének, akkor hogy állnánk hozzá?
3: Soha semmilyen nem fizettek még.
1: Nem fizettek,
3: szóltak, hogy ne menj arra. Illetve vidd el a kocsidat, mert holnap forgatás van, és el
1: pontosan
3: fogjuk vinni, és utána még neked kell elmenni pénzért valahova.
1: Na, érte. És akkor most nem tudom, miért háborodnak fel Dua Lipán, de itt valaki mondja, szerintetek ez egy korrekt dolog, amikor tiltakoznak ellene, erre jön a Lipa, és megveszi a lakókat, gusztustalan, aljas megoldás. Ezzel is fitoktatja, hogy tele van. Tudjátok, mit tegye oda az 5800-at, ahova akarja.
4: Ó, érdekes.
1: Ez is egy magyar hozzáállás szerintem. Igen. Nem mondom, hogy palermóiak nem tették el boldogan, 1500 euró körül van a fizetés ott.
3: Három napra 5800 euró, bárki megvehet. De három napra.
1: Na jó, gyerekek, erről fogunk beszélni majd a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
7: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
9: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
10: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
11: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
12: Ha több fronton kell helytállnod,
13: le kell adni a prezentációt.
12: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
14: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
16: A fájdalom nem jó társaság, főleg ha mindenhová veled akar menni. Ne maradj le nyárindító akciónkról! Safe Laser készüléket most 10% kedvezménnyel! Mozgás szervi fájdalom csillapítására, gyulladás csökkentésre és rehabilitáció támogatására. Vedd kezedbe a gyógyulásod. Részletek safelaser.hu.
17: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
18: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
19: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
18: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
20: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy ország tuning. Telekom.
21: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
22: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
21: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
22: Szállás.hu.
21: Úgy is lett.
23: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
24: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
25: Folyamatos a vízpótlás az országban, ismét érdemes lesz az eget kímlelnünk. Napos időnk lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat, így döntött az országgyűlés. A Tisza párt elfogadott javaslata alapján a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásukat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a szabályozás felülvizsgálata. Folyamatos a vízmegtartás és a vízpótlás az országban. Május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezték holtágak, természetvédelmi területek és csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban összesen 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta a rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
1: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
25: Megújulnak a Balaton legforgalmasabb komp kikötői, elindult a Szántódi és a Tihanyi rév teljes körű korszerűsítése, amint egy 6 milliárd forintos beruházás 2027 végéig tart. A kompok azonban a munkálatok alatt is a megszokott menetrend szerint közlekednek. Újabb különleges együttállás lesz látható jövő héten az esti égbolton. A nyugati horizont közelében a Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig egy vékony holdsarló is csatlakozik. A látvány szabad szemmel is megfigyelhető lesz naplemente után, de a halványabb égi testekhez érdemes binokulárt is használni. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló szerint a jelenséghez akadálymentes nyugati látóhatára lesz szükség. Ma még folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcshőmérsékletekkel. Délutántól azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős helyenként viharos széllökésekkel. Úgy tűnik, holnap változékonyabb időre készülhetünk. Több lesz a gomoly felhő, és főként az ország északi északkeleti részén fordulhat elő esőzápor. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, csapadékkal és széllel.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szájel légkondicionáló.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
25: Már erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főútvonalakon, így az M3-os autópálya bevezető szakaszán, az M6-os autópályán Érdnél, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Közben egy autó szalakorlátnak ütközött az M4-es autóút Törökszent Miklós felé vezető oldalán, Abony elkerülő szakaszán. A 92-es kilométernél a belső sávot lezárták. Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtó ágát. Olvasható az útinform.hu-n.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: 7 óra 14 perc van most, jó reggelt mindenkinek. Hello Évi, jó reggelt!
1: Jó reggelt mindenkinek, sziasztok!
0: Jó reggelt, drága hallgatók, jó reggelt, Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: És Anett, neked is jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Van egy közlekedésünk, M0-áson az M6-os felé vezető oldalon a gyári és soroksári lehajtó között baleset történt, és nagy a torlódás.
3: Köszönjük szépen, már nézem is, mert ott volt egy baleset, hogy egy kamion kigyulladt, lehet, hogy egyről beszélünk.
0: Lehet, hogy kettőről. Igen. Sok minden lehet. Na jó, valaki kérdezi, hogy tudnátok segíteni értelmezni az új Balaton lelei rendeletet az alkoholfogyasztásról? Csak az nem világos, hogy a strandon se nappal, se zárás után, se szabad strandon semmikor nem fogyaszthatok alkoholt. A többit értem, Amerikában sem fogyaszthatsz alkoholt, a boardwalk sétányokon, a tenger óceánpartokon. Ati az első 6x nyertes. Hát Amerikában sehol nem fogyaszthatsz nyilvánosan alkoholt közterületen. Csak megfelelő helyeken. Én nem tudom, hogy mi van a Balatonon, majd utána nézzünk, de én azt nem tartom helytelennek, hogy ne lehessen bárhol piálni.
2: Valami olyasmit olvastam, hogy Siófokhoz hasonló rendeletet vezetett be Balaton lele, de hogy ez mit jelent pontosan, ezt majd megnézzük.
3: Hát, hogy június 1-től ugye már életbe lépett, hogy közterületen nem lehet alkoholt fogyasztani. Az utcákra, parkokra, terekre és sétányokra is vonatkozik.
2: De ez eddig is így volt,
0: nem? De ezzel mi a baj?
3: Nem tudom, hogy mi ezzel a probléma, mert szerintem sincs ezzel.
2: Én eddig úgy tudtam, hogy ha Budapesten leülsz egy parkban és italozol, akkor előbb-utóbb lehet, hogy oda jön a rendőr és megbüntet érte.
0: Én is így tudom. Tehát, hogy semmi új nincsen. Na jó, ha van benne valami új, akkor azt majd kiderítjük. De most valami más. Igen, a napon most látjuk a képsorokat, hogy köztereken lehet inni. De ez most már Dua Lipa esküvője a hétvégén volt. De helyesek ezek, úristen. Londonban volt egyébként Dua Lipa esküvője, mármint a hivatalos része, és aztán a nagy banzája, ahova a vendégeket hívták, hát az mi magyarul lagzinak hívjuk, de hát azért ez egy ilyen utcabál igazából, ami itt történik. Az Palermóban volt. Képzeld el, hozzáment Callum Turnerhez. Ő egy angol színész, valaki tud róla valamit? Én nem nagyon.
2: Nem.
0: Tehát Lipánál van a több lóvé.
3: Így van.
2: Én azt gondolnám, ebből kiindulva legalábbis olyan nagyobb világsztár, azt tuti.
0: Na jó, nem is az a lényeg, hogy megtartották az esküvőt, és ugye Palermóban rendezték most a hétvégén a nagy lakodalmat, amelyen megjelent egyébként Elton John, Kylie Minogue, Donatella Versace, Harry Styles, Robbie Williams, tehát nagyon-nagyon sokan, és gyakorlatilag Duáék fél Palermót kibérelték. Itt most látunk egy pár videót, itt tényleg ez is köztereken zajlik éppen. Nagy rezes banda fújja, mindenki táncol, Dua Lipa táncol, tehát itt az egész vendégsereg, óriási buli, valahol ugye egy városnak, ugye a Palermónak a valamelyik kerületében. És na most azért, hogy ez így tudjon működni, gyakorlatilag ugye, ahogy mondtam, Dua Lipáék kibérelték fél Palermót, és a helyiek ezen nagyon kiakadtak. Képzeld el.
1: Valahol érthető, valahol nem. Tehát mi is kiakadunk, hogyha valahol nem tudunk megállni, vagy hogy mondjuk el akarunk menni sétálni, és azt mondják, hogy ezt a teret nem nézheted meg.
0: Hát valami ilyesmi történik, itt a központi helyszínekről van szó, pár nappal már az esemény előtt ilyen útlezárások voltak, drónrepülési tilalom volt, és a lényeg az, hogy itt a helyiek mindenféle ilyen tiltakozó transzparensekkel, meg falfeliratokkal, hogy Palermo nem kiadó, Palermo nem eladó, a tereink nem a ti nappalitok, Palermo nem a gazdagoké. Elég ellenséges.
2: Igen. Meg önmagában nem tudom, én ott élnék, akkor én büszke lennék rá, hogy ahol én a hétköznapjaimat töltöm, egy ekkora világsztár oda álmodja meg az élete nagy napját. Tehát, hogy én egy nagyon király helyen élek, és ez nekem igazából egy bók, hogy ők oda jönnek. Én lehet, hogy így is gondolkodnék.
0: Hát így is gondolkodhatsz, de ha mondjuk te egy, mondjál, hogy olyan foglalkozó, mondjuk taxis vagy,
2: aha,
0: és éjjeles vagy, és már szeretné hazamenni, és nem tudsz hazamenni, pedig ott laksz Dua Lipa fölött, és nem tudsz hazamenni, akkor ideges leszel. És olyan szerint a 3 napig nem tud megcsinálni.
2: Hát akkor igen, a 3. napra már nagyon kiakadnék. Igen.
0: Na most képzeld el, hogy egyébként Palermo polgármestere azt mondta, hogy ő konkrétan nagyon örül az eseménynek, ő egy évben akár 100 Dua Lipa esküvőt bevállalna.
2: Hát persze, elhagyta a környéket valószínűleg.
1: De mekkora marketing érték ez? A városnak.
0: Az szerinted?
1: Óriási.
0: Mert?
1: Azért, mert hogy oda megy Dua Lipa, mindenki beszél róla, hogy ne, tehát azért ez egy óriási dolog, hogy ő most megházasodik, egy világsztár, és kiválasztotta Palermót, tehát innentől kezdve egy csomó olyan hely lesz, hogy itt mondták ki a boldogító igent, itt volt a nem tudom, a násztánc, és akkor gyakorlatilag mindenki oda fog menni, fotózkodni fog ott.
2: És azért valószínűleg egyébként anyagilag sem járt rosszul a város, tehát szerintem a polgármester ezt is nézi, hogy lehet, hogy...
0: Gondolom a kibérlés az, az azt jelenti, hogy, hogy valamit fizet a Lipa, és de nem csak a városnak, képzeljétek el, na ez az, ami szokatlan. Hogy itt a lezárt zónákban, ahogy Gyuri most menne haza, a lezárt zónákban, aki lakik, mindegyik kapott fejenként Dua Lipától 5800 eurót. Erre a három napra. Annyi kérés volt cserében, hogy nem fotózhatnak az erkélyekről, aláírtak egy titoktartásit, és hogy nem adhatják ki a lakásaikat másnak, mert ugye véletlenül ilyen paparazzik vennék ki.
2: Az jogos. Aha.
0: És ezért fizetnek 5800 eurót fejenként. Sőt, egyébként, hogyha van ott egy boltod, mint egy trafikod ott, vagy egy kávézód, akkor ezért is kapsz 1000 euró hát kis bevételkiesést.
2: Nagyon korrekt.
1: Azért az...
2: Három napra, teljesen.
0: Gyerekek. És utána néztünk, Palermóban az átlagkereset az 1500 és 2150 euró között van. Ugye ez egy hónap, és átlagkereset. Azért a Dua Lipa odaad neked 5800 eurót.
1: Három napra?
0: Három napra. Ja,
1: jöhet,
0: három napra.
1: Jöhet.
0: Igen.
1: És még egy jó műsort is látok. Sztárokat hoznak az ablakom alá.
0: Igen, na jó, szóval egyébként látod, hogy ez milyen egy esküvő, szerintem egyébként tök iridlésre méltó az ő szemszögükből. Ez tényleg ott játszódik az utcán, olasz kulissza, utca, kiraktak asztalokat, növényeket, mindenki egy pohár borral a kezében, zenekar, mindenki dumál mindenkivel, cigiznek, és egyszerűen jól érzik magukat. Oké, díszletnek használják a te városodat.
1: Így van, és ki is vették ugye az ott lakókat. Tehát, hogy zseniális, hogy ott vagy, ugyanúgy érzed, mint hogy ott lennél, csak a rajongókat.
0: De nézzük, ott egy Rolls-Royce-on ki van pakolva egy csomó uborka, meg cseresznye.
2: Tényleg, mint egy ilyen olasz piac. Nagyon helyes.
0: De az egész jó. Az az érzés, hogy ott lennék szívesen. Igen.
2: Dekorálgattak szépen, és baromi jó lett a hangulat, tényleg. Tök
0: így van. És közben itt látod, hogy a rendőrök meg tartják vissza a népet, azaz nem mehetsz oda be. Ami érthető. Hát az egy világsztár, nyilvánvalóan az nem lehet, hogy nyilvános legyen az ő esküvője. Szóval a lényeg, hogy nem tudom, hallottunk-e már ilyet, hogy egy sztár kompenzálja a helyieknek a kellemetlenségét pénzzel? Először is.
1: Szerintem nem. Szerintem nem volt ilyen.
2: Bármilyen árfolyamon is számolunk, ez ilyen durván 2 millió forint körül van. Ez az összeg azért az, amivel úgy érzed, hogy meg vagy tisztelve szerintem. Tehát, hogy azért ez egy csomó mindent, csomó kellemetlenséget akár emiatt le tudsz nyelni.
0: Hát én is emlékszem, hogy téged nem akartak kiengedni a Bruce Willis forgatásakor a kapudon. Hogyha ott a biztonsági ember adott volna 2 millió forintot a kezedbe, hogy na húzódj vissza.
2: Már fordultam volna vissza. Megkérdeztem volna, biztos úr, meddig szeretné, hogy eltűnjek? Én most neked is mondjuk, tegyük fel, bocsánat, ott laksz, érted, és akkor az autódat le kell tenned jó messze egy fél órányira, hogy bejuss haza. De hát kapsz egy ilyen összeget, hát ez nem megérné, vagy hogy láthass Dua Lipát?
0: Most melyik? Azért nem ugyanaz.
2: Láthatod Dua Lipát.
0: Hát láthatod Dua Lipát. Hát jó, mit tudom én, hogyha most Zoltán Erika esküvője lenne, azért nem gyalogolnék be Érdről, de... Nem imádom őket, tehát nem félreértés, ne essék. De Dua Lipa, te részt vehetnék ebben a buliban?
2: Nem, de hát végig elhaladtad.
0: Hát kint kell hagynom az autót, de részt vehetek a buliban? Hát vagy a Dua Lipa mellett kell elmennem a kapuajba.
2: Hazamehetsz Dua Lipa mellett, a kocsival nem mehetsz be, egy fél órát kell sétálnod.
0: És nem kapok egy jó csárdonét a kezembe?
1: Nem.
2: Majd az erkélyeden nézhet egy csárdonéval őket. De láthatod test közelből, hát nem érné meg?
0: Nem tudom, valahogy én elvegyülnék. Kapok pénzt is, és test közelséget?
2: Nem, elsőletek csak...
1: Nem,
2: pénzt majd a Zoltán Erika esküvője kapcsán kap. Ott fél óra sétál, de 2 millió.
0: Na most akkor melyiket kapom?
2: Hát azt, hogy láthatod, nem kapsz pénzt.
0: Behúzhatok a lépcsőházamba, úgyhogy elmegyek Dua Lipa mellett. Azért az megalázó. Nem, azt nem választanám, bocsánat.
2: Jó.
0: Na jó, gyerekek, mi a bajuk a helyieknek szerintetek?
3: Hát talán pont ez, amit mondtál, hogy megalázó nekik, hogy...
0: Az 5800 euró megalázó?
3: Meg az, hogy ilyen helyzetben...
2: Bocsi, az ingyenre mondta megalázott, az 5800-at örült volna.
3: Hogy ilyen helyzetbe hozták őket például, hogy elvették a városukat, az életüket, tehát, hogy nekik...
0: Na most egy picit azért túlzol ez, mint hogy lelőttek volna győzt az erdőben. Ez az annyira nem nagy dráma.
3: Igen, de hát ők figyelj, tiltakoznak valószínűleg ezt.
0: Hétvége, péntek, szombat, vasárnap.
3: Igen, lehet, hogy akkor van nekik a legnagyobb családi összejövetelük, és most ezért...
0: Egyszer az évben.
3: Oké, hát mondd meg.
0: Nem csak kérdezem, hogy mások öröme 5800 euró hasonló gondolatok.
3: De csak, hát én azt gondolom, hogy ez is közte lehet, tehát hogy az, hogy a nem tetszésüket kifejezték, de nem tudom, ti nem gondoljátok azt?
2: Igen, hogy büszkeség is van a világon, igen. Szerintem arra gondolnád, hogy ide jön a sztár, és kilóra megveszi őket, ha úgy tetszik.
0: Igen, igen. Tehát hát lehet... nála van, neked van kilód, neki meg pénze. Sajnos ilyen a világ.
2: Igen, csak valószínűleg ezek az emberek, ezek tudod, ilyen büszke emberek, ilyen sértődős emberek.
0: Ismerem ezt, akkor felszáll a buszra a Vígszínház színésze, és akkor nézd, ott van, nézd, és akkor mi van? És akkor mi van? Na és ki az?
2: Ő is ember.
1: Ezt csinálják, nem?
0: Ez a magyar.
1: Semmivel nem különbözik a másik.
0: Igen, és akkor mi van? Elmondom, mi van. Ott van Dua Lipa, az van.
2: Ó, oké, de azért ez érthető, hogy valaki védi a környezetét, ahol él, nem? Tehát azért elfogadhatjuk abból a szemszögből.
0: Én elfogadom, de ő nem egy pofátlan ember, ez hanem 5800 eurót fizet.
1: Így van, és azért 3 napra el tudod hagyni a lakást bárhogyan, nem? Tehát, hogy azért nagyjából mindenkinek van legalább egy barátja valahol.
2: Persze.
1: Tehát, hogy azért persze. Ez megoldható 2 millió forintért.
0: Na, Gyuri is vételszel a környezetét, emlékszem arra.
1: Na.
2: Hát én sokszor, de csak egyet meséltem. Én sokszor védtem.
0: Sokszor védted?
2: Hát persze, mert akkor
0: de honnan földön... tudtad, hogy az a picit sötétebb bőrű fiatalember, aki ott ült a lépcsőházatok alján, és ezért, hogy az mondjuk nem az indiai nagykövet volt, akit elvitettél?
2: Minden ilyen akcióban van kockázat. A rosszkor rossz időben az mindig benne van ilyenkor.
0: Ja,
2: de meg kellett védeni ezt a környezetet, ugye, és ilyenkor én kihívtam a rendőrséget, és akkor elvitettem a gyanús alakokat. Anett is ott lakik, ugye, mellettem abban a házban lakott, Anettet is védeni kellett, tehát ez az én feladatom.
3: Én hálás voltam, hogy te voltál ott a helyi serif, tehát nekem az abszolút bejött, hogy
0: védi a környezetét. Mi van egyébként, hadd kérdezek valamit, csak ilyen kényelmetlenségekről beszélünk, hogy tudjátok, hogy itt nagyvárosokban a házak falán, ahol ablakok vannak, sokszor leeresztenek egy hálót, ami reklámfelület van. Uh-huh. Hogy azokkal a lakókkal mi van?
1: Hát biztos, hogy nem látnak ki.
2: Hát ott fény sincs nagyon általában, azok ablakokat.
0: És az sokszor évekig kim van.
3: Igen, vagy, igen.
0: Nem tudom, hosszú ideig. Azok kapnak valami kompenzációt?
3: Biztos vagyok benne, hogy szerintem ingyen igen. Nem vállalnák el.
2: Én úgy hallottam. Tehát, hogy minden ilyesmi, amivel a te kényelmedet, vagy a te komfortodat korlátozzák, azért veled valamilyen megállapodást kell csinálni. Uh-huh. Volt annak idején, nem tudom, a 2000-es években emlékeztek ez az Ilferről, ez az autóreklám, hogy lematricázták pénzért az autódat, csak a havidíjat kaptál.
0: Én nem emlékszem.
3: De volt ilyen. Pontosan emlékszem rá, vagy a hiteledet, a kocsi hiteledet fizették, vagy adtak, azt hiszem, hogy ilyen 10.
0: És rárakták a cégük nevét az autódra?
3: Igen, különböző cégek neveit, igen. És akkor te mentél.
1: Reklámoztad őket.
2: És a fél ország.

0: Gáz.
1: Annyira gáz, hogy...
0: És ezt a kényelmetlenséget, ezt pénzért vállalja, gondolom.
1: Hát pénzért vállalja mindenki. Képzétek el, hogy ez úgy van, hogy ilyen mágnessel kell összefogni ezeket a kis reklámanyagokat, és amikor van egy rendes pólód, és bemész egy tévéinterjúra, ezeket fel kell tenni, mert az van a szponzori szerződésben, hogy... neked interjú közben mindig ennek meg kell lennie. Csak az a probléma, hogy nagyon rosszul néz ki, mert hogy gagyin van szerintem megcsinálva nálunk magyarosan.
2: És de várjál, és te nem is válogathatsz? Tehát, hogyha téged most a Libres vagy a Tenalédi elkezd szponzorálni, akkor...
1: Ha a Magyar Úszó Szövetséget a Libres elkezdi támogatni olyan összegér, amiért igen mondanak rá, akkor ott kell állni a Milák Kristófnak, és oda van írva, hogy...
0: Tiget aláírtatok, hogy bármit szponzorként behoz, azt te hordod magadon?
1: Nem kérdezik.
0: Mert ez, azért mondom, hogy ez kényelmetlen, ez nem komfortos, ez nem szép, ez nem esztétikus, és én nem is ilyenről beszélek, hogy egy mágnes táblácska, hanem rendesen a galériába bele van hímezve a glóbusz.
1: Igen. Így van, van ilyen, olyan is van, azért mondom, tehát hogyha a Magyar Úszó Szövetség vagy a magyar labdarúgó válogatott magára tett, vagy magára teszik, akkor azt úgy kell oda menni. És lehet ez a Libres. OB.
0: Hát miért nem elég a sportruhán? Hát éppen azt sose láttam, nem tudom, mondjál egy ízét, a musziálát, hogy egy
2: Durex felirat, lett
0: Durex felirat lenne a galérián. Igen, rajta van a FAUV, vagy nem tudom micsoda, amikor kirohan a mezben, de amúgy nem.
1: Hát igen, de ott a FAUV annyit tud fizetni egy mezben.
0: Hagyjuk tehát, az annyit tud fizetni.
1: Hát
0: nem, te kapsz ebből pénzt?
1: Nem, de azt mondják, hogy elmehetsz edzőtáborba ebből a pénzből. De neked kell hordanod, tehát te hordod a Libres.
0: Hordja ő, aki megállapodott ezzel.
1: Hát, hát hordaná, de nem tudja hova tenni.
0: Na, én kíváncsi vagyok a kényelmetekért, csak ez, és a Dua Lipából gondolnám, hogy például, Gyuri, neked, ha kinézel az Erkélyen a zuglóban, mit látsz?
2: Ó, hát nagyon rendezett, ilyen idilli parkos részt, szép társasházakat szemben, tehát nagyon meg van csinálva a környék, teljesen frissen.
0: Oké, képzeljük el azt, hogy azt a Deák téri óriás kereket odaraknák a házad elé.
2: Aha.
0: Tehát gyakorlatilag Zugló lenne itt a városközpont, és ott menne, és ilyen 10 percenként körülbelül 100 utas benéz a nappalitba.
2: Hú, az derék.
0: Igen. De fizetnek érte.
2: Jó, mennyi?
0: Ez az a helyzet, hogy az óriás kerék marad a Deák téren, hogyha a házban mondjuk van 20 lakó, 20 lakás, nem vállalja be mind a 20.
2: Aha. Hát azért remélem...
0: Tehát meg tudod vétózni.
2: De remélem meghallgatjuk a többi lakó nevében is, meghallgatjuk az ajánlatot.
0: Igen, igen, igen. Jó. Mi van, hogyha már 16 lakó bevállalta, de 4-en még nem? És te is köztük van.
2: Aha. Hát akkor azzal a 4-jel beszélek, hogy mindenképpen húzzuk fel az árat, bármennyi is az.
0: Bármennyi is az.
2: Bármennyi is az, azért még húzzunk fel.
0: Mi van, hogyha már belementek 19-en?
2: Hát akkor ott
0: csak te maradtál.
2: Én vagyok komoly tárgyalási pozícióval. Az a legjobb.
0: Az a legjobb? Az a legjobb helyzet?
2: Mennyi az alapösszeg? Te mennyit kínálsz?
0: De mennyire? Mondjuk havi 600 ezer forint.
2: 1 millió.
0: Ja, akkor 200.
2: 1 millió. 1 millió, vagy nem lesz műsor.
0: Tehát te feltornáznád igen. Az ő ajánlatukat. Igen. Akkor is, hogyha a többiek, a Kovácsék, meg a Müllerék, azok 500 ezerért.
2: Hát ez az ő döntésük. Uh-huh. De ezért cserébe kapnak műsort. Este 9:30 jövök ki a fürdőből mindig. Lesz délutáni műsor, felkelés. Tehát, hogy itt kapnak egy csomó mindent. Uh-huh. Tehát ott lesz produkció.
0: Évi, és hogyha nálad az utcádban, ugye ott szép természet.
1: Gyönyörű a természet. Gyönyörű, béke.
0: És ott lenne, de tényleg csak egy hetes ilyen retro metal fesztivál. És ugye kell a beleegyezés, és a házad előtt lenne nagyjából a beengedés, és akkor jönnének, vonulnának a szegecselt melényes ötvenesek, és fellépne a Lamb of God, meg a Pig Destroyer, meg a Airborne, meg a Luna Kills, meg az Ossian kétszer is.
1: És,
0: kétszer is. És lenne street food, minden debreceni kolbász szag.
1: Büdös lenne nagyon.
0: Szimatszakör. Nem lenne büdös, nem büdösek a rockerek.
2: Kicsi fröccs illat áramlana meg ez a szimatszatyor, de mellette azért ez a Pink Destroyert hallgathatnád sokat.
1: Nem, biztos, hogy nem.
0: És azt mondanak, hogy egy hét is kapsz 500 ezer forintot.
1: Wow. Dehogy is, 500 ezer forintért? Ne viccelj már. Jó.
2: Még azt is hozzáteszik, hogy a sátrasokat engedsz be az udvarodba, azzal még tudsz plusz
1: nem
2: pénzt
1: szeretnék.
2: Keresni.
1: Nem szeretnék, senkit nem engedek.
0: 48 eurót kérhetsz egy sátrazó.
1: Kit érnek a 48?
0: Ha beengeded a fürdőszobába.
1: Gondolj bele, oda megy a WC-be, belepisil, a többit nem is mondom. Á, nem.
0: Értem, hogy kényelmetlen, de nem kérnék, és jó, 1 millió.

0: Nem egy Versace, nekem Mérien jut. Nekem ők ne jöjjenek. Nem is ismerem ezeket az előadókat.
1: Nem, csak azért, mert nem ismered az előadókat. Most komolyan, a társadalomért.
0: A társadalomért. Nem vagyunk egyformák. Nem szeretném, hogy ott örjöngjenek. Ez
2: lehet, ilyen... hogy a kertedben sátorozók között megtalálnád az új szerelmedet. Ki tudja.
0: Biztos vagyok, hogy ilyen koncerteken. Figyeljetek, nem éri meg anyagilag. 500.000 forintért egy hétre tönkreteszik a kertet. 48 euróért
1: sátor. Akkor ne engedd be. Ne engedd
0: nem
1: be.
0: Engedem be, sőt, meg is vétózom, hogy az utcában bármiféle felvonulás legyen.
2: Tehát mit szkanderoznak is veled, meg mindenféle, amiket szeretsz.
0: Gyuri, 500.000-re ne kanderozom velem.
1: Ne próbáld belevenni az évit, hogy vegyüljön.
0: Hát tehát az meg végképp alja. Tehát ezt nem gondolod.
1: Hanem csak, hogy engedje.
0: Aha. Nem engedem. Csend és nyugalom. Madarak és őzikék vannak nálunk. Tényleg van, őzike, vaddisznó, ők legyenek, nem
2: szeretnék. Igen, mondjuk ez így nagyon nehéz, mert mi akár nyitottak vagyunk meg a pénz, de egy olyan, mint egy kis benszülött, tehát ő azért vonult el az erdőbe.
0: Elmondom neked, Prada, Versace, és a tő, és a Armani, és a
1: Steve Jobs. Ez a te vendégeid vagy?
0: Nekem ők jöhetnének, igen, Dua Lipa, és nem tudom.
2: Sátrazhatnának nála 48 euróért?
0: Bármikor, érted, George Clooney ingyen is jöhet hozzám. Oda teszem a kis komposztálom mellé, és el lenne.
1: Jó. Ez nem korrekt, de mindegy. Jó, akkor Anett, még neked egy gyors izé, mert hogy mondtad, ez a matricás dolog eszembe jutott, hogy tegyük fel, Kelet-Európában a hírekben, hogy a többször is lehet hallani, hogy nagyon terjed a hüvelygomba.
0: De jó.
1: És a Kaneszten egy erős kampányt akar csinálni úgy, hogy autókra, nők autójára, a tetejére rátesznek egy menetirányba egy tubust, ami világít este, Kaneszten tubust. És csak ezekkel közlekednek.
3: Ja, ez ennyi. Az én feladatom, hogy járjak
1: igen,
3: vele.
1: Igen, novemberig. Hát amíg tart ez a kampány, hogy Kelet-Európa ne legyen ennyire gombás.
3: De én nem akarok a gombás lány lenni utána.
1: Nem, bocsánat, ezt elfelejtettem mondani, és akkor oldalra, még a Kaneszten egy feliratot rak az autódra, hogy gomba? Én nem.
3: De jó,
1: és akkor is mindenki tudja, hogy te nem vagy gombás.
2: És könnyökölni így büszkén, és mutatod, hogy te nem.
3: Nem akarok azonnal nemet mondani. Mennyi?
1: Havi 1 millió forint novemberig.
3: Havi 1 millió?
2: De ezért járőröznöd kell, tehát nem úgy van, hogy csak elbújtatod.
1: Hát még este fél nyolckor még el kell menned egy órás körre a keleti felé.
3: De, és figyelj, de nem kell kiszállnom a kocsiból.
1: Nem.
3: És le lehet sötétítve a kocsimnak.
1: Ha erre van pénzed, igen.
3: Hogy ne lássanak. Hát mondjuk az 1 millió, az szerintem kevés lenne, hogy én 5 hónapig a népszerűsítem ezt a kenőcsöt.
1: Nem a kenőcsöt, az ügyér mész az utcára.
3: Hát szerintem toljuk fel egy kicsit, havi mondjuk... Hát a Gyuri is 1 milliót kért az óriás kerékért, akkor én kérek 5 milliót havonta.
2: Hát miről beszélsz?
1: Yeah.
0: Én 500 000-et kaptam.
1: Ugye nem ma buktál el először üzletet.
3: Miért, Lacika, te nagyon, miért te bevállalnád?
4: Hát hogy ne vállalnám be? Én mondtam, szerintem még nyomkodhatnia is a tubust.
1: Tehát a szélvédőre egy plecs.
4: Szélvédőre.
3: Mindegy, akkor én odaadom a Lacikának a kocsimat, és a felé érő nyomkodja, járkáljon ott. Én biztos, hogy
1: nem nőket akarnak erre, de látom, nem látom a koncepciót se érzed.
3: De hát figyelj, tönkreteszi a kocsimat.
1: De hogy teszi tönkre? Mágneses, vagy ezzel a vákumos cuppantás.
3: Nem tudok beállni a mély garázsba. De,
1: egy... Ja, és ingyen parkolsz novemberig, bárhol.
3: Oké, akkor meg az időjárásnak ki vagyok téve, ez semmiféleképpen nem jó üzlet nekem.
2: De havi 5 millióért.
3: Havi 5 millió.
1: Nem jó üzlet nekem, igen.
2: Nekik jó lesz.
1: Hallod a főérvet? Ki vagyok téve az időjárásnak? Hallod ezt?
2: Hát kifújja az arcomat a szél, meg minden.
3: Istenem. Szóval nem jó, nem tetszik. De van az az összeg, amire
1: nem tudom mit mondani, ez az emberi minőséget mutatja.
3: Ja, Istenem.
2: Semmi üzleti érzék, semmi.
1: Ne, az sincs. Üzleti érzék sincs, emberi minőség sincs. Gomba meg terjed.
3: És nem állok ki az ügyért.
2: Ezért tart itt ez a gomba probléma Európában, látod?
3: Jóvá, sajnálom.
1: Jó, mindegy. Nem viszked semmit?
3: Semmi.
1: Jó. Kérdezzük meg a hallgatókat. Kérdezzük meg a hallgatókat, hogy mi volt az az iszonyatos kellemetlenség, ami a te lakókörnyezetedben volt, lehet az rendezvény, vagy valami reklámtábla, vagy reklám, vagy cég, vagy nem tudom, és hiába harcoltál, egy fillért nem kaptál, tehát ami ilyen volt, hogy nem fizettek érte, mind Dua Lipa. 0620-22-22-122.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. 6 óra 8-tól Viszlátig.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám. Válts a jövőre. Omoda és Gyíkó benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodagyco.hu weboldalra. Omoda és Gyíkó. Alap az extra.
6: Élvezd szabadon a nyarat, és nyerj egy saját mozit otthonra.
7: Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso bármely üzletében június 8 és július 10 között. Töltsd fel a blokkot, és tiéd lehet egy JBL hangfal, egy grillsütő, vagy a fődíj, egy kerti moziszett.
6: Részletek az auchancorso.hu-n. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
8: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kowalski meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkba. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kowalski meg a Vega július 11 Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
9: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
10: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
9: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
10: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
11: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
13: Június 13 és 19 között.
12: Ez az!
13: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
14: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
15: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
16: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
15: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
17: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
18: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnok ajánlatában a friss sert és bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1499 forint június 8-a és 14-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
19: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
20: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
19: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
21: A fájdalom nem jó társaság, főleg, ha mindenhová veled akar menni. Ne maradj le nyárindító akciónkról! Safe Laser készülékek most 10% kedvezménnyel. Mozgásszervi fájdalom csillapítására, gyulladás csökkentésre és rehabilitáció támogatására. Vedd kezedbe a gyógyulásod! Részletek safelaser.hu.
22: Készen állsz egy igazán stílusos SUV-ra? Válaszd a kényelmes és innovatív Kia Sportage-et most akár 2 millió 200 ezer forint kedvezménnyel. Ne maradj le az ajánlatról! Részletek a JP Auto márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/Kia oldalon.
23: Kia. Movement that inspires.
5: A reklám után.
24: Hírek a Retro Rádióban.
25: Átfogó vizsgálat kezdődik a gyermekvédelemben, ismét elérhető a vonatinfó. Napos időnk lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Átfogó vizsgálat indul a gyermekvédelemben, erről beszélt tegnap a parlamentben a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a rendszer súlyos problémákkal küzd, szakember és nevelőszülő hiány nehezíti a működést, és jelenleg mintegy 1600 gyermek nem jut megfelelő szakellátáshoz. Bejelentette, hogy a gyermekvédelemben történt bántalmazások kivizsgálására miniszteri biztost neveznek ki, az áldozatok támogatására pedig létrehoznak egy 1 milliárd forintos alapot. Hozzátette, több gyermekvédelmi intézmény vezetőit is felmentették. Törvényben rögzíthetik a cipzár elvet, az új KRESZ tervezete a sávszűkületeknél és a megszűnő sávoknál történő besorolást is szabályozná. A változtatás elsősorban a torlódások csökkentését és a forgalom gördülékenyebb haladását segítheti. Mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna, közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
0: Az általános udvariassági szabályok szerint már működő rendszer, mert azért ezt működtettük valahol, kerül jogszabályi normába foglalásra, ami az újdonság, hogy ha tábla jelzi, akkor kötelező az alkalmazása. Tehát ez egy olyan közlekedési rend, ahol az elsőbséggel rendelkező forgalmi sávba be kell engedni a másik forgalmi sávban közlekedő járművet. A kapcsolódó tábla az egy egyszerű cipzárjelzés, tehát nem lesz komplikált felismerni.
25: Újra elérhető a vonatinfo webes felülete. A rendszert ismét teljesen nyilvánosan, regisztráció nélkül használhatja bárki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint ezzel a valós idejű utastájékoztatási javítása a cél. Hozzátette, a fejlesztéseknek köszönhetően a vasúti információk a MÁV Plus felületein is egyre szélesebb körben lesznek elérhetők. Megújulnak a Balaton legforgalmasabb komp kikötői, elindult a Szántódi és a Tihanyi rév teljes körű korszerűsítése, amint egy 6 milliárd forintos beruházás 2027 végéig tart. A kompok azonban a munkálatok alatt is a megszokott menetrend szerint közlekednek. Ma még folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcshőmérsékletekkel. Délutántól azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős helyenként viharos széllökésekkel. Úgy tűnik, holnap változékonyabb időre készülhetünk. Több lesz a gomoly felhő, és főként az ország északi északkeleti részén fordulhat elő esőzápor. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, csapadékkal és széllel.
24: Retro Rádió közlekedési hírek.
25: Kigyulladt egy kamion az M0-as autóút déli szektorában az M5-ös és az M51-es csomópontja között. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon a 27-es kilométernél csak a leállósávot foglalja el a sérült jármű, de a bámészkodók miatt közel 5 kilométeres torlódás alakult ki. Közben egy autó még a reggeli órákban szalagkorlátnak ütközött az M4-es autóút Törökszent Miklós felé vezető oldalán, Abony elkerülő szakaszán. A 92-es kilométernél a belső sávot továbbra is zárva tartják. Erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, például az M6-os autópályán Érdnél, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, valamint a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól. Tudtuk meg az Útinformtól.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Na, üzenik egyébként Évi, hogy... Hát valami ilyesmi, csak nem ez, hogy van sitkén, hát Balázs Fecónak köszönhetően, a semmi közepén ott áll egy felújított kápolna, 38 éve minden évben három nap rock és metal zenétől hangos a vidék. Jó. Ez tényleg így van, de ezt nem szeretik a környékben, ilyek, nem tudom.
2: Én nem tudom, ki mit szeret, de én nem ismertem ezt a rendezvényt.
1: És... Nem? Hát a sitkei kápolnát azt Fecó újította föl, és ugye nagyon sokszor koncertek bevételével, és ő adta ez a pénzt, és akkor ez gyakorlatilag egy ilyen fesztivállá váltott. Igen.
2: Jó szórakozás.
1: Na jó, bocsi, te gazdag vagy, csinálsz, amit akarsz, mert van pénzed. Én 5000 euróért nem adnám fel az elveimet. Szóval olyan vagyok, mint te, aki, amit kigondolok, azt csinálom. Én persze, én szegény maradtam. Hát gazdag azért nem vagyok, tehát ez mindig relatív, tehát nem vagyok gazdag, de 5000 euró az egy olyan összeg, amit én is úgy körülnéznék, hogy az erkölcsi iránytűm szerint belefér-e még.
3: Persze, hát ezért az eseményen az 5000 euróra nem kell ebből erkölcsi kérdést csinálni.
1: Egyébként igen, tehát ha Dua Lipa az utcánkba akarna háromnapos házi bulit csinálni, akkor és plusz ad 5800 eurót, én mind a kettőért boldog lennék.
2: Ne viccelj, hát én azért nem tudom, kik jöttek, Luna Kills meg a többiek, de azért Dua Lipáért 500 ezerért ingyen is. Ott elmertek előttem.
1: Sziasztok, 2500 euró és a környékre sem megyek. Jani Pécs. Hát tudod, az Asztórián laktam, amikor kikerült egy nagy plakát, ami a lakásokat is takarta. Ezt szerződés alapján tudták csak kitenni, és több millió forintot kapott érte a társasház. Aztán sziasztok, 5800 euróért három napra a térképről is lemegyek.
3: Ugye?
1: Igen. Sziasztok, nekem és a házban élőknek az volt a legkellemetlenebb, amikor GVM a házunkban rendezte be a stúdióját, és egész nap a vernyákolását kellett hallgatni.
3: Hát de nem tudom, kompenzálta bárkit 5000 euróval, nem hiszem.
1: Na jó, van egy nagyon jó sztorink, hát nagyon jó, hát itt ugye Magyarország a filmforgatások helyszíne, és Norbi valami ilyesmibe keveredett. Szia Norbi, jó reggelt!
4: Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit!
1: Jó reggelt! Norbi, ez a te lakóhelyed?
4: Így van,
1: Csepelen, ugye?
4: Csepelen egy ilyen lakóvezet, így van, egy buszvégállomásnál.
1: Na, és mit forgattak ott?
4: Hát ez jó kérdés, mert én nem nagyon nézek ilyen sorozatokat, azt tudom, hogy valamilyen sorozatnak a valami befejező epizódja volt, és egy éjszakai forgatás, és elég hosszan ugye volt a jelezve nekünk, hogy lesz ott forgatás, ugye lezárták az utcát, hogy ne parkoljanak ott autók, stb. Ez ugye engem nem érintett, meg gyalogjártam a melóba, mert ott van 4 percre, volt a Siemens, úgyhogy mindegy, nem is érdekes. Hát a lényeg az, hogy ugye este 11-ig bírtam azt az örgést, meg azt a autóknak a hangját, ugye teherautók, amiben pihentek a színészek. Klímától kezdve minden ment, mert nyár volt. De ugye addigra már remegett minden, én meg szerettem volna aludni. Hát ez ugye nem jött össze. Nem mondom, lecsoszogok papucsba, mondom, megkérem őket, hogy kicsit álljanak arrébb. Na hát addigra már patakokba folyt a könnyem, mert olyan füst volt az összes autó miatt, hogy úgy mentem oda, nem is tudom, ilyen forgatásvezetőhöz, mire megtaláltam. Az összes ilyen teherautósofőrt megkérdeztem, hogy ki az. És mintha sírva kértem volna, hogy álljanak arrébb az autóval. De hát ugye persze ők nem kompenzáltak semmit, és lehet, hogy ezért is álltak arrébb az autójukkal, teherautóval, de hát addigra már én már teljesen kész voltam idegileg.
1: De én ezt nagyon el tudom képzelni, tehát nyilván nyár, klíma, hogy a persze, klíma menjen, ezért minden ilyen autó vagy lakóautó, vagy nem tudom, mikbe voltak ezek a színészek, járatták a motort. És ti meg ott laktatok. Ja.
4: Pont az első, és pont oda följött az összes szag, ugye nálam is nyáron nyitva volt az ablak.
1: Persze, hát, abszolút.
4: Nem tudtam, a szaktól kezdve minden. Tehát ők nem kom, de hát, ha én is kaptam volna mondjuk egy 1500 eurót, én tuti elmentem volna ott valamelyik motelba vagy szállodába, és akkor mindenki boldog lett volna.
1: Ugye, hogy de azért hát, ez nem megalázó? Én is azt gondolom, ez nem megalázó ez a pénz. Ez valahol azt is kifejezi, hogy ő megérti azt,
4: így
1: hogy ez
4: van,
1: neked kényelmetlen.
4: Így van. Tehát, hogyha valakinek kellemetlenséget okozok, az nyilvánvaló, hogy egy bocsánatkéréssel ez így, na.
1: Persze.
4: Főleg, hogyha ekkora bevételük is van, mondjuk ez engem nem nagyon érdekel, de az, hogy hajnal egyik tartott ez a könyörgés, azért az durva.
1: Nagyon durva. Kár, hogy nem tudjuk, hogy melyik sorozat lehetett. Ez mikor volt?
4: Ez körülbelül 3 évvel ezelőtt.
1: Akkor Jimmy volt.
4: Nem tudom, mert a
1: Jimmy forgatása
4: nem messze, azt is megnéztem, de ez pont nem az volt, akkor mentem pont a barátnőmhöz, ő meg ott fodrász, és akkor meg azért nem engedtek be az utcába, még gyalog se. Hát mondom, ne vicceljetek, időpontra jöttem, mondom, én biztos, hogy be fogok menni. Hát be is mentem.
1: Hát persze, egyébként nem tudják megtiltani, ez így van.
4: Hát ennyi.
1: Norbi, köszönjük a sztoridat!
4: Aludj
1: jól, köszi!
4: Köszönöm,
1: szia! Igen, hát ez nagyon kellemetlen tud lenni.
3: Igen, és hogyha ha már ilyenekre kérnek, igen, hogy ne menj be az utcába, vagy mint nálam is, ez a ne indulj el, mert most vesszük a filmet, milyen alapon tehát, hogy most én most miért legyek jó fej, vagy miért működjek velük együtt, vagy tapsoljak csak azért, hogy ott vannak, tehát hogy persze, hogy valami kompenzáció ilyenkor szerintem jár.
1: Egyébként egyrészt azt gondolom én is, hogy járna, kettő, meg hogy mennyire életszerű az. Tehát, hogyha most gondolj bele, te egy filmforgatást szervezel. Lezársz, azért, mert a Bruce Willis ott robbantja föl a Hammerét, vagy nem tudom miért a te utcádban, lezársz néhány kapukijáratot. Vagy nem, vagy odaállítasz egy őrt. Ha valaki elindul mondjuk 8 óra 12-kor, akkor az azért indul el 8 óra 12-kor, mert valahova oda kell érnie, valamikorra. És a kapuban ott áll egy őr, és azt mondja, menj vissza a lakásodba. Ez mennyire életszerű?
3: Most, és mit gondolnak, hogy erre bárki azt fogja mondani, hogy ja, jó, oké.
1: Ja, jó, Bruce Willis, jó.
3: Szóljatok, ha már kijöhetek.
2: Szóval,
3: ha
2: robbantottatok.
1: Szóval én nem tudom, hogy ezt hogy kéne csinálni. Igen, mi Budapest sokszor tényleg filmforgatások rendelkezésére bocsátjuk a várost. Biztos, hogy ebből van valami bevétel a városnak, biztos, hogy ebből az egyénnek nincs bevétele. De az, hogy ennek a kényelmetlenségét te viseld el, mint lakó, ezt azért nem tartom teljesen korrektnek.
3: Teljesen igaz, amit mondasz, ez sem frankó, és nyilván a városnak azt a részét ő kibérli kőkemény forgatási pénzért.
1: Bizony.
3: És ebből aztán azok, akik tényleg szívnak vele, a lakók, semmit nem látnak.
1: Persze. Igen. Ezért nagy baj.
2: Ezért most felhívtuk a figyelmet, hogy lehet kérni pénzt.
1: Lehet kérni pénzt?
2: Hát én mindenféleképpen valamit meg kéne próbálni.
1: De hogy? Ki? Tehát érted, a város engedélyt ad, az közterület, tehát hogyha te ott laksz a nem tudom, Rákóczi út 72 alatt, akkor onnantól, hogy kilépsz a kapuból, az közterület. Tehát, és az a városi. Tehát ő azt bérbe adhatja.
2: De a kapun való szabad mozgás joga az kié?
1: Igazából, hát a tiéd, de igazából ők nem tehetnek más, csak megkérhetnek,
3: igen.
1: Hogy amikor
3: igen.
1: Bruce Willis éppen egy kézigránátot dob el, akkor te ne menj át a kamera előtt. Érted? Jogod van kilépni.
2: És jogom van besétálni.
1: És jogod van besétálni.
2: Ez közterület.
1: Köz, így van.
2: És én adózok azért a területért, hogy menjek rajta.
3: Hájjáré, Bruce, mert megy a vonatom.
1: Az egy másik kérdés, hogyha állami ünnepség van,
2: igen.
1: Ugyanúgy közterület, hogy akkor joguk van-e téged elzárni egyébként mondjuk a saját kaputtól, házattól? Nem tudom.
2: Azt jó nem kérdés. Tudom. Az
3: más. Egyébként forgatási esetekben szerintem a fővárosnak kéne, vagy az aktuális városnak kéne, hogy úgy letárgyalják ezeket a pénzeket, hogy aztán igen, ők abból tudjanak adni azoknak, akik esetleg emiatt valami kellemetlenséget szenvednek.
1: Egyetértek vele, ugyanakkor persze nem lehet mindenkivel egyenként végig tárgyalni. Tehát, hogyha itt a Gyuri bevétózza, és azt mondja, hogy nem jön ide Bruce, akkor kész, akkor a Die Hard 5 az nem forgatódik le.
3: Igen.
1: ha Gyuri beleáll.
3: De szóval látom az ajtót, én nyitom Bruce-nak az ajtót.
1: És a szép vers. Látom az ajtót, nyitom az ajtót. Bruce-nak. Jó, jövünk vissza. Alapvetően egy kvizt találtunk arról, hogy az internetezés, a PC-k meg a telefonok hőskorában mik voltak, és ezek ilyen leírt dolgok voltak, ugye? És azt gondoltuk, hogy nem lesz ez egy jó játék nekünk, annál jobb lesz ez a játék, hogyha ennek a hangjaival játszunk, azaz, ez, ahogy ti mondtátok, múzeális hangokat hozunk az internetezés hőskorából.
2: Egyébként ugye így nőttünk fel, és vannak olyan ikonikus hangok, amiket meghalljuk, és egyből visszajönnek a gyerekkorunk, mert hogy akkor ezzel nőttünk fel.
3: Persze, hát a 90-es évek, 2000-es évek elején számítógéphez, internetezéshez köthető annyiféle hang van.
1: Sokkal ikonikusabb hangok voltak, egyszerűbbek is, de nagyon ikonikus hangok voltak, és állítom nektek, hogy mindegyik ismerős lesz, és nem fogjuk tudni mihez kötni sokszor.
5: Én abszolút tudom, hogy ez így lesz, mert én csináltam a tesztet is. Baromi nehéz.
1: Anett lesz a quizmaster, tehát nála vannak a megoldások, nálam meg a hangok, ők csak be vannak számozva. Egytől 10-ig, tehát 10 hangunk van, ebből 7-et megpróbálom mi így hárman kitalálni úgy, hogy Anett vezényletével, és aztán hármat majd meghagyunk 8:30 utára a hallgatóknak, hogy aztán próbálkozzanak ők.
2: És lehet veszíteni, vagy nyerni?
1: Megint anyagias vagy?
2: Igen.
1: De ez már a felvezetőből is, nem?
3: Mindig valaki ebbe a székbe ül, akkor ő mindenben nyerni akar?
2: Ne haragudj már, olimpiai bajnok vagyok, hadd nyerjek
3: akkor
2: már valamit.
3: Akkor elégedj meg azzal.
2: De nem akarok, ez egy attitűd, nyerni akarok.
1: Ő nem is arra megy, hogy első lesz, vagy második, hanem valamit.
3: Valamit.
1: Tehát, hogy valamit kapjon. Majd választhatsz az automatából, jó? Megveszem
2: jaj,
1: neked.
2: De jó. Jaj, de jó, mi a legdrágább?
3: Akkor viszont én is játszom.
1: Mind hárman játszunk. Oh. Na jó, van, ezzel jövünk vissza, tehát az internetezés, a PC-k, a telefonozás hőskorából hangokkal játszunk egy kvízt, de hármat hagyunk a hallgatóknak is majd 8:30 utára. Jövünk mindjárt a hírek.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
8: Élvezd szabadon a nyarat, és nyerj egy saját mozit otthonra.
9: Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso bármely üzletében június 8 és július 10 között. Töltsd fel a blokkot, és tiéd lehet egy JBL hangfal, egy grillsütő, vagy a fődíj, egy kerti moziszett.
8: Részletek az auchancorso.hu. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
10: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
11: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
12: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Charity Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
14: Azoké a jövő, akik ma odafigyelnek magukra. A tudatos férfi nem vár, dönt. MyGuard, új prémium termékcsalád. Keresd a potemix.hu-n. Dönts ma a holnapért.
15: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre. Akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készleterejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
16: Július 5-én folkfesztivállal érkezik a Csík zenekar a Budapest Parkba. Egy este 4 koncert. 5-től a Szalonna és bandája, 6-tól a Besodrom, 7-től a Szabó Balázs bandája, 8-tól pedig a Csík zenekar Törőcsik Franciskával, Mező Misivel és Vecsei H. Miklóssal. A koncertek között táncház és gyerekprogramok. Csík zenekar, július 5. Jegyek budapestpark.hu.
17: Legyen kék az ég, legyen zöld a fű.
18: Fordítva.
17: Üföd lőzne gyelgéz a kék a
18: negyel. Inkább hozd a következő vödröt. A homlokzat nem színezi ki magát. Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
19: Mindennapi intim higiénia. Cicatridina intim tisztítóhab. Az érzékeny intim zónát kíméletesen tisztítja, fenntartja a hidratáltságot. A Cicatridina intim tisztítóhab kizárólag patikában kapható kozmetikum.
20: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
21: Készen állsz egy igazán stílusos SUV-ra? Válaszd a kényelmes és innovatív Kia Sportage-et most akár 2 millió 200 ezer forint kedvezménnyel. Ne maradj le az ajánlatról! Részletek a JP Auto márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/Kia oldalon.
22: Kia. Movement that inspires.
6: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
4: Csökkennek a képviselői fizetések, nem minden kullancs fertőz, már úton egy újabb hidegfront. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kevesebbet keresnek majd a hónatják. Az országgyűlés elfogadta a képviselői bérek és a frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló javaslatot. Ennek értelmében a képviselői alapdíja jelenlegi mintegy bruttó 2 millió 200 ezer forintról 1 millió 300 ezer forintra csökken. A kormány szerint az intézkedés jelentős megtakarítást hozhat a költségvetésnek. A változások részeként megszűnik a fővárosi képviselők benzinkártyája. A mobiltelefon költségeket pedig ezen túl minden képviselő maga fizeti. Június 1-től már tilos alkoholt fogyasztani Balatonlellek közterületein. Az új önkormányzati rendelet az utcákra, parkokra, terekre és sétányokra is vonatkozik. A szabályozás célja, hogy a nyári turista szezonban is megőrizzék a közrendet és a közbiztonságot. A nyaralóknak ugyanakkor nem kell lemondaniuk a fröccsről vagy a sörről. A tilalom ugyanis nem érinti a vendéglátóhelyek terasszait, a fesztiválokat, a kijelölt strandszakaszokat és a rendezvénytereket. A rendőrség tájékoztatása szerint a szabályok megszegői bírságra számíthatnak. Nem minden kullancs fertőz, a vérszívók kis része hordoz kórokozó, de ezek több betegséget is terjeszthetnek. A vírusos agyhártya és agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás, a Lyme-kor ellen azonban jelenleg nincs, mondta el rádiónknak Stikler János, a Népegészségügyi Központ biológusa.
5: A Lyme-kornak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrszír vagy kékes-lilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő indítványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírusfertőzésre utaló tünetek jelentkeznek, közönményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
4: Használjuk ki a kellemes nyári időt, mert az előrejelzések szerint egy hideg front érkezik elsővel és záporokkal, de hogy pontosan mire készülhetünk, az most kiderül. Ma még folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcshőmérsékletekkel. Délutántól azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős helyenként viharos széllökésekkel. Úgy tűnik, holnap változékonyabb időre készülhetünk. Több lesz a gomoly felhő, és főként az ország északi északkeleti részén fordulhat elő eső zápor. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, csapadékkal és széllel.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
4: Erős a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M2-es autóúton Dunakeszi térségében, valamint az M6-os autópályán Érnél is, és az M7-es autópályán Törökbálint térségében. De nem jobb a helyzet a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalász térségétől, a 31-es főúton Maglódtól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Közben az M0-as autóút déli szektorában az M5-ös és az M51-es csomópontja között korábban kigyulladt egy kamion. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon a 27-es kilométernél a külső sávot lezárták. A kialakult torlódás már meghaladja a 8 kilométert. Olvasható az útinfon.hu-n.
23: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 8 óra 10 perc van, jó reggelt mindenkinek, és szia Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Jó reggelt! Hello Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Minden oké? Okay?
3: Minden oké, okay. Kicsit izgulok.
0: Jó, hát persze, te vagy a quizmaster, ne viccelj! Na, még az előző témánkra azt írják, na ez egy jó példa, sziasztok! Akkor mi pénzt kaphatnak a monakóiak? Most például a Forma 1 idején.
1: Mondjuk azoknak
2: kérdés,
1: nem kell.
2: Kapnak-e, igen.
0: Kérdés, hogy kapnak-e, és ott tényleg a városból egy rész le van zárva egy hétvégére, ami ugye több mint egy hétvége, hiszen előtte építik, és ott, hát tudom, hogy mindenki mosolyogni fog, de átlag emberek élnek.
2: Legalábbis ott úgy hívják őket.
0: Ott ők átlag emberek, igen.
1: Itt kicsit kitűnnek.
0: Szóval kérdés, hogy kapnak-e bármilyen kompenzációt. Anyósom a Nyugatinál lakik. Rendszeresen előfordul, hogy nem tudunk menni hozzá az eltervezett időben az unokákkal, mert napokig csak az ott lakók mehetnek be a forgatási területre, azt is csak meghatározott időben.
2: Hát azért ez nagyon durva.
0: Nagyon durva, ez így van.
2: Ez nagyon.
0: Oké, de köszönjük szépen. Na, gyerekek, ez egy kvíz lesz, nem tagadom. Nem kvíznek szántuk, de ez a legjobb formája, hogy ezt megvizsgáljuk. Képzeljétek el, találtunk egy ilyet egyébként az internet és a PC-k hőskorából. És néztük, hogy mennyire lesz ez nekünk nosztalgikus, vagy sem, aztán rájöttünk, hogy ez nem olyan jó így leírva.
2: Nem, mert ilyen ismer fel képeket, meg ilyenek voltak benne, mi meg mégiscsak rádióműsor vagyunk, tehát ez nehezen játszunk ki.
0: Köszönöm, szerkesztő úr, ezt végre felismeri.
2: Mindig emlékeztetlek, tesó.
0: Oké. Na, szóval a lényeg az, hogy a szerkesztő azt mondta, mégiscsak egy rádióműsor vagyunk.
1: De jó, hogy rájött.
0: És akkor mondta, hogy jó, írd körül, ez mit jelent? És akkor te mondtad, hogy?
2: Hogy hangokkal kell játszani.
0: Ez az!
2: Erre az Évi azt mondta, hogy úristen, ne, hangok! És elkezdődött az ötletelés.
1: És elkezdtem felnézni rád.
0: Elkezdtél felnézni ránk, igen. Jó, szóval igaz, hangok, és abba gondoltunk be, és talán ez sokkal jobb, mint a kérdéseket tennénk fel, hogy mennyi ikonikus hang volt a 90-es években, a 2000-es években, ami számítógépekhez, vagy telefonokhoz kötődnek. De még mielőtt rámegyünk erre, nézzük már meg, hogy kinek az internet mikor jelent meg, és hogyan az életében. Tehát emlékszel-e még az első kütyüdre, emlékszel-e arra, hogy mit néztél meg rajta, vagy játszottál-e rajta?
1: Nekem van egy bátyám, és ő sokkal jobban értett a számítógépekhez, de azt tudom, hogy amikor megjött az internet, akkor én például Egerszegi Krisztiáról...
0: De hogy jött meg az internet?
1: Hát így, tudod...
0: Becsengettek, hogy itt az internet?
1: Nem, hát megérkezett. Nem matában hozták akkor?
2: Dobozba hozták be, nem?
1: Mindenkinek.
2: A modemet.
1: Nem tudom, mivel
0: megjött
1: hoztam.
0: A matávos, és hozta az internetet a disztok
1: cselekedet. Igen, igen. És na, a lényeg az, hogy én például képzétek el, hogy képeket szedtem le. Tehát, hogy ugye úgy először találkoztam azzal a dologgal, hogy ki tudtam nyomtatni egy Egerszegi Krisztinás képet. Tehát
0: volt nyomtatód is akkor?
1: Hát, hogy valahogy utána édesanyámik elvitték valahova, aha, és volt valami központi hely, ahol ki tudták ezeket a fényképeket.
2: És te azzal kezdted?
1: Flopin talán.
2: Azzal kezdted, hogy letöltöttél ilyen, tényleg ilyen 20 perc alatt jött le egy kép a csíkokban Egerszegi Krisztinás. Képet, így?
1: Nézd, hát ráértem. Elég sokat töltöttem vízbe, ugyanígy feleslegesen. Igen.
0: Egy felöltözött nő töltött le így 20 perc alatt, én meg egy mesztelen nőt töltöttem le 20 perc alatt. Ugyanezt csináltuk. És akkor anyodnak odaadtad a flopit?
1: Flopit, igen.
0: Hogy nyomtassa
1: ki. És akkor valahogy az iskolából, vagy valahonnan hoztak, igen.
2: Te is odaadtad a flopit, hogy nyomtassák ki?
0: Nem, én vettem nyomtatót.
2: Na, szép. Szép.
0: Igen, de nekem a munkámhoz kellett. Tehát, hogy én, amikor megérkezett az internet, akkor persze nyilvánvalóan volt egy ilyen redőny le, és két hétig a pornós üzém, és...
2: De akkor is mondtad, a munkámhoz kell, hagyjanak! Hagyjanak békén!
0: És aztán visszamentem rádiózni.
2: Na most megjött az internet, egy két hétig ne keres, Boros Lajos!
0: Na, így voltam. És aztán, tehát így megismerkedtem az internettel. De, tehát, hogy volt nyomtatom, mert kellett a munkámhoz, mert én jártam interjúkat csinálni a világ különböző pontjaira, és arra felkészülendő már én nyomtattam magamnak különböző szövegeket, vagy kérdéseket, vagy amikor hazajöttem, és lefordítottam az egészet, azt is le kellett írni, és ahhoz nekem kellett számítógép. Meg nyomtató.
1: Aha, hát akkor modern voltál nagyon.
0: Hát de nem én voltam az első, tehát én nem voltam nagyon gyorsebben, bevallom, de mindenképpen kellett nyomtató. Gyuri, neked?
2: Fú, én emlékszem, hát én még általános iskola végén voltam nagyjából, és akkor megjött a modem. És ez egy külön ilyen esti program volt, ez a felmentem az internetre. Igazából semmi dolgom nem volt ott, mert fogalmam sem volt, hogy mit csináljak.
0: De a családnak volt számítógépe,
2: családnak,
0: vagy neked?
2: Igen, ilyen központ, tehát ott volt a házban, ugye, egy számítógép.
0: Egy íróasztalon, és akkor használta mindenki.
2: Így van, monitorral, ez a klasszikus PC, igen, amit bekapcsoltál, igen. Alul kerregett, kattogott, tudod, hogy kell, betöltött, igen. És akkor utána felmentem a netre. És akkor játékokat akartam letölteni, tehát akkor még ez nagyon messze volt.
0: Hát játékokat még eleinte nem nagyon lehetett letölteni.
2: Hát abban az elejében, amiről te is beszélsz,
0: nem voltam
2: benne. Nem. És akkor utána én is felfedeztem ezeket a képeket, akkor már gyorsabban jöttek le, mint ez az.
0: Hogy tudtad kilőni, amikor apád vagy anyád belépett a szobába, hogy tudtad gyorsan kilőni a smoking vagina oldalt?
2: A modemre támadtam, mert...
0: Megrúgtad a modemet?
2: Ha modemet áramtalanítottad, akkor azonnal vége volt az egésznek. Nem bíztam arra, hogy a monitor majd mikor fog elhalványulni, hogyha kinyomom a gombot, dehogy is. Modem azonnal.
0: Anett, te azért erkölcsösebb voltál, ugye?
3: Én sokkal erkölcsösebb voltam, és én arra emlékszem, hogy amikor székutasra hozzánk megérkezett az internet, akkor a nappaliban... akkor a nappaliban volt a számítógép, és tényleg az ember így napokig csodált.
2: De most ne csak nem... a számítógépet miatt bekapcsoltad volna?
3: Igen, mert hogy... Tehát nem volt, nem tudtam, hogy most akkor mihez nyúljak, és amikor így elindult, én is ezeket a szerencsétlen képeket néztem meg, amikor a gimiben valamilyen anyagot kellett keresni, akkor azokat találtam meg.
2: Ugyanolyan képeket nézett, mint mi.
3: De nem, mint az Évi. Okay. De hogy tényleg én...
1: Talán mint az Évi. De nem erősítette meg.
3: De hogy ott szerencsétlenkedtem vele, nekem ez volt, hogy úristen, én először nagyon utáltam. Tehát, hogy nem volt nagy segítségemre, mert utána, amikor...
0: Milyen oldalak voltak akkor, bocs?
3: Igen.
0: Nem igen, hanem milyen. De mik voltak? Mit lehetett nézni? Mikor volt index, vagy nem tudom micsoda először?
3: Sokkal később.
0: De akkor mik néztünk?
2: Hát amikor én gimis voltam, akkor jött meg egyáltalán a YouTube. Tehát hogy az hiszem elsős gimis volt.
0: Azért mondom, más időszakban vagyunk. Az én időszakom, én nem tudom mit olvasom. Külföldi honlapok voltak, azt mondom, hogy bonjovi.com volt már.
1: Igen, és emlékszel, hogy mindig meg kellett tanulni a weblap címeket? Tehát, hogy oda nem volt ilyen Google kereső, hogy beírod, hogy Bon Jovi, látod, és akkor kidobtad.
0: Alta Vista kereső volt.
1: Alta Vista.
0: Ugye, na?
1: Van olyan, de mindig úgy kellett, hogy www. Igen. Nem tudom, igen. Mi.
2: És ahogy igen. Mondjátok, volt egy kicsi füzetem a számítógép mellett, és abba gyűjtöttem a honlap címeket. És azokat szépen beírtam, így, mert pontosan igen. Kellett ugye bepötyögni ahhoz, hogy elérd, és akkor írtam a honlap címeket, amik
3: és
2: érdekesek voltak.
3: Lassú volt.
0: Nagyon lassú volt. Igen. Na jó, emlékeztek, hogy milyen operációs rendszerrel dolgoztatok?
3: Nem, én sajnos nem.
2: Hát csak a Windows.
0: Hát te csak nézted a kikapcsolt gépet, de a többiek?
3: Windows alap.
2: Hány év után tudtad meg, hogy be is lehet kapcsolni?
3: Eltelt jó néhány jó nap.
2: Windows 95-tel futottam
0: igen.
2: Neki.
0: 95 volt, ti? Igen. Nekem volt először egy Mac gépem, és azt nem nagyon szerettem. Érdekes módon valószínűleg mindenki azt mondja, hogy Jézusom, hogy lehetett meg az a legjobb.
2: Nekem is volt, és eladtam.
0: És én is eladtam, és aztán Win, talán 95 volt nekem is az első. Aztán 98, XP, mit tudom én.
2: Igen.
3: Tök ügyesek.
1: Én Windows-zal kezdtem, és most iOS vagy.
0: Jó, na gyerekek, nézzük meg, 7 kérdésünk van, illetve 3-at meghagytunk a hallgatóknak. Ez azt jelenti, hogy ebből a hőskorból, amiről most beszélünk, az internetezés, a PC-k, illetve a telefonok, a mobiltelefonok világából hangokat gyűjtöttünk össze. És biztos vagyok benne, hogy mindegyik ismerős lesz, és abban is biztos vagyok, hogy szinte mindegyiknél találgatni fogunk, hogy ez vajon mi.
2: Igen, mert bár ikonikusak, meg tényleg egybeforra azzal az időszakkal, de azért elég rég hallottuk ahhoz már, hogy így tűpontosan szerintem biztos. Menjen.
0: Oké, mehet? Jó, aha. Nem kell azonnal rávágni. Te nyerni akarsz? Akkor figyelj, adok pénzt, és menj ki az automatába, és akkor megvagy.
1: Indulok.
2: El akarja nyerni.
1: De teljes bankkártya?
0: Köszönöm. Mi?
1: Korlátlan használat?
0: De nincs korlátlan használat, te is
1: tudod. Most
2: nem életjáradékot nyersz ezzel a játékkal.
1: Ja, hát akkor játszatok.
0: Na jó, mehet az első?
1: Kérlek. Aha.
0: Figyeljetek.
2: Aha.
0: Ez, azt sem tudom, hogy telefon-e vagy számítógép, de inkább telefon.
2: Szerintem telefon.
3: Telefon,
2: de itt az is kell, hogy milyen telefon szerintem, az is számít.
0: Igen, mert telefon márkától függően más-más jeleket adott egy SMS-nél, egy hívásnál, egy nem tudom minél.
3: Igen. Pontosan, igen.
0: De a telefonok nem voltak nagyon képesek amúgy semmire. Hát az SMS már egy nagyon komoly funkció volt.
1: Meg Snake volt.
0: Snake.
3: Igen, a játék.
1: 1999 a vége.
2: Emlékszem. Általános 8-as volt, amikor az első mobilomat megkaptam, és annyira király volt, mert mindenkinek volt az osztályban mobilja, megkaptam, és aztán néztem, hogy tök jó, hogy van, de hogy valaki hívjon már, vagy valami történjen, mert nem tudtam vele mit csinálni.
1: Igen. Hát jó. Nem tudom.
3: Egyébként, ha a segítség nektek, a hangok ritmusa a Morze ABC-t használja. Mondok néhány ilyen érdekességet. És finneknek köszönhetjük.
2: Hát Nokia. 32-10-es.
3: Úgy van, az? Bizony.
0: Nem ez a 32-10-es. És mit, számot kellett mondani?
2: Nem, a Nokia 32-10-es.
3: A Nokia 32-10-esnél vezették be ezt a hangot, de mi ez a hang? Én arra is kíváncsi lennék.
1: Hát, mikor, hogyha Nokia 32-10-es, akkor ez, mivel e-mail nem volt, akkor csak SMS lehet. SMS.
3: Pontosan, hát jó, így hát ez van.
0: Jó, Évi.
1: Nem én voltam, Gyuri volt a 32-10-essel.
2: Mindenki kap pont.
0: Nem, az SMS az a válasz, nem a 32-10-es.
1: Ja.
2: Jó, akkor
1: kösz, Gyuri.
0: Nem, ez az Évi pontja.
1: Is. Jövőben is kérlek.
0: Na figyeljetek, itt a következő.
2: Basszus. Ez egy ilyen tárcsázás hang.
3: Igen. Segítségképpen itt is elmondom, hogy két észt fiatalnak köszönhetjük.
0: Ne, hagyd abban, mert minden lelősz mindent. Azt tudom, hogy Skype az észt.
2: A Skype, igen.
3: Ja
0: bocs.
3: Hát akkor az Évi nem tudta volna.
1: Jó, köszi Anett. Hát én onnan, szerintetek úgy használok bármit, hogy utána nézek, hogy kitalálta fel?
0: Nem, de hát én miután tudom, hogy a Nokia finn, a Skype az észt, ezért így elég könnyű nekem.
2: Te tudsz ilyen dolgokat, te Randini.
0: Menjek ki?
2: Nem, te Randini is szeretsz Kadafiról is beszélgetni, vagy nem tudom én.
3: Ez volt egyébként a 2000-es évek legismertebb hangja.
2: Aha.
1: Ez?
3: Igen.
0: Hát, na jó, akkor ez a Skype hívás volt.
1: Jó, van egy pontod.
0: Következő.
2: Júj, de... Ú, de örültem mindig, mikor ez a hang volt.
1: Fogalmaz.
0: Ez egy csajozós hang?
2: Persze, beleégett a fülembe ez a hang.
0: De hol voltál te, amikor... De hol voltál te, amikor ezt a hangot hallottad?
2: Akkor nem voltam a szobámban, a gép meg a kim volt, és szaladtam
0: oda. Nem útközben voltál, nem a suliban voltál, hanem ez gép volt, délután volt, anya rántott húst sütött, és te meg valahol a pincében nézegetted a magazinokat.
2: Vagy péntek, vagy szombat este volt ez, amikor ez nagyon pörgött. Ez a
0: és akkor egyszer csak, és tudtad, hogy ez neked szól.
2: Bizony. Kapás van. Kapás.
0: Hány éves voltál? Volt már szőröd?
2: Hogyne. Nem volt sok, de arra vigyáztam.
0: És egyszer csak
2: és megpödörtem, és már indultam is.
0: Jaj, bocs.
2: Mi, amikor nagyon pörgött, mindkettő hang jött. De nem csináltál rosszat.
0: De ez valami üzenet, nem?
2: Ez MSN chat volt.
3: Így van.
0: MSN chat, Gyuri Japon.
3: Akkor most elmondom hozzá, hogy 2009-ben 300 millió aktív felhasználója volt az MSN-nek.
2: Aztán.
0: MSN chat. Még én is használtam ezt egyébként hasonló okból, mint te. Igen. Az egy ilyen jó kis izé. És akkor is nekem mindig laptopon volt, sose volt ilyen asztali számítógépem, de valóban is, akkor hopp, itt bejött valami, és tudtad,
2: igen. Hogy... És mennyire emlékeztet egyébként a mostani, mit tudom, Viberre, vagy a Messengerre, tehát hogy nagyon-nagyon hasonló.
0: Teljesen az.
2: Igen.
0: Teljesen az, csak az egy billentyűs számítógépen, igen, történik, és nem a telefonon. Mehet a következő?
3: Menjen.
1: Hát ez csöngés. Ennyit tudok.
0: Csak minek a csöngése?
3: Igen.
0: Még ma is van, nem?
2: De ez a hangzás, ez már nincs szerintem.
0: Nincs, ez olyan kis vibrafonos hangzás. Ez is egy... Szerintem ez is egy ilyen hang vagy videóhívás, nem telefon.
1: Nem telefon?
0: Nekem ez nem telefon.
1: Szerintem telefon.
0: Ez hang vagy videóhívás, ilyen WhatsApp vagy izé, de az meg túl késői, az nem
1: a hőskor. A WhatsAppnak nem ez a hívó hangja.
3: Nem. Annyit segítek, hogy nem.
0: Azt
3: szeretném elmondani ezzel kapcsolatban, hogy egy marimba nevű ütőhangszer, amit hallotok, melegcsengő hangzását utánozza. És a 21. század egyik legismertebb digitális hangja.
2: Melegcsengő hang. Igen, annyi. Marimba.
3: Jó, Én nyilván...
1: Fogalmam sincs.
2: Hát de figyelj, nagyon itt van, tehát hogy tényleg ez folyamatosan
1: halljuk. Jó, de most ez
0: a számítógépen van, ugye?
1: Számítógépen van.
3: Telefon.
0: A telefon nem volt akkor a hőskorban ilyen hangú telefon.
3: De most már a 2000-es években tartunk.
0: Igen, ott tartunk.
2: Bizony.
1: Oké. Hát biztos, hogy akkor nem a Nokia. Abban biztos, hogy azok...
0: Ahhoz már... Nem, ez már okos telefon, hát azokban volt ilyen hang.
3: Nagyon jó úton haladsz, Gábor.
0: Akkor ez a...
1: Okos telefon.
2: Mi volt az első okos telefon, ami...
0: De ez egy hanghívás, ami nem a telefonhívás, hanem valami más. Vagy Viber, vagy WhatsApp, vagy... ne rázd a fejed, kopasz.
3: Ez egy...
0: Hát látlak a szemem sarkából.
4: Na de nem jók, milyenket mondasz.
3: Igen.
0: Hát és akkor nem kell részt venned itt ebben a vitában.
1: Hárman játszunk,
0: és kész.
2: Közönség becsóválta a fejét.
0: Ez milyen?
1: Igen. Ebben az idősek otthonában, ebben a programban nem veszel részt.
3: Jó, az... Tehát, hogy telefon,
1: okay,
0: az
3: szuper.
0: Jaj.
3: Nem?
0: Ez az, ugye?
3: Igen. Nagyon tipikus.
2: És tényleg tipikus, értem, tipikus, és már kifinomultabb, mint annak, tehát a következő generáció.
1: Jó, igen, hát igen.
2: Mi volt az első okos telefon? Hát ez csak
0: az kérdezik. iPhone.
2: Na.
3: Nagyon jó. És mi ez az iPhone? Ez a...
0: Fogalmam sincs.
1: iPhone 1.
3: Ügyes vagy, Évi? Csengő hang. Ez, ja.
0: Ez a sima csengő hang?
3: Igen. Ez a klasszik.
0: Marad a 3-3. Vagy az 1-1, vagy mi. Oké, okay, következő.
1: Jó. Ez mindenki tudja.
2: Hát ezt neked kell megmondani. Ezt a hangot azzal kötöd össze, hogy jöttek le lassan a képek, nagyon lassan.
0: Igen, de ez azt mondtad, átléptünk a 2000-es évek. Most visszamentünk 1995-be?
2: Igen. Hát nehezít.
3: Igen, hát összevisz.
2: Ez volt az a hang, amilyen leléptél a Boros Lajostól 2 hétre, nem?
0: Ez az.
3: Na mi ez?
0: Ez az a hang. Hát ez a betárcsázás hang.
3: Ügyes vagy.
1: Igen, ezt kitalálta. Fel. Nincs valami hozzá? Mellékinfóba?
0: Ne. Szerintem ez a hang, ez nem is szándékos, ez nem tudták kiküszöbölni az akkori műszakiak.
2: Ez
0: alapvetően egy kellemetlen hang, ami most már kellemessé vált.
2: Teljesen olyan, mint a megidéznél egy másik dimenziót, olyan a hang.
0: Ez neked meg volt, Évi? Ez
1: nekem
0: a hang?
1: Nekem ez meg volt, nekem is
0: tehát meg volt. Tehát volt betárcsázós.
1: Persze, nekünk is a matávos, mondtam.
0: Matávos, igen.

0: Számítógépen volt,
1: igen, ez de igen, volt aha. Számítógépen is, és volt egyébként Gameboyon is. Aha. Mindenhol. A Nintendo hozta létre. Van benne egy piros és egy zöld figura.
0: Mario.
1: És ha ráugrasz a gombára, akkor megnő. Na, és csatornába mennek. Na, ki jön?
2: Hát ez most az, ez most az Anett Kanesztenes reklámja.
3: Ráugrasz
2: a gombára, megnő.
0: És ezt játszották az Évivel? Hihetetlen.
2: Évi, drága, mi ez?
1: Hát a Mário.
3: Így van.
2: Évi, nagyon jó
3: a
2: vagy.
3: A legendás dallamot 85-ben komponálták a Nintendónak, és egyébként ez a bajszos vízvezeték szerelő, Mário, ő a világ legismertebb figurája, ilyen játékfigurája.
0: Te nem játszottad ezt, a bajszos vízvezeték
2: szerelőt? Mário, nem ismertem, tehát tudom, hogy létezik, nem érdekelt különösebben. Tehát én akkor már máshol voltam.
1: Még az volt a kettő hetet töltött.
0: Kellett a sávszélesség a képekre.
2: Pontosan. Ne. Pontosan. Na jó, az utolsó, ami nekünk szól, aztán hagyunk hármat a hallgatóknak. Jó? Tessék. Oh, ez gyerekek, ez szívmelegető. Tehát...
0: Szívfacsaró. Akkor éreztem, hogy véget ért a karnevál.
2: Miért?
0: Hát mert vége. Tehát ugye ez a olyan, mint nálatok a vízé volt a fogmosós maci az esti mesénél.
3: Neked menned kellett aludni.
0: Ez a húznom kell aludni, igen.
2: Igen. Aha. Igen. És akkor apa odajött, és akkor shut off, vagy mit?
0: Shut off. Na jó van, fiam, most a shut off.
2: De mi ott az egérrel belekavírnyált a képernyődbe?
0: Kihúzta a kábelt, csak kész. Ennyi. Leoltották a villanyt. Ennyi volt. Ez a Windows lekapcsolás.
3: Így van.
2: Ugye? Windows 95?
3: Igen.
2: Windows 95 lekapcsolás. Neked meg volt, Évi?
1: Hát én azt hittem, hogy a bekapcsolás.
2: Én is azt hittem, a bekapcsolás.
0: Hát
2: Gyuri nyert.
1: Hát azért, ha a kettő egy, azért nem biztos. Én, te is azt gondoltad, én is azt gondoltam, Gyuri gondolhat mást.
2: De valóban ez lefelé megy, tehát ez valószínűleg tényleg a kikapcs. Sokkal vidámabb a bekapcs. Az megvan még?
3: Megvan, persze, valahol biztos.
2: Jó. Drága hallgatók, most jöttök, maradt három, valószínűleg a Windows 95 bekapcsolás is köztük van, de nehogy az nem Nanettől tudjuk. Nem.
0: Milyen mester ilyen kivágta magát?
1: A kvízmester.
0: Valakinek biztos?
3: Nem is volt ez olyan egyszerű. Azt nem. Láttam az arcotokon.
2: Nem. Ja. Maradt három tehát. Igazából kettő. Drága hallgatók, hogyha szeretnétek játszani egy keresztnevet, írjatok ide nekünk SMS-ben, és egy férfit és egy nőt fogunk összeereszteni, három ilyen hangunk maradt még, és egy bocsi zacsér, egy full szettér, illetve csak egy zacsér lehet megküzdeni. 0-20-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Majdha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
7: Na, mi lesz a mai program?
8: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
7: Vagyis
8: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
7: És ha rock'n'roll, akkor...
8: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
9: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
10: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Szállás, biztosítás, rendben. Valamit tuti, hogy hiányzik.
12: Feszülté teszi az utazás. Nem tud ellazulni. Próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte Valeria

0: Ána, homló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
1: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy ország tuning. Telekom.
3: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
4: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: Spórolj az Euronics nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
6: Ashwagandha, Maka gyökér Q10, Panax Ginseng, Ener, Potemix Energy. 18 összetevő egy precízen felépített formulában. Akció a potemix.hu-n.
7: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
8: Készen állsz egy igazán stílusos SUV-ra? Válaszd a kényelmes és innovatív Kia Sportage-et most akár 2 millió 200 ezer forint kedvezménnyel. Ne maradj le az ajánlatról! Részletek a JP Auto márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/Kia oldalon.
9: Kia. Movement that inspires.
10: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Felfüggesztik a devizahiteles végrehajtásokat, ismét érdemes lesz az eget kémlelnünk, ma is sokat látjuk majd a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Felfüggesztik a folyamatban lévő devizahiteles pereket és végrehajtási eljárásokat. Így döntött az országgyűlés. A Tiszapárt elfogadott javaslata alapján a bíróságoknak és a végrehajtóknak soron kívül le kell állítaniuk az érintett ügyeket a devizahiteles szabályozás felülvizsgálatáig. A törvény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az adósok továbbra is önként fizessék tartozásukat. Az érintett eljárások egy későbbi jogszabály alapján folytatódhatnak majd, amikor lezárul a szabályozás felülvizsgálata. Folyamatos a vízmegtartás és a vízpótlás az országban. Május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezték holtágak, természetvédelmi területek és csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban összesen 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta a rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
13: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
12: Megújulnak a Balaton legforgalmasabb komp kikötői, elindult a Szántódi és a Tihany év teljes körű korszerűsítése, amint egy 6 milliárd forintos beruházás 2027 végéig tart. A kompok azonban a munkálatok alatt is a megszokott menetrend szerint közlekednek. Újabb különleges együttállás lesz látható jövő héten az esti égbolton. A nyugati horizont közelében a Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, melléjük pedig egy vékony holdsarló is csatlakozik. A látvány szabad szemmel is megfigyelhető lesz naplemente után, de a halványabb égi testekhez érdemes binokulárt is használni. A svábhegyi csillagvizsgáló szerint a jelenséghez akadálymentes nyugati látóhatára lesz szükség. Ma még folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcshőmérsékletekkel. Délutántól azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős helyenként viharos széllökésekkel. Úgy tűnik, holnap változékonyabb időre készülhetünk. Több lesz a gomoly felhő, és főként az ország északi északkeleti részén fordulhat elő eső zápor. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, csapadékkal és széllel.
6: Retro Rádió közlekedési hírek.
12: Az Útinformtól tudjuk, hogy baleset történt az M1-es autópályán a főváros felé Biatorbágy térségében. A 17-es kilométernél csak egy sáv járható, emiatt több kilométeres a kialakult dugó. Közben az M0-as autóút déli szektorában az M5-ös és az M51-es csomópontja között korábban kigyulladt egy kamion. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon a 27-es kilométernél a külső sávot lezárták. A kialakult torlódás meghaladta a 8 kilométert. Ez egyébként kihat az M5-ös autópálya forgalmára is. Végül az M4-es autóút Törökszent Miklós felé vezető oldalán a Bony elkerülő szakaszán egy autó a szalakorlátnak ütközött. A 92-es kilométernél a belső sávot reggel óta zárva tartják.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor.
1: 3:49 lesz 3 perc múlva. Na, Riki hozza a hangulatot, várjuk Horthy mestert kvíz után. Ez lesz. Igen, Ricky Martin, akinek van egy focis dal, karácsonyi dalt és focis dalt nehéz csinálni.
2: Igen, mi is erről beszélgettünk, én, hogy meghallottuk ezt a dalt, és egyből összekötöttük az, hogy kezdődik a VB. Pedig aztán hány éve volt már, amikor ez a dal volt
1: jó
2: a
1: VB-n? Jó sok. Aztán ugye Shakira is volt valamikor, az is jó sok.
2: Igen.
1: Jó, sziasztok, kedves Bocsi, tudom, hogy az arábi pársornak nem sok köze van a rádió műsorhoz, de egy kicsit érintett vagy benne. Ha nem is mindig, de szoktam nézni a televízióban a Kincsvadászok műsorát, melyben mind a 4 kincsvadász nagyon szerethető ember. De ez a Fejes Tamás ritka egy úriember. Több ilyen ember kellene az országunkba. Igazán büszke lehetsz, Gábor, hogy a barátodnak mondhatod. Szép napot nektek, Zoli.
3: Ó, de kedves ez.
1: Ezt vele felolvastam, hát ha hallja.
2: Átadjuk neki. De ez durva volt, ugye neked is egy gyomrozás volt.
1: Ez egy gyomros volt. Tehát a ritka egy úriember
3: fogalmat,
1: tehát Fejes Tamással és közötte egyenlőségjelet még sose gondoltam, hogy lesz. Hogy mondjam ezt nagyon finoman. De
2: a tévé ezt is elérte. Elérte.
3: De nem gondoltad volna, hogy ezt csak felolvasod és kommentár nélkül hagyod, hogy a Fejes örüljön neki?
1: Hát az sem biztos, hogy hallja.
3: Mindjárt ír. Kösz haver.
1: Na jól van. Ugye azt ígértük, hogy az internetezés és a telefonozás hőskorából még hagyunk 3 hangot a hallgatóknak, és akkor nagyon egyszerű, mert amelyikük előbb felismeri, az kapja a pontot. 3 van, így véletlenül könnyen el fog dőlni, és akkor majd kiderül az, hogy ki lesz a full set, Bocsi, Zacsi. Ugye, Anett?
4: Bizony.
1: Igen. Jó, Vivi van az egyik vonalban. Szia, Vivi, jó reggelt!
5: Sziasztok, szia Bocsi, szia Évi, szia Gyuri, szia Anett!
2: Hello!
1: De aranyos vagy. Végre mindenkinek köszön valaki. Igen. Jó, Vivi, drága, honnan telefonálsz?
5: Hát most éppen itt a Bikás partnál leszálltam a metróról, de a Siófokról jöttem föl az irodába. Úgyhogy
1: és hogy érted, ott laksz Siófokon is az irodába följössz dolgozni?
5: Hát csak egy héten egyszer szerencsére, úgyhogy nem olyan vízes.
1: Aha.
5: De minden reggel hallgatlak benneteket, már a kislányom is kívülről fújja a szlogent.
1: De jó.
5: Annyira örülök.
1: Nagyon jó. Vivi, megkeressük neked az ellenfeledet, ő pedig a Patrik. Jó. Szia Patrik, jó reggelt!
6: Sziasztok, Patrik vagyok, Balatonról.
1: Balatonról, tehát ott is maradtál. Jó, ott is dolgozol, ott élsz?
6: Igen, Kenesén.
1: Kenesén, mivel foglalkozol?
6: Ülök a számítógép előtt.
1: Uh-huh. És Vivi, te?
5: Én is szintén home office-olok.
1: De miért jössz Budapesten home office-olni? Hogy egyszer-egyszer kell?
5: Mert néha be kell járni, azért meg kell mutatni az arcunkat.
1: Jól van. Na jó van, drágáim. Vivi, neked meddig nyúlnak vissza az internetes emlékeid?
5: Hát, ha jól emlékszem, akkor ilyen általános végén, gimi elején jött be az életembe.
1: Ami így évszámilag?
5: Akkor elárulom az életkorom, 38 vagyok.
1: Nem tudom kiszámolni, mondd azt, hogy...
2: Akkor 2002 volt
1: 2002.
2: A gimit. Igen. Mert én is annyi vagyok, és akkor kezdtem a gimit.
3: Szép volt, Gyuri, jó vagy, Matek.
2: Nem tudok ilyen jól számolni.
5: Nem, köszi.
1: És Patrik, a te életedben?
6: Én 43 vagyok, úgyhogy én a tárcsázós internettel.
1: Tárcsázós megvan neked, jó?
3: 97.
1: Oké, na jól, figyeljetek, amelyik kötök előbb mondja, nem kell végighallgatni, amelyik kötök előbb csap le rá, azért a pont, és akkor mutatom az első hangot, ha felkészültetek. Vivi, kész vagy?
5: Oké.
1: Okay, Patrik, te?
6: Itt vagyok, hallom.
1: Figyeljetek. Még egyszer, jó?
2: Hát ezt nem tudnám.
5: Ez nehéz.
1: Ismerős?
6: Nem.
1: Nem, a Vivinek sem.
3: Nekem
5: hát
3: igen.
5: Talán a Windows-zal kapcsolatos.
3: Nagyon jó, Vivi. Nagyon jó.
6: Hát akkor Windows-bekapcsolás.
3: Így van, pontosan. Ez a Windows bekapcsolás.
1: Na és melyikük volt előbb?
2: Én a Vivi
1: kezdte, Vivi kezdte el, és ő fejezte
6: ő
1: be.
6: Ő fejtette meg.
1: Igen, jó. Vivi, ez a te pontod.
5: Juhú, köszi!
1: Na, jó, akkor Itt a következő, figyeljetek.
6: Nokia csörgés.
5: Nokia.
1: Ez viszont a Patriké.
5: Igen.
1: Az? Egyébként a neki.
4: Igen.
1: Oké. Okay. Akkor most jön a mindent eldöntő?
4: Bizony.
1: Oké, okay. 1-1 az állás jelenleg, és akkor figyeljetek, mert jön a harmadik és az utolsó egyben. Még egyszer.
6: Windows hiba?
4: Nem.
1: Én sem tudom, de ismerős.
3: Én hallottam már ezt a hangot valahol.
5: Böngésző.
4: És szerintem szakadjunk egy kicsit el a Windows-tól.
2: Igen.
3: Uh-huh. Hát akkor
1: meg én nem tudok elszakadni.
3: Én sem tudok.
5: Akkor Linux lehet.
4: Neked volt, te említetted, hogy volt, és a Gyurinak is, és eladtát.
1: Aha. A nyomtató van?
4: Nem,
2: az is. Amilyen mocskos dolgokat, azt kinyomtatott.
1: Egy... Na jó, ezzel erősen célzott valamire Anett. Mind a ketten eladtuk a Gyurival.
3: Megvagyok!
1: Tehát azt mondom, nem Windows, te meg azt mondtad Linux, hát nem Linux.
5: Uh-huh. Akkor iOS?
4: Bizony.
1: Jó, elfogadom. iOS-nek hívták akkor, hogy Mac.
3: De az operációs rendszer az iOS.
1: Az iOS volt akkor is, nem macOS? macOS volt. Igen, szerintem
3: Mac OS.
1: Az...
3: Mac OS volt a legelején, Mac. Igen, a Mac OS volt, most iOS.
5: Az
3: igen.
5: A baj, hogy nekem sose volt Mac, hanem Windows-zal operáltam.
1: Jó, nem baj, de te mondtad ki, nem?
4: Uh-huh. Így van, pontosan.
1: Igen, Vivi, hát akkor te vagy a nyertes, így van. Jó, Vivi, te kapsz egy full set Summer Edition bocsizacsit, abban van egy bögre, meg egy baseball sapka, ugye, Gyuri?
2: Pontosan.
1: Nagyon jó. Ez a tiéd, és Patrik, te meg választhatsz, bögrét szeretnél, baseball sapkát, vagy zacsit?
6: Én egy zacsit, nem hagyom ki.
1: Egy üres zacsit?
6: Ja, akkor egy baseball sapkát.
1: Ja, baseball sapkát, jó, oké.
2: Okay. Tudsz tárgyalni, Patrik?
1: Jó van, köszönjük szépen, Anett majd hív benneteket, jó? Köszi, Vivi.
5: Ja, nagyon köszi, szép napot neked.
1: Sziasztok. Hello. Na, jó volt ez a kis játék.
3: Jó volt. Ezt igen. Az utolsót én se tudtam volna, ha nem vezet rá az Anett, akkor
1: nagyon, pedig nagyon ismerős volt.
3: Én megint a Windows kikapcsolásra gondoltam volna, vagy ilyen, tényleg ilyen hibaüzenet, vagy e-mail, de nem.
1: Igen. Na jó, gyerekek, itt van a hang, ezt tegnap nem sikerült megfejteni.
2: Nem sikerült, bizony.
3: De odaadtad az ajándékot.
1: De odaadtam az ajándékot, még egyszer ezzel a hanggal játszunk, tessék.
7: Szok lesz, hogy ezek közül, vagy lesz tudtatás sem. Én csak a sodima, én úgy kell, én ezt akarok fogalmul egy orvosok, és a szugárdikba az összes agitamikom nem volt, akkor vele tudta közben lenni.
3: Nyeremény is van hozzá, bluetoothos vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jó voltából.
1: Szuper, hívjatok most 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz 7 perc múlva. Na, ez egy nagyon kedves SMS. Sziasztok, drágáim, én csak annyit szeretnék írni, hogy ős idők óta hallgatom Bocsi Rádió műsorait, egyik jobb volt, mint a másik. Akkor is kitartottam, amikor nem volt tökéletes a csapat összetétele. Ám, amióta Évi bekerült a műsorba, az egész műsor szárnyal, amiért ezt az SMS-t megírtam, az az, hogy még azt is észre lehet venni, hogy Bocsinak a kommunikációja is megváltozott. Így az egész műsor sokkal pörgősebb, még viccesebb, sokkal dinamikusabb lett. Azt vettem észre, hogy Évivel nem csak egy műsorvezető került a csapatba, hanem egy nagyon jól rezonáló partner is, aki még jobbá teszi az egész műsort, szóval nagyon köszönöm az egész csapat munkáját. Remélem, hogy még sokáig hallgathatlak titeket, csőkutya Kriszta. Évi, hát mit szólsz?
3: Hát köszönöm szépen. A dicséretet szerényen fogadom. De ha tudnátok, mit élek hát adáson kívül.
4: Hát ennek ára van.
3: Igen, igen. Például egy perccel ezelőtt is próbáltam valamit csinálni, ha sem ment át.
2: Hát nem, olvastál egy prostatacikket, és nem akartad megosztani velünk igen. Aztán.
4: Mondtuk, hogy akkor most már, ha valamit csinálsz, akkor beszéljünk rá rendesen.
3: Igen, igen, igen. Ez egy edzőtábor itt minden reggel.
2: Egy prostata edzőtábor? Miről beszélsz?
3: Kiképzőtábor. Veletek az élet. Nem olvasom fel, tényleg.
2: Ne olvasd már, nem most adásban, csak utána olvasd már fel nekünk.
3: Nem tettem, mert nagyon perverz.
2: Egy cikk perverz? Ez egy orvosi cikk?
4: Ez biológia.
3: Elolvashatom az első részét? Elmondhatom ezt a mondatot?
2: Hát mit tudom én, mi van benne?
4: Felnőtt ember vagy, a te felelősséged mit csinálsz?
3: Nem, már hallgatnak az MMH-tól. Nem lehet, majd elolvasom.
2: NMH az egy bank.
3: Akkor melyik ez a cég?
2: Amely... NMHH.
3: Nekem mindegy, hogy mit csinál. Nekem azt mondtátok, hogy
4: ilyen, hát nem tudom, ha van hiteled, lehet a banktól is félszak hallgatnak, ezt nem tudom.
3: Hát van olyan, akinek fizetnünk kell, nem?
2: Na jó, gyerekek, játszunk inkább. Itt van Laci. Hello, Laci, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
2: Szia, Laci. Te honnan telefonálsz, mit csinálsz?
5: Én most éppen vecsés haladok Szolnok irányába az M4-esen, és áruterítés sofőr vagyok.
2: A terítés olyan szép szó, ez amit, hogy szétszórnátok egy mezőn. Olyan a cuccod?
5: Hát nem, nem egyébként.
2: Jó, de tudod, mi van hátul? Vagy játszott-e is az ártatlan kamionsofőrt a határnál?
5: Nem, én csak belföldön.
2: Na, csak belföldön, jó, akkor azzal nincs kockázat. Figyú, Laci, kezdjük el, és itt van neked még egyszer a hang, tessék.
6: Szok lesz ott, hogy ezek közül vagy lesz tudtatásem. Én csak esődik, ha én úgy kell, én ezt akarok fogam. Ül egy orvosok, és azt ugázdik be az összes gita, amikor nem volt, akkor vele tudta közben lenni.
2: Na, ki lehet ő?
5: Megmondom őszintén, hallottam tegnap is, és... Olyan kérdésem lenne, hogy egy fotós a férje?
2: Igen, de jó vagy.
5: Illetve sokat segített a segítségetek is, akkor én megtippelném, hogy Ördög Nóra.
2: Őr, ugye mondtad előtte?
4: Mondta.
2: Nem Dög Nórát mondott, hanem
4: mondta, őt is mondta.
6: Amikor az összes osztálytársam már tudta a gimi másodikba, harmadikba, hogy ők majd jogászok lesznek, meg orvosok, meg közgazdászok, én csak ezt tudtam, hogy na én ezek közül egyik sem.
4: Én határozottan hallottam az őt. Igen,
3: igen. Igen.
2: Nekem olyan, mint elharapta volna is. Jó, de így akkor helyén van a dolog. Laci, hát óriási.
5: Tessék. Köszönöm szépen.
2: Itt az egyik nyerem, igen? Mit?
5: Mondtam, hogy Ördög Nóri, csak lehet, hogy a mikrofon levágta.
2: Az lehet, igen.
4: Lehet, hogy én csak oda képzeltem azt az őt.
2: Na, de most megvagyunk, és itt van a nyereményed.
7: Gratulálunk! A nyereményed egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jó voltából.
5: Ó, szuper!
2: Laci, és egy bocsizacsi benne, egy baseball sapka, meg egy bögre.
5: Nagyszerű, köszönöm szépen!
2: Oké, mi is neked, figyú, mehetsz tovább, Anett majd hív a címedért, jó? Köszi!
5: Rendben, köszi, sziasztok!
2: Köszi, szia, hello! Jövünk vissza, és hát most már tényleg 2 nap is kezdődik a VB. Azt nem szombaton kezdődik, de csütörtökön valami
3: igen,
2: miatt.
3: Igen, megnéztük, csütörtökön kezdődik. Mondom is nektek, ha érdekel, mi lesz az első mérkőzés. Egy nagyon-nagyon izgalmas Mexikó, Dél-Afrika. Érzed?
4: Többet is el szeretnél venni Horthy Gábor rovatából, vagy most ezt így...
3: Nem, ezt csak azért mondom el, hogy kezdődik, és pont ezt beszéltük Gáborral, hogy igazából másfél hónapon keresztül nem lesz jó mérkőzés. 4-5-6 mérkőzés lesz. Jó. ebből a 9. Hát
2: a Németország is azt mondja, Curaçao ellen kezd.
3: De miért? Az nem
4: legalább,
3: jó?
4: Legalább lehet, hogy szokatlan lesz a helyzet.
2: Én nem tudom.
4: Mindig megnézzük ezt a Németország, Franciaországot, meg Németország, Olaszországot.
2: Hát úgyis az lesz a vége.
4: Ez most kicsit igen. Más.
2: Azért, hogy bohóckodunk, kitiltjuk az irániakat, meg az irakiakat, és az a végén meg ki lesz ott? Németek, franciák.
4: És Haiti.
2: Nem. Portugália, Spanyolország, Anglia, Argentina.
4: Horvátország még a közelbe szokott
2: élni. Igen, igen,
3: Brazília.
2: Igen. Brazília, pontosan. Na jó, hát kíváncsi vagyok, mert ugye valóban kezdődik, és hát az előbb már említettem, így érintőlegesen, de Gábor ennél sokkal többet tud, hogy végül is a csapatok elindultak a VB-re, sokan már meg is érkeztek a VB-re.
4: Bizony.
2: Megvoltak az első balhék, volt olyan, akiket az amerikaiak nem engedtek be.
4: Bizony. Viszont a csapatok dolgoznak azon is, hogy már most elnyerjék a világ szimpátiáját, szóval már sokan most kedvencet választottak.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. 120 kilós vagyok, kopasz és sírok.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
8: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt, ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
9: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Vatikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Barna gesztenye, kicsi a szeme.
11: Nem, pont fordítva.
10: Hogy barna kicsike, szeme gesztenye.
11: Inkább folytasd a homlokzat színezését. Az legalább jól áll. Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
12: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram Kométa olasz felvágott csak 299 forint, az 1,75 literes Coca-Cola mindössze 679 forint. Coop, a jó szomszéd! További részletek coop.hu.
13: Neked mi a 8? Szuper luxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
15: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
16: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
17: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
18: G-A-E-C-O-O GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
19: Várjuk szeretettel hétvégén az Ásvány és Ékszerbörzén Budapesten a MOM Sportban. 120 kiállító és programok 2000 négyzetméteren. www.ásványbörze.hu.
20: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis Eiza díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
21: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
22: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
21: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
22: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
23: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: És most a kérdés az ajándék falitöltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándék falitöltővel viheti haza?
3: Ahhoz tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
2: Ez az!
3: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándék falitöltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
5: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
24: Folyamatos a vízpótlás az országban, nem minden kullancs fertőz, már úton egy újabb hidegfront. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Folyamatos a vízmegtartás és a vízpótlás az országban. Május közepe óta mintegy 30 helyszínen engedélyezték holtágak, természetvédelmi területek és csatornák ökológiai vízpótlását. Májusban összesen 8 millió köbméter vizet tartottak vissza, mondta a rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
25: Összesen a vízügyi ágazat folyómedrekben, holtágakban, csatornákban és tározókban most már 630 millió köbméter körüli a visszatartott víz mennyisége. A Velencei tavon továbbra is kritikusan alacsony a vízállás, a májusban érkező csapadékot is a talaj nyerte el, így a vízminőségi változásoknak a sokkal gyorsabb nyomon követése érdekében egy új vízminőségmérő búját telepítettek a vízügyi szakemberek. Ez azt segíti, hogy folyamatosan látják a legfontosabb értékeket.
24: Nem minden kullancs fertőz, a vérszívók kis része hordoz kórokozó, de ezek több betegséget is terjeszthetnek. A vírusos agyhártya és agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás, a Lyme-kor ellen azonban jelenleg nincs, mondta a rádiónknak Stikler János, a Népegészségügyi Központ biológusa.
26: A Lyme-kornak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrír vagy kékes lilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő utványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírusfertőzésre utaló tünetek jelentkeznek, szövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
24: Megújulnak a Balaton legforgalmasabb komp kikötői, elindult a Szántódi és a Tihanyi rév teljes körű korszerűsítése, amint egy 6 milliárd forintos beruházás 2027 végéig tart. A kompok azonban a munkálatok alatt is a megszokott menetrend szerint közlekednek. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Ma még folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcshőmérsékletekkel. Délutántól azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős helyenként viharos széllökésekkel. Úgy tűnik, holnap változékonyabb időre készülhetünk. Több lesz a gomoly felhő, és főként az ország északi északkeleti részén fordulhat elő eső zápor. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, csapadékkal és széllel.
6: Retro Rádió közlekedési hírek.
24: Korábban történt egy baleset az M1-es autópályán a főváros felé Biatorbágy térségében. A 17-es kilométertől az időközben kialakult torlódás már feloszlóban van, adta hírül az úti inform. Közben erős a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M2-es autóúton Dunakeszi térségében, valamint az M6-os és az M7-es autópályán Érd térségében is. Nem sokkal jobb a helyzet a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalász térségétől és a 31-es főúton Maglódtól sem. Vezessenek körültekintően.
27: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 9 óra 11 perc van most, jó reggelt, és szép napot mindenkinek, itt van Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Szia, Anett,
1: jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok.
0: Hát itt a hangok kapcsán jön egy ilyen SMS, sziasztok, könyv szökött a szemembe a hangok hallatán. Teljes gondtalan gyerekkor, és meg annyi emlék. Winampot használ, vagy lehetett egyéni témák alapján állítani, ha épp nem volt internet. A hangszóró már hamarabb gerjedt, így tudtuk, hogy valaki hívni fog minket telefonon. Legyen szép napotok. Ez alatt tudom, hogy
2: behezizek. Ez így van.
0: Sziasztok, annyira szerettünk volna bekerülni hozzátok, majd a játékba, mert mi nem tippeltünk, hanem azonnal tudtuk Nóri nevét. Aztán, ahogy halljuk, hogy nem annyira örülnek, vagy csak nem mutatják ki éppen, akkor minek telefonálnak? Elveszik az élményt azoktól, akik epekednek érte. Hétvégén egy régi hagyomány szerint kulacs díszítésre megyünk, egy közelgő esküvő hivogatása miatt, és a csipet Ropinak annyira örült volna neki a csapat. Na mindegy, csak meg szerettem volna osztani veletek, további szép napot kívánunk nektek, házi segítségnyújtó irodás lányok. Mm. Ah, nem akarod őket felírni, hogy holnap játszhassanak?
2: Jó, benne vagyok, ne töröld ki a számukat, jó?
0: Írd már föl, léci, ki fogom véletlenül törölni, írd föl.
3: Hát de akkor nem tudom felírni.
0: Miért nem tudod felírni, semmi dolgod nincs.
1: Évődtök itt mindig.
0: 9 óra 06, 70-essel kezdődik.
3: Most ne töröld ki, most még ne töröld ki.
0: Még írod már?
3: De még nem töröld.
0: Hány szám van meg?
3: Meg három.
0: Ezek nagyon helyesek. De egyébként válaszként hadd mondjam el, hogy ez a most aki telefonál, hát mindenkinek más a vérmérséklete. Tehát valakinek adunk tényleg egy nem tudom sapkát, és úgy örül, mint hogyha élete legnagyobb ajándéka lenne, valaki kap 1 millió forintot, és köszönöm.
1: Igen.
0: Sem, igen. Még ennyi sem. Tehát ez nem lehet kalibrálni. A Gyurinak pontosan 3 perce van, míg megtalálja azt a játékost, akit vissza is tudunk hívni, tehát nem nagyon tudunk válogatni. De most ti segítségnyújtó irodáslányok, házi segítségnyújtó irodáslányok, ezt szeretném is tudni, hogy ez micsoda.
2: Igen, itt van a számuk, és akkor holnap.
0: Jó, holnap hívjuk őket.
2: Ne felejtsük
0: hát
2: el.
0: Te ne felejtsük el.
2: Ó,
0: jó,
2: hát
0: te?
2: Akkor nagy baj lesz, de jó.
1: Na. Majd valahogy szólunk jó, neked. Együtt jó, itt Anetta, mi azért így fejbe tartjuk a dolgokat.
0: Okay. Na jól van, oké, lesz ez, most aztán indítsuk el a VB-t már ma, kedden.
4: Valaki így csinálja.
5: Kovács passzol, Kese támad, és gól.
4: Valaki így.
6: Ó, mekkora lukat rúgott, és ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli!
4: Egy igazi entertainer. Horti Gábor.
0: Szia Gábor, jó reggelt!
7: Sziasztok, jó reggelt, jól vagytok, meg minden, hallottok?
0: Mindenki, hallunk, az még a másik, hallunk is, igen. Gáborom, jó reggelt neked is. Na, hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hordasz össze, már bocs, hogy így fogalmazok. De tényleg, mert ugye én csak ilyen apró dolgokat olvasok, látom, hogy a németek ott vannak már, akkor látom, hogy a németektől valaki visszajött, akkor látom, hogy Közel-Keletről nem mindenkit engednek be, megérkeztek. Na mindegy, te mondd el, hogy ki érkezett meg az Egyesült Államokba, Mexikóba, Kanadába, és ki az, akit nem engedtek be, egyáltalán hol tart és milyen a hangulat?
7: Már a múlt héten is el akartam mondani, és szétvett a vágy, hogy kifejezhessem magam. Thomas Müller és Neje bejelentették a válásukat. Mindenek előtt.
0: Igen, sajnálom.
7: Befejeződött. Már régebben elváltak, és Thomas Müller emiatt kalandozott el Amerikába, mert hogy hát így próbálta meg a lelkét visszahozni, és a Liza is kijelentette, hogy ő többet erről nem akar beszélni. Ugyanakkor meg Thomas Müller szerepelt egy reklámban, egy Reve reklámban, ez egy élelmiszerhálózat Németországban. Ő volt a pénztáros. Sapkában, sötét szemüvegben, és mikor rákérdeztek, hogy Thomas Müller tetszik lenni, mondta, nem, kicsit hasonlítok, de nem az, és aztán az egyik vásárlót pedig meglepték azzal, hogyha megmondja, hogy Thomas Müller hány gólt rúgott a világbajnokságon, akkor állják a cekkét. Hát úgyis nem kell sok dologra gondolni, itt a Revénél, hát ez aránylag egy olcsó áruházlánc, mit tudom én, egy 100 euró, de hát akkor már degesze volt rakva a kosár, megmondta az ember, és vihette az árut. Visszatérve akkor most Amerikára. A törökök elindultak, és úgy búcsúztatta az ország ennek a nagyszerű válogatottnak a személyzetét, átmentek a Boszporusz hídon, piros busszal, és mögötte 100 és 100 piros autó kísérte.
0: De jó.
7: Édesem. Csak ott mentek lépésben, és megadták nagyon a módját. A brazilok, Neymar, aki ugye megjelent helikopterrel az edzőtáborban, majd utána megsérült, akkor nem is tudom, hogy miért, mert a nővérének pont nincsen születésnapja, gyereke nem született, de megsérült.
0: Akkor hogy, hogy megsérült, igen.
7: Ezt nem értem, hogy most mi itt a koncepció ember, mert a szülinapon megsérült, azt már tudjuk. Hát de most nincs semmi. Augusztus 20-a sincs még, semmi nincsen. Na akkor a brazilokat úgy búcsúztatták a repülőtérre, még egyszer mondom, búcsúztatták, hogy a tűzoltó, a repülőtéri tűzoltóautók egy ilyen diadalívet fröcsköltek a repülőgép fölé, mint hogyha megnyerték volna a VB-t.
0: Óriási. De akkor Neymar ott van a gépen, ugye? Tehát, hogy...
7: hát igen, mert ugye a balanszot meg kell tartani a kövérségével.
0: Jézusom. De én láttam neki, van valami YouTube csatornája most, és ott a haverokkal föltesz néha egy-két tartalmat, és nem néz ki most rosszul, nem kövér, nincs elhízva most.
7: Hát a Batmobilos történet után nincs elhízva, de már olyan, mint egy ropi, amit kiveszel az acskóból, és eltörsz egy másodperc alatt. Hát a fickónak már nincs jelentősége, mert megsérül a 20. percben. Hát azt az életmódot, amit ő folytat, hogyha meglátná bármelyik gasztroenterológus, azt mondaná, hogy ember irány a temető. Hát neked semmi jogod nincs az életre. Hát amit
0: Jézus
7: ő folytat,
0: Mária, Gábor! Nem kicsit vagy radikális. De majd meglátjuk a pályán, meglátjuk a pályán. Én azt gondolom, hogy Ancelotti mester azért van akkora szaktekintély, hogy tudja azt, hogy most őt okkal vitte el. Tehát én ebben reménykedem, hogy azért van Neymarban annyi, hogy megvillant valamit a brazilok élén.
7: Már csak azért
0: Évi csóválja a fejét.
1: Hát félig igaza van a Gábor, tehát mindkettőtöknek igaza van, de nem fog tudni rendes játékidőt lejátszani, tehát csereként. Ez már nem teljes értékű játékos, ez a baj. Aha.
7: Bocsinak adom az igazát, már csak azért is, mert ez a Neymar nevű fickó a fő hangulatfelelős a brazil válogatottnál. És hogyha ő ott elkezd duzzogni, mert nem lép pályára, és itt jön be az Évinek az igaza, annyi időt azért kell adni neki, hogy ez a gőz kiszálljon a fejéből, és a csapatot ne bombázza szét morálisan. Tehát itt most tényleg, bocsánat, hogy te mondtad, Ancelottinak úgy kell sakkozni, hogy minden rendben legyen. És hát ugye múltkor megemlítettem, hogy egy szerény helikopterével a saját messzámával díszített el megérkezett. Na most Cristiano Ronaldo is helikopterrel érkezett. Jaj! De tudjátok, hogy hová? A New Yorkban a folyóra fölhelyeztek egy ilyen motoros téged, és arra érkezett meg a helikopter. Látványos. Véletlenül arra volt 100 kamera, amelyik rögzített.
0: De csak Cristiano jött azzal?
7: Igen. Nyilván, hát...
0: De ez mi, ez valamilyen nyilvános fellépése volt, vagy mi volt
7: ne,
0: ez?
7: Megérkezett a válogatotthoz.
0: Ja, ő ez így érkezett meg a válogatotthoz. Igen, de jó, igen, ez, hát ez érdekes, tőle tetszik. Nem tudom miért, tőle tetszik.
1: Stílusos.
7: Így van, és objektivitásban megmarad a bocsi, ez jó. Neymar az egy szemét, de nem baj. Igen. A norvégok vikingnek öltöztek be a csapatképen. Most, hogyha a Hallandnak meglátod az erős állkapcsát mondhatni a kockafejét, akkor minimális kétséget sincs, hogy ezek az emberek azért érkeztek meg, hogy szétverjenek mindenkit. És hát fényképezkedtek, kifestették őket, nagyon komoly marketing munkát fektettek bele. A csehek pedig úgy készültek a VB-re, hogy egy csomó fiatal játékos ugye a keretnek a tagja, és a szülőktől megszerezték azokat a felvételeket, amiket ők ilyen kis mobiltelefonnal, meg ilyen kis kézi kamerákkal fölvettek, és akkor egy ilyen összeállítást készítettek, hogy hogy néztek ki. Tudod, amikor még kicsik voltak, ilyen 5-6-7 évesek, hogy mérgeskedtek, nagyon cuki volt, és akkor utána az anyuka meg az apuka a fiúnak a fényképét tartotta a kezébe, hogy hát már ő is tagja a válogatottnak. De... Szóval ezzel elvittek mindent.
0: De én nem nagyon is tudom, foglalkozó... régen nem volt ilyen, hogy ilyen sókkal, ilyen sóbetétekkel érkeznének a válogatottak. Tehát az most...
7: Ó, hát nagyon gondoskodnak mindenről. A japánok például úgy gondoskodtak a beszéd témáról, hogy Mexikóba utaztak, és egy olyan kátyúba hajtott bele a busz, hogy a busznak még a felje is elgörbült. Tehát durdefektet kaptak, egy akkora lukat találtak meg az úton, mondjuk ez a buszvezetőnek. De hát ők is így szerepeltek a címlapon. Az más kérdés, hogy ez nem önkéntes alapon ment, hanem a véletlennek volt köszönhető. És hát akkor most megérkeztünk Amerikába. Megérkeztünk volna, és megérkezett volna egy Brill Embolo nevezetű svájci futballista is, aki aránylag sokszor 80-szor szerepelt a válogatottban, egy csomó gólt rúgott, de nem engedték beutazni. Nem kapott beutazási engedélyt, miközben még egyszer mondom, a svájci válogatott egyik legjobbja. Kérlek szépen, felolvasom, hogy mi miatt 2018-as bázeli éjszakai szóváltás során elkövetett többrendbeli fenyegetőzés miatt elítélte jogerősen a svájci bíróság. Tehát ott hangoskodtak, és emiatt a fickó kapott 45 napi tételnek megfelelő 135 ezer svájci frankos felfüggesztett pénzbírságot, 2 év próbaidővel, valamint 3000 svájci frankos azonnali pénzbírságot, és hogy tehát nem volt fellebbezés, emiatt jogerőre emelkedett a bírósági ítélet, és emiatt hivatalosan elítélt bűnözőnek számít Emboló. Egy éjszakai kiabálás miatt. Mi van? Gyere már, mi van már? Emiatt. Yes.
8: Rutinos a Gábor,
1: és bocsánat, de... Nagyon jól hoztad, Gábor, ezt így nagyon jól szemléltetted.
7: Képletessé tetted.
0: De Gábor, ez azt jelenti, hogy most zajlik a büntetése? Vagy egyszer elítélték, pénzbírságra ítélték, vagy börtönre?
7: Mind megkapta a próbaidőre, mindent kifizetett. Hát ő neki már ott az aktája a svájci rendőrségen.
0: Ez oké, de egy volt elítélt, az nem léphet amerikai földre?
7: Így van.
0: Ezt nem tudtam.
7: Pontosan. De aztán megoldódott nagy nehezen, mert még egyszer mondom, ez 8 évvel ezelőtti história, már Emboló ott a csapatnál, de hát azért ez elég kellemetlenül nézett.
0: Hú, ez nagyon durva. Nagyon durva.
7: Ne taragudjatok, svájciaknál, úristen, hol tart a világ. E svájcinál. Na, akkor volt még itt egy másik eset. Egy bizonyos Ayman Hussein, az iraki labdarúgó válogatottnak a legjobb játékosa. Ő volt az, aki a góljával kirúgta a válogatottat az amerikai világbajnokságra. Így van. A következő a helyzet, utazik, majd a repülőtéren az amerikai hatóságok 7 órára félreállították. Nem utazhatott be az országba. Az amerikaiak matadtak, mert hát ugye iraki, és akkor nyilvánvalóan gonosz lehet, és 7 órán keresztül egy ilyen műanyag széken ültették a fickót, senki nem szólt hozzá, ő meg nem értette ezt az egészet, és kiderült a probléma, adminisztratív hiba miatt összetévesztették egy másik azonos nevű fickóval.
0: De ez felháborító, szóval az a baj, hogy felháborító. Nyilvánvalóan, amikor az Egyesült Államok, egyébként Mexikó és Kanada is megállapodik a FIFA-val, hogy itt lesz a VB. És ugye közeledik az az időpont, amikor már nagyjából tudni lehet, hogy mely válogatottak fognak szerepelni ezen a VB-n. Ezeknek a válogatottnak vélhetően kik lesznek a tagjai, ezeket le lehet ellenőrizni, stb. És tényleg eljutunk odáig, hogy a beutazás pillanatában nem tiszta az Egyesült Államok bevándorlási hivatalának számára az, hogy az az Emboló, vagy ez a Hussein, ez bármilyen módon sérti az amerikai törvényeket. Ezt nem lehetett előre letisztázni, hanem ott a határon kell a VB előtt pár nappal szivatni ezeket a sportolókat.
7: Ez teljessége. Innen, ugye mi könnyen, kényelmesen nézünk, és jót kacarászunk rajta, hogy milyen bénák ezek az amerikaiak, aki viszont ott ül 7 órán keresztül, hát abban meg a vér is belefagy.
0: Egyáltalán nem vicces, komolyan mondom. Nem.
7: Ezek annyira hülyék, na akkor következő történet.
0: És mit sikerült 7 óra alatt kideríteni, vagy nem kideríteni? Mit tart 7 óránál?
1: Nem tudtak 5 perc alatt meg róla, tehát nem a mai világban.
0: Mi? Így pontosan. Mi tart 7 órán át? Mi?
1: Igen, és azért egy infot hadd adjak ebben, ez azért a világeseményeken úgy van, hogy te nem állsz be ugyanabban a sorba, mint ahol bemennek az átlagemberek. Minden világeseményen külön soron jönnek be a sportolók. Tehát én ezért nem értem ezt az egész kérdést, nagyon jól felvezetted, hogy oké, még ha külön soron beviszik, akkor is 7 órát, ezek nem érdemlik meg, hisz tudtad már fél évvel ezelőtt, hogy ő fog jönni. Már utána tudtál volna nézni rég.
7: Ezek nem most hívták a buszra őket, hogy gyerekek, gyertek már, menjünk Kamcsiba focizni, gúrjatok már föl. Jó, anyámnak szóljatok, jó, majd írunk neki valami. Nem, ez tényleg úgy volt évi, ahogy mondtad, hát leadták a listát.
1: Hát itt van egy előnevezés, tehát attól, hogy ti látjátok a kerethirdetést, egy bő keretet már rég előre leadnak, akár fél év, egy évvel, hogy ő rájuk számíthatunk.
0: És aki olyan állampolgárnak vagy megkérik az ESTA-t, vagy a munkavállalásit, vagy valamit megkérnek, tehát ez már átmegy az amerikai adminisztráción.
1: Egyszer már átmegy, így van.
0: Így van.
1: És utána meg ugye, mint ember belépsz.
0: Mint ember belépsz, és akkor ott megszivatnak de egyébként a fotós, ugye az iraki fotós, azt mondtad, vagy mondod?
7: Igen, nem mondtam, őt meg egyáltalán be se engedték, mondták neki, hogy mehetsz haza.
0: A labdarúgó válogatott hivatalos fotósa hazaküldték.
1: Aki valószínűleg 10 éve a fotós, tehát őről is minden adata meg volt mindenkinek, amikor leadták a listát, ő is rajta van.
0: Ha igen, ha nem. De mit tett a fotós? Tényleg mondja már meg valaki, mit tett ez a szerencsétlen fotós? Lehet, hogy én nem tudom, lehet, hogy valami a terrorista cselekménnyel összefüggésbe hozható, akkor megértem. Akkor megérted, de amúgy...
1: Akkor már írni kellett volna, hogy őt nem engedjük.
0: Igen, ne őt hozzátok.
1: Előre
0: igen.
1: Szólnak, így van.
0: Ja.
7: A legrosszabbul egy szomáliai játékvezető járt, aki egyébként az afrikai kontinens legjobb játékvezetője, úgy hívják, hogy Omar Artan. Őt a FIFA jelölte, már megvan, az is, hogy június 14-én melyik mérkőzés fogja vezetni, megérkezett Miami-ba, leszállt a repülőgépről, és aztán visszafordították. Mondták, hogy ő nem léphet be az Egyesült Államokba.
0: És nyilván ott van az akkreditációja, minden bizonyíték minden. Meg, hogy ő a hivatalos játékvezető.
1: A FIFA kérte, aki a FIFA kérte. Esemény.
0: Így van, aki az esemény. Ez
7: ugyanakkor Szomália ellenséges viszonyban áll az egy amerikai Egyesült Államokkal.
0: Én értem, de megint azt mondom, hogy ez a határon keresztül, hogy kiderüljön. Nem lehetett a FIFA-val letisztázni azt, hogy ne küldjetek FIFA bírót Szomáliából, mert az Egyesült Államok területére nem lehet belépni Szomáliából. Ezt nem lehetett előtte, tehát meg kell alázni egy embert.
1: Nem, de most már nem egyet találtak meg.
0: Na, nem egyet, igen.
7: Az üzbég játékosok megérkeztek a hollandok elleni felkészülési mérkőzésre, kászálódnak a buszról, egyszer csak ott állt egy ilyen rendőrös kordon, kutyákkal, detektorokkal, és a srácokat így a melegítőn keresztül motozták, a csomagjaikat a kutya szaglázta, tehát edzőmérkőzésre érkeztek. Edzőmérkőzésre érkeztek, és olyan vegzálásnak lettek kitéve, ott álltak a férfiak, ezek az üzbég labdarúgók, és nem tudták, hogy most ez valami filmforgatás, valami vicces trollkodás, vagy tényleg a való világ. Hát a való világ volt, mert a kutya ott szaglázta őket. Tehát folyamatosan a skót szurkolóknál megdöbbenést váltott ki, mert a beutazási engedélyt jóváhagyott rovatból átadték az utazása nem jóváhagyottra, mindenféle indoklás nélkül. Tehát most az amerikaiak ott bokáztatják a világot, ahol tudják. Nyilvánvalóan ez csak egy

0: Két óra múlva már ott állsz az amszterdami repülőtére, mert visszalöktek, nem két óra múlva, hanem öt óra múlva. Nem jó fényt vet ez az amerikaiakra, egyáltalán nem. És egyre másra esnek le ezek a problémák. Hát ugye a szőke herceg elment New Yorkba, a New York Knicks San Antonio kosárlabda mérkőzésre, és ott is szörnyű motozást hajtottak végre. A San Antonionak egy francia származású játékosa, egy Wembanyama nevezetű fickó, aki 224 cm magas, és 55-ös a lába, és ilyen 3 méteres a karja, pontosan 3 vagy 4 méteres a karjának a fesztávolsága. Kezdjétek el, a 2 méter 24 cm magas fickón matat egy 160-as tisztviselő, de nem éri fel a vállát ezzel a detektorral, mert olyan magas a fickó. Tehát őt is megvizsgálták, magát a játékost is, mert Trump elnök ott volt, és vigyázva kellett állni mindenkinek. Szóval rettenetes. Erre mondja Geszti Péter, hogy amikor a szorgalom hülyeséggel párosul, az a legrosszabb. Aki akar menni Amerikába, gondolja végig, hogy mit csinál.
1: Ez már a VB előtt is így volt, tehát hogy most olyan beutazási szabályok vannak, hogy ezt szerintem már nagyon-nagyon sokan meggondolták. Lehetett ugye simán turistáknál is hallani mindenféle atrocitásokat a határon. Szerintem ezt így is megteszik, csak az a baj, hogy rengeteg szurkoló szeretne a saját országának szurkolni, kimenni ezekre a mérkőzésekre, jól érezni magát, ez tényleg egy nemzetközi óriási ünnep lenne, és akkor majd még azok közül mennyien lesznek kiutasítva az országból.
2: Nagyon sokan.
0: Az iráni válogatottnak megtiltották, hogy az Egyesült Államokban legyen a bázisuk, ezért Tijuanába, ez egy mexikói város, oda települt az egész válogatott, és úgy mehetnek be, hogy meccs előtt 3 órával elindulnak busszal, és ahogy vége a meccsnek, azonnal ki kell húzniuk az Egyesült Államokból.
1: Micsoda hangulat, köszönjük Infantino, tényleg. Nem, tényleg.
2: Nem, az a válasz, te mondtad. Hát az irániakat ne is tegyük be Amerikába, Mexikóba játsszák le mérkőzést, te mondtad pont. Erre mit csinálnak? Kiteszik Mexikóba, meghallották, amit javasolták.
1: Kötelezték az irániakat, hogy menjenek az USA-ba, ők nem akartak.
2: Így van, utána átteszük Mexikóba, utazatok 3 órát, gyorsan bemehettek, de azonnal gyertek vissza. Hát nem lehetett volna ott Mexikóba valahol egy pályán lejátszani?
1: És kérték az irániak, hogy ők hadd ne játszanak az USA-ban.
0: Így van, zuhanyozni majd a szálláson fogtok, jó? Elképesztő. Nem érdekel, menjetek.
1: Gábor, nagyon-nagyon köszi az összefoglalót. Várjuk, csütörtökön kezdődik, ugye?
0: Szombaton.
1: Valami lesz csütörtökön, nem tudom, lehet, hogy nyitó ünnepség lesz, a fene tudja.
2: Az első mérkőzésre azt írták nekem, a 6. hó 11. csütörtök, Mexikó, Dél-Afrika.
1: Mexikó-Dél-Afrika. Oké.
0: Okay. Egyébként meg felhőszakadást ígérnek arra a napra. Köszönöm.
1: Köszönjük szépen, Horthy Gábor. Szia-szia.
2: Azt Anett is mondta.
1: De hova?
2: Ide.
1: De hogy ide? Azt hittem, hogy Tijuanába.
3: Ezt mi sem tudjuk, hogy a Gábor ide értette, vagy oda.
1: Na jól van. Jó a téma, sok emléket hozott fel az internet hőskorából. Izgalmas időszak volt ez kistiniként. Imádtam csetelni, a kedvenc színészeim és előadóim oldalait böngészni, de a legjobb, ami akkoriban történt, a Danubius Rádió chat oldalán ismertem meg életem szerelmét, akivel 20 évvel később, egy rövid ideig, egy párt alkottunk sok bonyodalom után, két kiváló barátnőt, akikért nagyon hálás vagyok a sorsnak, elérzékenyültem. Üdv á!
3: De helyes.
1: Ugye?
3: Igen.
1: Jó, ez lesz a mai nap legjobbja?
2: Ez lesz a mai nap legjobb pillanata. Teszteltük magunkat, hogy felismerjük-e az internet és a telefonálás hőskorának hangjait.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója,

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 9:50. Itt most erre az amerikai dologra írják, pont most néztem egy dokut, hogy tavaly már látható volt az USA turizmusán, ez a hülyeség, amit most csinálnak a belépéssel, és Laci egy picit össze-vissza írja le azt, hogy Laci vagyok, amerikai magyar. 9 éve élek Magyarországon, feleségem magyar. Amerikaiak a határon annó szétválasztottak, kihallgatták, elutasították, cellába tették és bilincsbe vitték fel a gépre másnap, és kitiltották. Rémálom, tudnék mesélni.
2: Hűha.
1: Jó, hát nem tudjuk a sztorit, mert minden sztori egyedi, de én is ugye rengeteget, amióta szigorították itt a nem tudom, belépést, vagy nem tudom, minek nevezzem ezt, mert ez nem bevándorlás, csak azért mondom, mert németek írták rendesen a német napilapok, hogy teljesen átlag német állampolgár valahogy nem tetszően válaszol egy kérdésre a határőrnek, már viszik be, sőt, ha pehjed van, még egy-két hetet ott tartogatnak is más venezuelai között, és aztán föl a gépre is haza.
2: Köszi, hát hogyan alapoz így egy bármilyen utazás?
1: Sehogy.
3: Igen, velünk is történt ilyen, ugye mi jártunk meleg égővi edzőtáborba, Floridába, és közétek, hogy kiskorúak voltunk, és ugyanúgy kihallgatnak minket is, és nem jött oda az edző senki, és ott állsz teljesen tehetetlenül, és végig kellett csinálnunk a tortúrát. Uh-huh. Aztán persze mindenki megúszta, mert utána...
1: De ez annó volt, az sokkal hogy is mondjam, egyértelmű volt a belépés az USA-ba.
3: De már akkor is volt hasonló, de ilyen durva, mi most olyan nem.
1: Nézd, én megértem az Egyesült Államokat, hogy megválogatja, hogy kit enged be a területére. Ezt minden országnál megértem. De amikor, pont amit az előbb mondtunk, és főleg egy ilyen FIFA rendezvényen, de hát már a vízumkérelem, már az ESTA kérelem, hát az már egy előszűrés. Hát akkor miért nem derül ki előbb? Tehát miért kell annak a szerencsétlen európainak adott esetben odautaznia, kiszállni a repülőgépből, és akkor ennek a tortúrának kitenni magát, és megalázva visszakerül egy gépre. Ezt miért kell megcsinálni?
2: Igen, és bukni a pénzét, bukni a szabadságát, bukni a bármiét.
3: Mert tehát a hétköznapi embert nézünk. Pénzt áldoz, időt persze áldoz, és neki ez egy szabadság, szórakozás.
1: Így van. Na jó, ennyit erről. A mai nap legjobb pillanatai teljesen más volt.
3: Így van, teszteltük magunkat, hogy felismerjük-e az internet és a telefon hőskorának hangjait.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Gyerekek, ez egy kvíz lesz, nem tagadom. Nem kvíznek szántuk, de ez a legjobb formája, hogy ezt megvizsgáljuk. Képzeljétek el, találtunk egy ilyet egyébként az internet és a PC-k hőskorából. És néztük, hogy mennyire lesz ez nekünk nosztalgikus, vagy sem. Aztán rájöttünk, hogy ez nem olyan jó így leírva.
2: Nem, mert ilyen ismerfel képeket, meg ilyenek voltak benne, mi meg mégiscsak rádióműsor vagyunk, tehát ez nehezen játszunk ki.
1: Köszönöm, szerkesztő úr, ezt végre felismerjük.
2: Mindig emlékeztetlek, tesó.
1: Okay. Na, szóval a lényeg az, hogy a szerkesztő azt mondta, mégis csak egy rádióműsor vagyunk.
3: De jó, hogy rájött.
1: És akkor mondtam, hogy jó, írd körül, ez mit jelent? És akkor te mondtad, hogy?
2: Hogy hangokkal kell játszani.
1: Ez az!
2: Erre az Évi azt mondta, hogy úristen, ne, hangok! És elkezdődött az ötletelés.
3: És elkezdtem felnézni rád.
1: Elkezdtél felnézni ránk, igen. Jó, szóval igaz, hangok, és abba gondoltuk be, és talán ez sokkal jobb, mint a kérdéseket tennénk fel, hogy mennyi ikonikus hang volt a 90-es években, a 2000-es években, ami számítógépekhez, vagy telefonokhoz kötődnek. De még mielőtt rámegyünk erre, nézzük már meg, hogy kinek az internet mikor jelent meg, és hogyan az életében. Tehát emlékszel-e még az első kütyüdre, emlékszel-e arra, hogy mit néztél meg rajta, vagy játszottál-e rajta?
3: Nekem van egy bátyám, és ő sokkal jobban értett a számítógépekhez, de azt tudom, hogy amikor megjött az internet, akkor én például Egerszegi Krisztiáról...
1: De hogy jött meg az internet?
3: Hát így, tudod...
1: Becsengettek, hogy itt az internet?
3: Nem, hát megérkezett. Nem matából hozták akkor? Nem tudom, mivel
1: megjött a matávos, és hozta az internetet.
3: Igen. És na, a lényeg az, hogy én például, képzétek el, hogy képeket szedtem le. Tehát, hogy ugye úgy először találkoztam azzal a dolog, hogy ki tudtam nyomtatni egy Egerszegi Krisztinás képet. Tehát
1: volt nyomtatód is akkor?
3: Hát, hogy valahogy utána édesanyámik elvitték valahova, és volt valami központi hely, ahol ki tudták ezeket a fényképeket.
2: És te azzal kezdted?
3: Flopin talán.
2: Azzal kezdted, hogy letöltöttél ilyen, tényleg ilyen 20 perc alatt jött le egy kép.
3: Rájöttem. Elég sokat töltöttem vízbe, ugyanígy feleslegesen.
1: egy felöltözött nő töltött le egy 20 perc alatt, én meg egy mesztelen nőt töltöttem le 20 perc alatt. Ugyanazt csináltuk. És akkor anyodnak odaadtad a flopit.
3: Flopit, igen.
1: Hogy nyomtassa
3: ki. És akkor valahogy az iskolából, vagy valahonnan hoztak, igen.
2: Te is odaadtad a flopit, hogy nyomtassák ki?
1: Nem, én vettem nyomtatót.
2: Na, szép. Szép.
1: Igen, de nekem a munkámhoz kellett. Tehát, hogy én, amikor megérkezett az internet, akkor persze nyilvánvalóan volt egy ilyen redőny le, és két hétig a pornós izém, és...
2: De akkor is mondtad, a munkámhoz kell, hagyjanak! Hagyjanak békén!
1: És aztán visszamentem rádiózni.
2: Na most megjött az internet, egy két hétig ne keres, Boros Lajos!
1: Na, így voltam. És aztán, tehát így megismerkedtem az internettel. Gyuri, neked?
2: Fú, én emlékszem, hát én még általános iskola végén voltam nagyjából, és akkor megjött a modem. És ez egy külön ilyen esti program volt, ez a felmentem az internetre. Igazából semmi dolgom nem volt ott, mert fogalmam sem volt, hogy mit csináljak.
1: De a családnak volt számítógépe, vagy neked?
2: Családnak, igen. Én központú, tehát ott volt a házban, ugye, egy számítógép.
1: Egy íróasztalon, és akkor használta mindenki.
2: Így van, monitorral, ez a klasszikus PC, igen, amit bekapcsoltál alul, kerregett, kattogott, tudod, hogy kell, betöltött, és akkor utána felmentem a netre. És akkor játékokat akartam letölteni, tehát akkor még ez nagyon messze volt.
1: Hát játékokat még eleinte nem nagyon lehetett letölteni.
2: Hát abban az elejében, amiről te is beszélsz,
1: az még nem volt benne.
2: Nem voltam benne. Nem.
1: Aha.
2: És akkor utána én is felfedeztem ezeket a képeket, akkor már gyorsabban jöttek le, mint ez.
1: Hogy tudtad kilőni, amikor apád vagy anyád belépett a szobába, hogy tudtad gyorsan kilőni a smoking vagina oldalt?
2: A modemre támadtam, mert
1: megrúgtad a modemet?
2: A modemet áramtalanítottad, akkor azonnal vége volt az egésznek.
1: Anett, te azért erkölcsösebb voltál, ugye?
4: Én sokkal erkölcsösebb voltam, és én arra emlékszem, hogy amikor székutasra hozzánk megérkezett az internet, akkor a nappaliban volt a számítógép, és tényleg az ember így napokig csodált.
2: De most ne csak nem. A számítógépet miatt bekapcsoltad volna?
4: Igen, mert...
1: Milyen oldalak voltak akkor, bocs?
4: Igen.
1: Nem igen, hanem milyen. De mik voltak? Mit lehetett nézni? Mikor volt index, vagy nem tudom micsoda?
4: Sokkal később.
1: De akkor mit néztünk?
2: Hát amikor én gimis voltam, akkor jött meg egyáltalán a YouTube. Tehát azt hiszem elsős gimis volt.
1: Azért mondom, más időszakban vagyunk. Az én időszakom, én nem tudom mit olvasom. Külföldi honlapok voltak, azt tudom, hogy bonjovi.com volt már.
3: Igen, és emlékszel, hogy mindig meg kellett tanulni a weblap címeket? Tehát, hogy oda nem volt ilyen Google kereső, hogy beírod, hogy Bon Jovi, és akkor kidobtad.
1: Alta Vista kereső volt.
3: Alta Vista.
1: Ugye?
3: Van olyan. De mindig úgy kellett, hogy www. Nem tudom, igen. Mi.
2: És ahogy igen. Mondjátok, volt egy kicsi füzetem a számítógép mellett, és abba gyűjtöttem a honlap címeket. És azokat szépen beírtam, mert pontosan kellett ugye bepötyögni ahhoz, hogy elérd, és akkor írtam a honlap címeket, amik érdekesek voltak.
4: Lassú volt.
1: Nagyon lassú volt. Igen. Na jó, emlékeztek, hogy milyen operációs rendszerrel dolgoztatok?
4: Nem, sajnos nem.
2: Csak a Windows.
1: Hát csak nézted a kikapcsolt gépet, de a többiek?
4: Windows alap.
2: Hány év után tudtad meg, hogy be is lehet kapcsolni?
4: Eltelt jó néhány hónap.
2: Windows 95-tel futottam
1: igen.
2: Neki.
1: 95 volt, 10? Igen. Nekem volt először egy Mac gépem, és azt nem nagyon szerettem. Érdekes módon valószínűleg mindenki azt mondja, hogy Jézusom, hogy lehetett meg az a legjobb.
2: Nekem is volt, és eladtam.
1: És én is eladtam, és aztán Win, talán 95 volt nekem is az első. Jó, na gyerekek, nézzük meg, 7 kérdésünk van, illetve 3-at meghagytunk a hallgatóknak. Ez azt jelenti, hogy ebből a hőskorból, amiről most beszélünk, az internetezés, a PC-k, illetve a telefonok, a mobiltelefonok világából hangokat gyűjtöttünk össze. És biztos vagyok benne, hogy mindegyik ismerős lesz, és abban is biztos vagyok, hogy szinte mindegyiknél találgatni fogunk, hogy ez vajon mi.
2: Igen, mert bár ikonikusak, meg tényleg egybeforra azzal az időszakkal, de azért elég rég hallottuk ahhoz már, hogy így tűpontosan szerintem biztos. Menjen.
1: Oké, mehet? Jó, aha. Nem kell azonnal rávágni. Te nyerni akarsz? Akkor figyelj, adok pénzt, és menj ki az automatába, és akkor megvagy.
3: Indulok.
2: El akarja nyerni.
3: De teljes bankkártya?
1: Köszönöm. Mi?
3: Korlátlan használat?
1: Nem, nincs korlátlan használat. Nem,
3: jó, most
2: nem életjáradékot nyersz ezzel a játékkal.
3: Ja, hát akkor játszhatom.
1: Na jó, mehet az első?
3: Kérlek. Aha.
1: Figyeljetek.
4: Egyébként, ha a segítség nektek, a hangok ritmusa a Morze ABC-t használja. Mondok néhány ilyen érdekességet. És finneknek köszönhetjük.
1: Hát Nokia. Nokia. Na figyeljetek, itt a következő.
2: Basszus. Ez egy ilyen tárcsázás hang.
4: Igen. Segítségképpen itt is elmondom, hogy két észt fiatalnak köszönhetjük.
1: Ne, hagyd abban, mert minden lelősz mindent. Azt tudom, hogy Skype az észt.
2: A Skype, igen.
4: Ja.
1: Ja, bocs. Ne.
4: Hát akkor az Évi nem tudta volna.
3: Jó, köszi, Anett! Hát én honnan, szerintetek úgy használok bármit, hogy utána nézek, hogy ki találta fel?
1: Nem, de hát én miután tudom, hogy a Nokia finn, a Skype az észt, ezért jó, így elég könnyű nekem.
2: Te tudsz ilyen dolgokat, te Randin
1: is menjek ki?
2: Nem, te Randin is szeretsz Kadafiról is beszélgetni, meg tudom én.
4: Ez volt egyébként a 2000-es évek legismertebb hangja.
1: Aha.
4: Ez, igen.
1: Hát. Na jó, akkor ez a Skype hívás volt.
3: Jó, van egy pontod.
1: Következő.
2: Új, de... Ó, de örültem mindig, mikor ez a hang volt.
4: Fogalmaz.
1: Ez egy csajozós hang?
2: Persze, beleégett a fülembe ez a hang.
1: De hol voltál te, amikor ezt a hangot hallottad?
2: Akkor nem voltam a szobámban, a gép meg a kín volt, és szaladtam.
1: Tehát nem útközben voltál, nem a suliban voltál, hanem ez gép volt, délután volt, anya rántott húst sütött, és te meg valahol a pincében nézegetted a magazinokat.
2: Vagy péntek, vagy szombat este volt ez, amikor ez nagyon pörgött. Ez a
1: és akkor egyszer csak, és tudtad, hogy ez neked szól.
2: Bizony. Kapás van, kapás.
1: Hány éves voltál? Volt már szőröd?
2: Hogyne. Nem volt sok, de arra vigyáztam.
1: És egyszer csak
2: és megpödörtem, és már indultam is.
1: Jaj, bocs.
2: Amikor nagyon pörgött, mindkettő hang jött. De nem csináltál rosszat.
1: De ez valami üzenet.
2: Ez MSN chat volt.
4: Így van.
1: MSN chat, Gyuri.
4: Akkor most elmondom hozzá, hogy 2009-ben 300 millió aktív felhasználója volt az MSN-nek.
1: Mehet a következő?
4: Menjen.
3: Ez csöngés. Ennyit tudok.
1: Csak minek a csöngése?
4: Nagyon tipikus.
2: És kifinomultabb, mint annak. Tehát a következő generáció.
4: Jó, igen,
2: hát mi volt az első okostelefon? Hát
1: az az iPhone.
2: Na.
4: Nagyon jó. És mi ez az iPhone? Ez a...
1: Fogalmam sincs.
3: iPhone 1.
4: Ügyes vagy, Évi? Csengő hang. Ez, ja.
1: Ez a sima csengő hang?
4: Igen. Ez a klasszik.
1: Marad a 3-3. Vagy az 1-1, vagy mi. Oké, következő.
2: Jó.
3: Hát
2: ezt neked kell megmondani. Ezt a hangot azzal kötöd össze, hogy jöttek le lassan a képek, nagyon lassan.
1: Igen, de ez azt mondtad, átléptünk a 2000-es évek. Most visszamentünk 1995-be?
2: Igen. Hát nehezít.
4: Igen, hát összevisz.
2: Ez volt az a hang, amilyen leléptél a Boros Lajostól 2 hétre, nem?
1: Ez az.
4: Na mi ez?
1: Ez az a hang. Hát ez a betárcsázás hang. Következő.
2: Na mi ez a nagy bátorság? Kaptál itt a medencébe, vagy mi?
3: Igen, nem, ebben nagyon jó voltam.
1: Biztos egy játék, mert már vége lenne.
3: Én meg vagyok.
2: És hol találkoztál te ezzel? Hány évesen?
3: Hány évesen? Gyerekként. Azt most nem tudom megmondani, hány éves voltam, de az a lényeg, hogy...
1: Milyen készüléken?
3: Hát ez egy ilyen tévére kötött, hát szerintem az Nintendo volt már.
1: Számítógépes játék?
3: Igen,
1: igazából?
2: Számítógépen volt.
3: Igen,
2: ez
3: de igen, volt aha. Számítógépen is, és volt egyébként Game Boy-on is. Aha. Mindenhol, a Nintendo hozta létre. Van benne egy piros és egy zöld figura.
1: Mario.
3: És ha ráugrasz a gombára, akkor megnő. Na, és csatornába mennek. Na, ki jön?
1: Hát ez most az Anett Kanesztenes reklámja. Ráugrasz a gombára, megnő.
2: És ezt játszották az Évivel? Hihetetlen.
1: Évi drága, mi ez?
3: Hát a Mário.
2: Te nem játszottad ezt a bajszos üzletet?
1: Én Máriót nem ismertem, tehát tudom, hogy létezik, nem érdekelt különösebben. Tehát én akkor már máshol voltam.
3: De még az ott a 2 hetet töltött.
2: Kellett a sávszélesség a képekre.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra lesz 6 perc múlva. Azt hiszem, hogy egyetlen egy közös szó van, amit itt többen búcsú SMS-ben meg is fogalmaznak, és ez a cukik vagytok, vagy közös kifejezés. Ma kimagasló műsorszórást küldtetek az éterbe felénk, mondhatnám, nagyon cukik voltatok, holnap 6:08. Nagykozári, gyerekek, én csak annyit írok, cukik vagytok, nincsen nap, hogy ne csalnátok mosolyt az arcomra. Imádat van Éva Szlovákiából.
2: De örülünk.
1: Igen. Ilyenek. Na jól van, hát akkor ennyit, megérkezett újra Piros, azt láttam, hogy visszatért közénk.
3: Igen, itt van.
1: Itt van, és csupasz felső karral.
2: Miért eddig milyen volt neki?
1: Fedett.
2: Ja.
1: Fedett, de ezzel most ilyen, itt tudom, hogy itt a nyár, amikor csupasz a piros karja megjelenik, akkor tudom, hogy itt a nyár. Na, ti mit láttatok? Csak azért, ne csak én beszéljek.
3: Ugyanezt láttuk, hogy csupasz a karja.
2: Feltűn neked is?
3: Nekem is, abszolút.
1: És belőled is váltott ki valamit?
3: Hát teljesen ki vagyok. Hogy
2: te is lecsupaszítod most már, úgy
3: van? Most megyek is, haza. Ja. Anett is csupasz, én is csupasz, Piros is csupasz, mindenki.
1: Na, gyerekek, ez egy szép búcsú. De
2: ennyi vallomásra nem is számított.
1: Nem, tényleg nem. Ez utoljára Tony Curtis mesélt nekem ilyeneket.
3: De látod, neked nem kell kérdezni semmit, csak annyi, hogy mondjál már valamit, ha már én nem akarok mondani.
1: Így van, mert a lényeg az, hogy jövünk vissza holnap reggel 6:08.
2: Viszlát.
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
6: Na, mi lesz a mai program?
7: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
6: Vagyis
7: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
6: És ha rock'n'roll, akkor
7: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
8: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
9: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
8: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon, és ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
11: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150.000 kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
13: Legyen kék az ég, legyen zöld a fű.
14: Fordítva.
13: Üfödlőzne gyelgéz a kék a nőtje.
14: Inkább hozd a következő vödröt. A homlokzat nem színezi ki magát. Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
15: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n. Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
16: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
17: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
18: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
17: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
16: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
19: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
20: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
21: A reklám után...
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Csökkenek a képviselői fizetések, nem minden kullancs fertőz, ma még sokat látjuk a napot. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kevesebbet keresnek majd a hónatják. Az országgyűlés elfogadta a képviselői bérek és a frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló javaslatot. Ennek értelmében a képviselői alapdíja jelenlegi mintegy bruttó 2 millió 200 ezer forintról 1 millió 300 ezer forintra csökken. A kormány szerint az intézkedés jelentős megtakarítást hozhat a költségvetésnek. A változások részeként megszűnik a fővárosi képviselők benzinkártyája. A mobiltelefon költségeket pedig ezen minden képviselő maga fizeti. Június 1-től már tilos alkoholt fogyasztani Balatonlellek közterületein. Az új önkormányzati rendelet az utcákra, parkokra, terekre és sétányokra is vonatkozik. A szabályozás célja, hogy a nyári turista szezonban is megőrizzék a közrendet és a közbiztonságot. A nyaralóknak ugyanakkor nem kell lemondaniuk a fröccsről vagy a sörről. A tilalom ugyanis nem érinti a vendéglátóhelyek teraszait, a fesztiválokat, a kijelölt strandszakaszokat és a rendezvénytereket. A rendőrség tájékoztatása szerint a szabályok megszegői bírságra számíthatnak. Nem minden kullancs fertőz, a vérszívók kis része hordoz kórokozó, de ezek több betegséget is terjeszthetnek. A vírusos agyhártya és agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás, a Lyme-kor ellen azonban jelenleg nincs, mondta el rádiónknak Stikler János, a Népegészségügyi Központ biológusa.
24: A Lyme-kornak van egy jellemző tünete, ami a kullancsípést követően a kullancsípés helyén jelentkezik, egy bőrszír vagy kékes-lilás folt formájában, és hogyha ennek a foltnak az átmérője eléri az 5 cm, akkor mindenképpen szükséges orvoshoz fordulni minél hamarabb, és akkor ő indítványoz egy antibiotikum kúrát, amivel a betegség kezelhető. A kullancs enkefalitisnél általános vírusfertőzésre utaló tünetek jelentkezhetnek, tövődményes esetben ezek súlyosabbak is lehetnek.
23: Használjuk ki a kellemes nyári időt, mert az előrejelzések szerint egy hideg front érkezik elsővel és záporokkal, de hogy pontosan mire készülhetünk, az most kiderül. Ma még folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcshőmérsékletekkel. Délutántól azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős helyenként viharos széllökésekkel. Úgy tűnik, holnap változékonyabb időre készülhetünk. Több lesz a gomoly felhő, és főként az ország északi északkeleti részén fordulhat elő eső zápor. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, csapadékkal és széllel.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
25: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, kedd van, és a következő 4 órát töltjük együtt. Vágó Piros vagyok, Madonnával érkezem majd a La Isla Bonitával. A Train-től meghallgatjuk a Drive-by, de kezdetnek érkezzen a Depeche Mode Personal Jesus-a.

csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Hát nagyon kedves üzenetek is fogadtak az SMS falon, de van egy nagyon fontos, amit sofőr Krisztiántól kaptunk. Az M3-ason Vásárosnamény felé 60-nál a Szolnok 60 kelet csomópontot lezárták, itt se felhajtani, se lehajtani nem lehet. Aki Szolnok felé akar menni, a 3-as főúton 60-on keresztül tud kerülni, illetve torlódik is a forgalom az M3-ason Budapest felé a 48-as kilométer előtt. Krisztiánnak köszönjük szépen az infót, mondom azért az SMS számunkat, 0620-22-22-122-es, és egy igazi összefogás sláger, ezt is meghallgatjuk majd hamarosan itt a Retro Rádióban Charlie-val, Cserháti Zsuzsával, Somló Tamással, Demjén Ferenccel, Adél is szól, Madonnától egy igazi klasszikus, most pedig jöjjön a Snow-val az Informer.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Folytatjuk mindjárt Rózsa Magdival és a Modern Talking egy-egy slágerével, de az előbb említettem, hogy kedves üzeneteket is kaptam az SMS falunkra. Szia Piros, örülök, hogy megismerhettelek. Egy citerás, aki szeretné megosztani azt a közös képet, ami hétvégén készült. Szabad-e? Persze, hogy szabad. El kell, hogy meséljem, hogy egy családi rendezvényünk volt a hétvégén, és a Pannonia Citera zenekart hívtuk meg fellépni, és nagyon-nagyon szuperül sikerült, nagyon köszönjük nekik a nagyon jó hangulatot, és persze ott azért készült nem egy közös kép is, de hát kérdezni sem kell. Köszönöm szépen, nekünk volt nagyon nagy élmény hallgatni. Egyébként azóta is itt van például a nagy horgász, meg a Mézga család zenéje Citerával, például ezt is előadták, és a fejemben motoszkál azóta is. Na de amivel most folytatjuk, ez a Modern Talking és a Sherry Sherry Lady.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Most még kellemes, meleg, napsütéses idő van. Mondjuk ezt lehet, hogy már van, aki túl soknak érzi, ez is simán belefér, de az is biztos, hogy már akár ma éjfélig is lehetnek záporok, zivatarok, elsősorban az ország nyugati és északi megyéiben. Aztán a következő egy-két napban változatosabbra, és főleg talán csapadékosabbra fordul az időjárásunk, és biztos, hogy a héten már ez a típusú meleg idő, kánikula nem tér vissza, szóval egészen a hétvégéig maradnak a 20 fok körüli maximum értékek, 24-25 azért az belefér majd. Szerencsére az éjszakák azért már nem fognak annyira lehűlni. Erre készülhetünk tehát a következő napokban, nálunk pedig Carly Rae Jepsenre, az Ace of Base Don't Turn Around-jára, és most Gloria Estefánnal folytatom a Kongával.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A latinos hangulatról is gondoskodom majd a következő órában az Orisás dalával. És érkezik a fiú csapatok egyik királya Backstreet Boys az Everybody-val. Ezekre a slágerekre is készülhetnek 11 óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a győri édes dörmi piskóta csak 129 forint, az Apenta Plus izotonik mindössze 379 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
4: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
5: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
4: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
5: Neked Sedacur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos a gyógyszerészét.
7: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kovaszki meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkba. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kovaszki meg a Vega július 11 Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
8: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
9: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
10: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
11: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Országszerte több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a Múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, Múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
12: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival! Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
13: Mindennapi intim higiénia? Cicatridina intim tisztítóhab. Az érzékeny intim zónát kíméletesen tisztítja, fenntartja a hidratáltságot. A Cicatridina intim tisztítóhab kizárólag patikában kapható kozmetikum.
14: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
15: Na, mi lesz a mai program?
16: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
15: Vagyis?
16: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
15: És ha rock'n'roll, akkor...
16: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
1: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Lassult a fogyasztói árak emelkedése, elérhető újra a vonatinfó, többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Lassult az infláció májusban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az éves infláció 1,8%-ra mérséklődött az áprilisi 2,1%-ról, miközben a szakértők ennél magasabb értékre számítottak. Az élelmiszerek ára alig emelkedett, egyes termékek pedig olcsóbbak lettek. A háztartási energia átlagosan szintén kevesebbe került, különösen a földgáz ára csökkent. Közben a szolgáltatások, a dohánytermékek és az üzemanyagok tovább drágultak. A friss adatok szerint az infláció továbbra is visszafogott szinten mozog Magyarországon. Újra bárki számára elérhető a Vonatinfo internetes felülete. Az oldalon regisztráció nélkül követhetők a vonatok aktuális helyzetei és a közlekedéssel kapcsolatos információk. A cél, hogy az utasok gyorsabban és pontosabban tájékozódhassanak a vasúti forgalom alakulásáról. A fejlesztésnek köszönhetően a valós idejű menetrendi és forgalmi adatok a jövőben egyre több digitális felületen és alkalmazásban is megjelennek. Végrehajtást indított a NAV egy játékkereskedő ellen. Az adóhatóság több mint 180 millió forint értékben foglalt le vagyontárgyakat egy jelentős adótartozást felhalmozó vállalkozásnál. A NAV közölte, a lejárt tartozások miatt alkalmazott inkasszó vagy foglalás sok esetben megelőzhető, ha az érintettek időben egyeztetnek a hatósággal és fizetési halasztást vagy részletfizetést kérnek. Történelmi csúcsot ért el májusban a megújuló energiaforrások aránya a hazai villamos energiatermelésben. A Mavir adatai szerint a Magyarországon megtermelt áram több mint a felét már a megújuló források adták, elsősorban a naperőműveknek köszönhetően. A szakemberek szerint jó esély van arra, hogy ebben a hónapban újabb rekord szülessen és tovább növekedjen a zöld energia részaránya. Érdemes kémlelni az eget, három bolygó és a holdsarló együttállása látható a hónap közepén. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közlése szerint a Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel alkonyatkor, amelyhez a vékony holdsarló is csatlakozik. A 16-án és 17-én más-más formációt mutató jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz. Folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcshőmérsékletekkel. Később azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős helyenként viharos széllökésekkel. Úgy tűnik, holnap változékonyabb időre készülhetünk, több lesz a gomoly felhő, és főként az ország északi északkeleti részén fordulhat elő eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön aztán várhatóan egy front vonul át felettünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Már is röpül az idő, hiszen kedden 11 óra is elmúlt, lassan 5 perccel. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem délután 2-ig velem, és a slágerekkel, mondjuk Belinda Carlisle-tól, a Hungáriától, és indulunk már is a Flashdance betétdalával.

szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my life, it's now or never. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Úgy szeretnék én lenni a csók
1: király.
2: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mindjárt egy igazi nyári bulislágerrel folytatom az Eurodance korszakból, de nézzünk körül. Hát a mai időjárás az még abszolút alkalmas például a strandolásra, hogyha valaki megteheti. Bár nagyon sok helyen fátyolfelhők szűrik a napot, ettől függetlenül igen erős az UV-sugárzás, úgyhogy már most ebben az órában is érdemes figyelni. És bizony egészen a délutáni órákig, 3-4 óráig erre azért mindenképp figyeljenek oda, akár még ezeken a felhősebb területeken is. Hamarosan majd szétnézünk a vízhőmérsékletek ügyében is, hogy az ember mondjuk ténylegesen vigyen fürdőruhát, vagy elég, ha csak a lábát belelógatja. Legrosszabb esetben a homokba is tudunk köröket rajzolni. Circle in the Sand, Belinda Carlisle dalával folytatom, de jöjjön előbb az a felvétel, ami 93-ban szinte egész Európát letarolta. A Culture Beat és a Mr. Wayne most itt a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, az Orishas melegített, forrósított bennünket, bár igazából nincs rá szükség, hiszen kifejezetten strandidő van ezen a keddi napon, ami sokaknak a munkanapot jelenti, de lehet, hogy van, aki pont ezen a napon gondolja úgy, hogy egy kicsit pihenne, kiszabadulna, és akár valamilyen vízpartra látogat. Most már nem csak nézhetjük a vizet, hanem hogyha olyanok vagyunk, elég bátrak hozzá, akkor ugye akár meg is csobbanhatunk benne. A balatoni Siófoknál 24 fokos, de még az északi parton is 22-23 fokot mértek, mint ahogy a többi nagyobb hazai vízünknél, mint a Velencei tónál, a Tisza tónál és a Fertő tónál, sőt, ahogy elnézem, a Duna is átlépte már a 20 fokos álomhatárt. Jöjjön a Totóval az Afrika!

mindenidők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk már is egy olyan dallal, ami elképzelhető, hogy a következő egy-két hónap legújabb slágere lesz majd a fiatalok körében, akár a TikTokon, vagy egyéb ilyen közösségi felületeken, ami tulajdonképpen egyáltalán nem kivételes az ABBA dalokkal kapcsolatban. Mert hogy a napokban egy nagyon különleges eseményre került sor. Bár a négy tag korábban már kijelentette, és ehhez tartják is magukat, hogy soha többet ők négyen élőben nem fognak fellépni, de Frida és Benny váratlanul megjelent az ABBA Voyage különleges arénájában Észak-Londonban. Alapvetően az zenekar elindított egy nagyszabású, kreatív, oktatási és mentorprogramot hátrányos helyzetű fiataloknak, és tele volt az aréna fiatalokkal, amikor egész egyszerűen besétáltak. Egy idő után, mikor ugye realizálták a gyerekek, hogy ezek ők, ezek ténylegesen ők, akiknek az avatárjait éppen a színpadon látják, akkor egyszerűen állva kezdtek énekelni, táncolni, többek között az ABBA gimi-gimi-gimiére. Egyáltalán nem csodálkozom, folytassuk most ezzel a Retro Rádióval.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Hogy délután mivel várom a hallgatóinkat, például Freddie Mercury Living on My Own-jával. És igazi, pörgős lendületet ad majd nekünk a Spice Girls a Wannabe-ben. Ezekre a slágerekre is készülhetünk a retróban délután.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
3: J-A-E-C-O-O Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
4: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kowalski meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkba. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kowalski meg a Vega július 11 Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
5: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
6: Készülj a ropogós falatokra! A Metro heti bajnok ajánlatában a friss sertés bőrös császár 5 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1499 forint június 8-a és 14-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
7: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
8: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
9: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
8: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Válts a jövőre! Omoda és Gyíkó benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, a modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodajco.hu weboldalra. Omoda és Gyíkó. Alap az extra.
10: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
11: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 ezer belföldi szállás bomba jó áron!
10: Ugrunk egy bombát!
11: Szállás.hu. Úgy is tett!
12: Na, mi lesz a mai program?
13: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
12: Vagyis
13: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
12: És ha rock'n'roll, akkor...
13: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
1: A reklám után...
3: Hírek a Retro Rádióban.
14: Megosztóak voltak az elmúlt évek kampányai, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Erősödik a drogpiac az Európai Unióban. Záporok, zivatarok jöhetnek. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A társadalmi béke és a közéleti normalitás helyreállításáról beszélt az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök. Napi rendelőtti felszólalásában kiemelte, a parlament ma két fontos törvényjavaslatot tárgyal. Az egyik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szól, a másik előterjesztése a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását célozza meg. A kormányfő szerint az elmúlt évek megosztó kampányai jelentős erkölcsi és társadalmi károkat okoztak az országnak. Libanonban elfogtak egy körözött embercsempészt. Évekig bujkált, végül az arab országban fogták el azt a szír férfit, akit a magyar hatóságok egy nemzetközi embercsempész hálózat vezetésével gyanúsítanak. Az ügyészség szerint a szervezet 2020 és 22 között illegális migránsok ezreit juttatta át a magyar határon, majd Ausztriába szállította őket. A csoport több tagját már korábban elfogták és elítélték. A most kézre került férfi ellen bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt folyik eljárás, letartóztatását a bíróság egy hónapra elrendelte. Továbbra is súlyos problémát jelent a kábítószerfogyasztás Európában. Egy friss uniós jelentés szerint tavaly legalább 7600 ember halt meg túladagolás következtében az Európai Unióban. A halálesetek jelentős részét opioid tartalmú szerek okozták, gyakran más drogokkal vagy gyógyszerekkel együtt használva. A szakértők szerint a kábítószerek egyre könnyebben hozzáférhetők, miközben a terjesztést végző bűnszervezetek erősödnek és egyre gyakrabban alkalmaznak erőszakot a piacok megszerzéséért vagy megtartásáért. Napokon belül tetőzhet az ország egyik leglátványosabb természeti eseménye, a Tisza virágzás. Az idei meleg időjárás miatt a kérészek rajzása a megszokottnál korábban kezdődött a Tiszán, a Körösön és a Bodrogon. A különleges rovar körülbelül 3 évig él a folyómedrében, a vízfelszínen viszont csupán néhány órája van arra, hogy biztosítsa a faj fennmaradását. A Tisza virág Európa legtöbb folyójából már eltűnt, ezért hazai állománya kiemelt védelem alatt áll. A hatóságok figyelmeztetnek a rajzásra, megzavarása vagy a rovarok gyűjtése tilos. Sok napsütés várható később elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A hőmérséklet 29 és 34 fok között valószínű. Késő estére általában 21 és 26 fok közé hűl le a levegő, de északnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Holnap az ország északnyugati felén felhősebb idő várható, de másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szájel légkondicionáló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Folytatjuk már is egy szuper zene folyammal a Retro Rádióban. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok, és érkeznek majd tehát sorban a slágerek az AC/DC-től, a Cardigans-től, a Bikinitől, akivel pedig kezdek, Freddie Mercury és a Living on My Own.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ebben az órában szót ejtünk majd egy szülinapos színészről, akinek egy bizonyos filmbeli nézését, meg járását, meg a beszéd stílusát is nagyon sokan próbálják leutánozni. A Johnny Depp által alakított Jack Sparrowról van szó, és így már akkor mindenkinek helyre is ugrik a kép, hogy melyik járásról, meg milyen nézésről van szó. Pedig nem is Johnny Depp találta fel, úgymond, ezt a mozgásformát, ő is úgy leste el valakitől. Hogy kitől, azt majd elmesélem, bár lehet, hogy vannak hallgatóink, akikhez ez már eljutott, hiszen Johnny Depp azért elég sok nyilatkozatában elmesélte. Az is biztos, hogy a rockzenéhez van köze. Folytassuk rockzenével más rockstárokkal, a Nickelbackkel, az AC/DC-vel, a Highway to Hell-el, és lágyabb vizekre vezünk, most úgymond szó szerint a Cardigans-szal, a Loveful-lal.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Na ez rockstar akart lenni Johnny Depp valójában. És hogy kiről is mintázta Jack Sparrow jellegzetes mozgását, nem másról, mint a Rolling Stones gitárosáról, Keith Richardsról. Azt már kár firtatni, hogy Keith Richardsnak mitől van ilyen higany mozgása, de az is biztos, hogy kitűnő ötlet volt aztán a filmkészítők részéről, amikor a Karib-tenger kalózainak harmadik részében Keith Richards játszotta Jack Sparrow kapitány hencegő édesapját, remek szereposztás, ezt lehet mondani. De hogy visszatérjünk a ma születésnapját ünneplő Johnny Deppre, ő valójában rockstar szeretett volna lenni. Ez volt a gyerekkori álma, ezért hagyta ott a középsulit, alapított zenekart, és még Iggy Pop előtt is felléptek. Más irányt vett egy kicsit Johnny Depp élete, de nem maradt ki a zene sem belőle, hiszen tudjuk, hogy Alice Cooperrel és az Aerosmith gitárosával Joe Perryvel közösen megalapítottak egy szupergrupot, a Hollywood Vampires-t. Maga Johnny Depp pedig például az Oasis vagy Marilyn Manson egy-egy dalában is feltűnik gitárosként. Most pedig folytassuk egy másik gitárossal, akit nem feltétlenül a gitárjátékáról jegyzünk meg, hanem sokkal inkább a reszelős, szólos hangjáról. Joe Cocker szól a You Can Leave Your Head On-ban a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mindjárt játszom majd Szillel a Crazy-t, meghallgatjuk a Bonnie M dedikóját, jöjjön azonban egy-két hír az utakról. Terelést építenek ki az M1-esen Győr térségében, itt mindkét oldalon csak egy-egy sáv járható, és emiatt jelentős több kilométeres torlódás alakult ki azon a területen. Az M3-ason Budapest felé Bag és 60 között szintén dolgoznak az átterelt sávban. A 48-as és a 39-es kilométerek között kell számítani a munkavégzésre, több kilométeres szintén a dugó. Az M7-esen Balaton felé az M0-ás csomópontja után a burkolati jeleket festik, itt is 2-3 kilométer a torlódás. Jó utat, sok türelmet kívánok mindenkinek, a 0620-22-22-122-n pedig várjuk a közlekedési infókat. Folytassuk tehát az ígért Bonnie and Dallal, a Dedikullal. She's crazy like...

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Bevallom, még az előbbi Boniem dalra azért egy kicsit táncoltam, azon kaptam magam kint, hogy így táncikálva közlekedem a szerkesztőségben, szóval biztos, hogy lesznek majd olyan slágereink, amikre szintén meg lehet ezt tenni, például a Catherine and the Waves Walking on Sunshine-jára. És hozom a Coldplay-jel a Sky Full of Stars-t is. Ezeket a slágereket is játszom, tehát egy óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor
3: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Ha több fronton kell helytállnod,
5: le kell adni a prezentációt.
4: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
6: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
8: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
9: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
10: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
11: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
12: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
11: Ez az!
12: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
13: Július 5-én folkfesztivállal érkezik a Csík zenekar a Budapest Parkba. Egy este 4 koncert. 5-től a Szalonna és bandája, 6-tól a Besodrom, 7-től a Szabó Balázs bandája, 8-tól pedig a Csík zenekar Törőcsik Franciskával, Mező Misivel és Vecsei H. Miklóssal. A koncertek között táncház és gyerekprogramok. Csík zenekar július 5. Jegyek budapestpark.hu.
14: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
15: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
14: Steven, foglaltam 2 helyet a medencénél.
15: Szállás.hu.
14: Úgy is lett.
16: Várjuk szeretettel hétvégén az Ásvány és Ékszerbörzén Budapesten a MOM Sportban. 120 kiállító és programok 2000 négyzetméteren. www.ásványbörze.hu.
17: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
18: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
19: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
1: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Mindenkit meglepett az új inflációs adat. A magyar cégek bizakodóak. Újabb medvetámadások voltak Romániában. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció Magyarországon. Májusban 1,8%-ra csökkent a pénzromlás üteme, miközben az elemzők inkább emelkedésre számítottak. Az alacsony inflációhoz hozzájárult a forint erősödése, a védett üzemanyagárak és az ár és toppok fennmaradása is. A szakértők szerint idén átlagosan 2,6-2,7% lehet az infláció, ami a korábbi várakozásoknál kedvezőbb. A magyar cégek óvatosan, de bizakodva tekintenek az év második felére. Egy friss felmérés szerint a vállalatok harmada létszámbővítést tervez a harmadik negyed évben, miközben kevesebb, mint ötödük számol leépítéssel. A legtöbb új munkavállalót az építőipar, az ingatlan szektor, a vendéglátás, a közszolgáltatások és a pénzügyi terület keresheti. Ugyanakkor az autóiparban továbbra sem várnak érdemi javulást. A legerősebb munkaerőpiaci kereslet a Dél-Alföldön, Észak-Magyarországon és a fővárosi régióban várható. Holnap megbénul Franciaország vasúti közlekedése. A francia állami vasúttársaságnál 24 órás sztrájk kezdődik. Különösen Párizs környékén várhatók jelentős késések és járatkimaradások. A szakszervezetek béremelést és a vasúti átszervezések leállítását követelik. Újabb medvetámadások borzolják a kedélyeket Romániában. Egyetlen nap alatt 3 külföldi turista sérült meg a népszerű Transfogarasi úton. Egy portugál házas pár az autóból próbálta lefotózni a vadállatot, amikor a medve váratlanul rájuk támadt. Később egy 18 éves külföldi lány sérült meg, miután étellel kínálta az állatot. Mindhármukat kórházba szállították. A szakemberek ismét arra figyelmeztetnek, a medvék megközelítése, etetése vagy fotózása rendkívül veszélyes lehet. Új szerepben tér vissza a Rocky filmek legendás Iván Drágója. Az akciósztárként világhírűvé vált Dolph Lundgren az öttusa nagykövete lett a 2028-as Los Angeles-i olimpia előtt. A 68 éves hollywoodi sztárnak nem ismeretlen a sportág, szerepelt többek között az Öttusa című filmben is. A színész szerint az öttusa új korszakba lépett, az akadályverseny pedig friss lendületet adott a sportágnak. Folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcshőmérsékletekkel. Később azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős helyenként viharos széllökésekkel. Úgy tűnik, holnap változékonyabb időre készülhetünk, több lesz a gomoly felhő, és főként az ország északi északkeleti részén fordulhat elő eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön aztán várhatóan egy front vonul át felettünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Üdv a Retro Rádió hallgatóinak, Vágó Piros vagyok, Enrique Iglesias, a Moho Sapiens. Csak néhány név azokból, akik majd szerepelnek ebben az órában. Mi pedig délután 2-ig töltjük együtt az időnket, és Nénát halljuk már is.

a 2000-es évekből. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. Minden idők legnagyobb slágerei. And it goes something like this.

Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A balatoni láz után maradunk még hazai vizeknél, de most inkább a folyóvizek felé, és elsősorban a Tisza felé vesszük az irányt, ahol Tisza Várkonynál már megkezdődött a kérészek rajzása, vagyis a Tisza virágzás. És így a következő időszakban, nagyjából a következő szűk két hétben a Tisza különböző szakaszain számíthatunk erre a jelenségre. Ha valaki a következő napok programjaiba beiktatná ezt, akkor érdemes úgy időzíteni a vízpartra való érkezést, hogy nagyjából fél hat tájékában érkezzünk, és innentől számítva körülbelül a következő három órában lehet készülni magára a látványra, mert hogy látványról bizony szó van, és az a jó hír, hogy a Tisza mellett most már a Dunán is megjelentek a kérészek. Persze egyrészt néhány héttel később kezdődik a virágzásuk vagy rajzásuk, másrészt pedig a számuk még azért nem olyan nagy. Mi pedig a szép számú slágereink közül kiválasztottuk a Coldplay-t, a Katrina and the Waves-et és Jennifer Page-et is, velük folytatjuk most a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Coldplay, Sky Full of Stars, és ha már a csillagokról esik szó, akkor essék szó egy másik hollywoodi csillagról, aki szintén a mai napon ünnepli a születésnapját, Natalie Portmanről van szó, aki bár a Harvardon tanult, de már 13 évesen elragadta őt a film, amikor Luc Besson Leona profi filmjében szerepelt Jean Renoval közösen, és onnantól kezdve nem is nagyon volt megállás neki, számtalan szerepben, számtalan alakban, formában tűnik fel. Ugye kislányként is már megszerethettük, de aztán a tűsire nyírt akciófilm főszereplőtől kezdve a balerina ruhás törékeny balerináig nagyon sokfélét alakított. Ki ezért zárta a szívébe, ki pedig azért. A Fekete Hattyúért egyébként meg is kapta a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat, teljesen megérdemelten. Szóval boldog születésnapot kívánunk akkor Natalie Portmannek is, és mi pedig folytatjuk hazai sztárral, Péter Fiborival és a Love Band-del, a Hajolj bele a hajamba dallal, illetve most jöjjön a Bad Boys Blue-val, a You're a Woman.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A boldogságot keressük, amihez sokszor hozzátartozik a szerelem. Na de mi az, amit nem tennék meg, csak azért, hogy megtartsam valakinek a szerelmét? A Meatloaf slágere szól erről, aminek a szövegében sokan kutatják, hogy nagyon jó, de mi is az a valami, amit nem tenne meg az énekes semmi pénzért, a szerelemért. Annak idején, amikor ez a dal elkészült, akkor egy kicsit megijesztette a mondjuk 1993-ról beszélünk, megijesztette a rádiós zenei szerkesztőket, mert hogy az első verzió, az album verzió 12 perces volt ebből a dalból. Aztán úgy gondolták, hogy na jó, akkor legyen belőle egy rádióbarát verzió, ez lett az, amit körülbelül aztán 5 percre megnyírtak, de ez is tökéletes, az egyetlen Grammy-t hozta el Meatloafnak, úgyhogy ő biztos nagyon büszke erre, és lehet is. Úgyhogy most hallgassuk meg itt a Retro Rádióban a Meatloaf-fal az I Do Everything For Love-ot.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kértem első kézből Dénes Tamástól időjárás jelentést, és mesélte, hogy bődületesen meleg van kint. Ez a tipikus füllet, ezért kicsit ilyen front előtti füllettség. Biztos vagyok benne, hogy hűsítő zenéket is hoz majd a Retro Rádió hallgatóinak. Én pedig köszönöm szépen a figyelmet, Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis
3: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
4: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
5: Június 13 és 19 között.
4: Ez az!
5: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
6: Szállás, biztosítás, rendben. Valami tuti, hogy hiányzik.
7: Feszülté teszi az utazás. Nem tud ellazulni. Próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, komló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
9: Dob be hétfőket! Hey, kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban. Wow, dobpepe, hétfőkedd!
10: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
11: Július 5-én folkfesztivállal érkezik a Csík zenekar a Budapest Parkba. Egy este 4 koncert. 5-től a Szalonna és bandája, 6-tól a Besodrom, 7-től a Szabó Balázs bandája, 8-tól pedig a Csík zenekar Törőcsik Franciskával, Mező Misivel és Vecsei H. Miklóssal. A koncertek között táncház és gyerekprogramok. Csík zenekar, július 5. Jegyek budapestpark.hu.
12: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárazságra. Ti ismeritek?
13: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
14: A Cicatridina Plus nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
13: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárazság kezelésére.
12: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
15: Válts a jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia, modern design és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, illetve az omodagyeko.hu weboldalra. Omoda és Gyéko. Alap az extra!
16: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
1: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Itthon lassult az infláció, a hollandok korlátoznák a gyerekek online jelenlétét. A hónap közepén látványos bolygó együttállás figyelhető meg. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Lassult az infláció májusban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az éves infláció 1,8%-ra mérséklődött az áprilisi 2,1%-ról, miközben a szakértők ennél magasabb értékre számítottak. Az élelmiszerek ára alig emelkedett, egyes termékek pedig olcsóbbak lettek. A háztartási energia átlagosan szintén kevesebbe került, különösen a földgáz ára csökkent. Közben a szolgáltatások, a dohánytermékek és az üzemanyagok tovább drágultak. A friss adatok szerint az infláció továbbra is visszafogott szinten mozog Magyarországon. Libanonban elfogtak egy körözött embercsempészt. Évekig bujkált, végül az arab országban fogták el azt a szír férfit, akit a magyar hatóságok egy nemzetközi embercsempész hálózat vezetésével gyanúsítanak. Az ügyészség szerint a szervezet 2020 és 22 között illegális migránsok ezreit juttatta át a magyar határon, majd Ausztriába szállította őket. A csoport több tagját már korábban elfogták és elítélték. A most kézre került férfi ellen bűnszervezetben elkövetett embercsempész és miatt folyik eljárás, letartóztatását a bíróság egy hónapra elrendelte. Szigorítaná a gyermekek online szerepeltetésének szabályait Hollandia. A kormány tervei szerint a 16 év alattiak nem szerepelhetnének reklám célú közösségi média tartalmakban, és maguk sem készíthetnének ilyen videókat. A döntéshozók szerint sok esetben ez már a gyermekmunka egyik formájának tekinthető. A hatóságok attól tartanak, hogy a rendszeres online szereplés sértheti a gyerekek magánéletét, és káros hatással lehet a személyiség fejlődésükre. Érdemes kémlelni az eget, három bolygó és a Hold sarló együttállása látható a hónap közepén. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közlése szerint a Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik fel alkonyatkor, amelyhez a vékony Hold sarló is csatlakozik. A 16-án és 17-én más-más formációt mutató jelenség szabad szemmel is megfigyelhető lesz. Többfelé számíthatunk esőre, záporra, egyébként meleg lesz, a részleteket azonnal mondom. Sok napsütés várható később elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A hőmérséklet 29 és 34 fok között valószínű. Késő estére általában 21 és 26 fok közé hűl le a levegő, de északnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Holnap az ország északnyugati felén felhősebb idő várható, de másutt is erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés a napsütés mellett.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szájel légkondicionáló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
19: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes kedd délután kívánok önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás, egyre közelebb a vakáció. Mindezt Michael Jacksonnal vagy az Omegával fogjuk ma megünnepelni. Kezdésnek a Milli Vanilli dal, a Girl You Know Is True érkezik.

Három a mikrofonnál, Dénás Tamás. Hát most már össze-vissza számolunk itt a kollégáimmal, mert ugye arról van szó, hogy nyakunkon a vakáció, nyakunkon a futballvilágbajnokság, és még sok minden más is, nem beszélve a Jupiter és a Vénusz együttállásáról, erről úgyis ma még hallhatnak egy picit, de talán ami a legfontosabb, na, akkor számoljunk egyet. Tehát másfél nap múlva elindul a labdarúgó világbajnokság. Drága hölgyeim, arra készüljenek, hogy ez egy kicsit hosszabb lesz, mint egy hónap, és ez bizony gyakran odaszögez majd bennünket a televízió készülék elé, a leglehetetlenebb időpontokban, mert hogy ugye az amerikai kontinensen rendezik, és ez inkább az esti éjszakai órákra hozza a mérkőzéseket. Viszont, szintén a szülőkre hagyatkozom most, 10 nap múlva kitör a vakáció, úgyhogy holnaptól már ugye a felkiáltójel felkerül majd a vakáció szóból a táblákra, ez pedig azt jelenti, hogy jövő pénteken több millió gyerek elindul, és végre augusztus 30-áig nagyjából a nyakunkon lesznek majd, de ez mondjuk édes öröm, mindeset erre is rá kell készülni. Jó kis táborokkal, meg hétvégi házzal, kinek milyen van, meg milyen lehetőségek még. Na, erről is majd szó esik, most viszont hamarosan az Omega a fekete pillangóval, a Bee Gees a Stayin' Alive-val, előtte itt a Snap és a The Power a retro rá.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Depeche Mode vagy Rick Astley a Retro Rádióban, most viszont némi közlekedés, 5 perc múlva lesz 3:43. A Szélvédős Feri azt írja, 16. kerület Budapest, a Veres Péter utcában az alagút felé az OMV felől érkezőket méri egy Skoda. Húha! Most ezt ugyan bemondtam, de ugye nem nagyon szoktam bemondani trafipaxokat. Inkább érdemes betartani a sebességhatárokat. Kiépítették viszont a terelést az M1-es autópályán Győr felé a 119-es és 113-as kilométer között. Mind a két irányban két-két sáv járható, de az érintett szakaszon lassulásra számítsanak. Kettes főút Drégeypalánk és Nagyoroszi között viszont egy busz és egy kamion ütközött össze a 70-es kilométernél. Egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót

3-4-3 után Rick Astley érkezik 88-as sikerével, ez a Take Me To Your Heart, amelynek írója Matt Aitken bevallotta, hogy az Inner City dalából szedte a dobütemet, de ettől még zseniális a dal.

0: idők legnagyobb slágerei retro rádió közben Marci írt nekem SMS-t, azt írja: sziasztok, a 8-ason ég egy teherautó Tüskeváron, ezért forgalomirányítás van. Marcikám, nagyon szépen köszönöm. Cserébe jönnek a nagy slágerek a következő órában is, így többek között az LGT sikere.
1: Mindenki másképp csinálja.
0: Illetve a Ricky Power is itt lesz a Mamma Mariával. És még egy egész csomó nagy sláger a folytatásban, itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Az Abaházi Presszó vendége ma este
4: Szirtes Edina Mókus, Erkel Ferenc díjas hegedűművész, zeneszerző, énekes, aki már 5 évesen tudta, hogy zeneszerző lesz, ha felnő. Várunk mindenkit Szirtes Edina Mókussal este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
3: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
5: Komoly vihar érkezhet holnap. Romániában 3 turistára is rátámadt a medve. Betelt a Balaton átúszás rajtzónája. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Komoly időjárási fordulat érkezhet holnap. A meteorológusok szerint estétől heves zivatarok csaphatnak le, különösen a Dél-Dunántúlon. A legveszélyeztetettebb térségekben rövid idő alatt akár egy havi csapadék is lehullhat, miközben 2-4 cm-es jégdarabok és óránként 90-100 km-es széllökések is kísérhetik a viharokat. Somogy, Tolna és Baranya vármegyére már narancssárga figyelmeztetést adtak ki, de a Hungaromet szerint a helyzet súlyosbodása esetén akár a legmagasabb piros riasztás elrendelése sem kizárt. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklőrendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jégvalószínűséggel járó kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
6: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstjodiddal végigvinni, de a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
5: Újabb medvetámadások borzolják a kedélyeket Romániában. Egyetlen nap alatt 3 külföldi turista sérült meg a népszerű Transfogarasi úton. Egy portugál házas pár az autóból próbálta lefotózni a vadállatot, amikor a medve váratlanul rájuk támadt. Később egy 18 éves külföldi lány sérült meg, miután étellel kínálta az állatot. Mindhármukat kórházba szállították. A szakemberek ismét arra figyelmeztetnek, a medvék megközelítése, etetése vagy fotózása rendkívül veszélyes lehet. Rekord gyorsasággal megtelt a Lidl Balaton átúszás rajtzónája. A szervezők közlése szerint már hetekkel a rajt előtt elfogyott mind a 10.500 hely az 5,2 km-es főtávra. Az átúszást a tervek szerint július 18-án rendezik meg Réf Fülöp és Balatonboglár között. Folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcshőmérsékletekkel. Később azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak erős helyenként viharos széllökésekkel. Úgy tűnik, holnap változékonyabb időre készülhetünk, több lesz a gomoly felhő, és főként az ország északi északkeleti részén fordulhat elő eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön aztán várhatóan egy front vonul át felettünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: A gyárbitól az imént hallhatták, a hidegfront hamarosan megérkezik. Holnap már valamivel hűvösebb lesz az idő, és több csapadékra is számíthatunk majd. A mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás, nálunk pedig Horváth Charlie-ra lehet számítani, vagy éppen a svéd Roxette-re. A nyitány a Midnight-on.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. Hát a varázsgomba az kétségtelenül, hogy nagy örömet tud okozni némelyeknek, akik egy kicsit Alice földjére szeretnének lépni. Gyönyörűen körbeírtam, hogy mit tud egyébként a varázsgomba okozni, de most olvastam egy nagyon érdekes cikket arról, hogy Brazíliában kísérleteztek, és egy előre haladott Alzheimer korban szenvedő hölgy extrém nagy adagot kapott ebből a gombából, és folyamatosan és fokozatosan visszatért, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy visszakapott valamit abból, amit az Alzheimer elvett tőle, úgyhogy lehet, hogy újra fogják most értékelni a gombák szerepét, mármint a varázsgombák szerepét, és nem feltétlenül csak a goa zenében kifejtett hatása miatt, hanem lehet, hogy másban is használni tudják majd. Na mindenre a folytatásban érkezik az LGT és a Ricky Power is előttük, itt az Undercover Baker Street feldolgozása a Retro Rádióban.

0: közlekedési hírek.
1: Hamarosan Rod Stewart és a Magna Cum Laude-val folytatom itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk. 15 óra 41 perc van, kiépítették a terelést az M1-es autópályán Győr térségében, a 119-es és 113-as kilométer között mind a két irányban két-két sáv járható, de az érintett szakaszon mindenképpen lassulásra számítsanak. Szintén M1-es Budapest felé Biatorbágy térségében egy kis busz és egy kamion koccant a 18-as kilométernél, itt a külső sávot zárták le. 10 kilométeres mögötte a dugó, és még egy hír, kigyulladt egy kis tehergépjármű a 8-as főúton Tüskevárnál a 102-es kilométernél. A 8-as utat teljes szélességében lezárták, kerülni kell Kerta Iszkáz útvonalon.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

idők legnagyobb sláger, egy retro rádió, 15 óra 49 perc van. A folytatásban Ross Stewart következik 1978-as zseniális Blondes Have More Fun című albumának első nagy sikerével, a They'll Think I'm Sexy-vel, amely a Saturday Night Fever után ugye a diszkó elterjedésével, a diszkó klubokról szól egy picit, egészen pontosan arról, hogy egy pasas megismer egy lányt egy klubban, és végig azon idegeskedik, hogy végül felmegye hozzám. Na hát ennyire egyszerű volt az élet a 70-es évek legvégén. Ross Stewart erről énekel itt a Retro Rádióban most.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben Gyuri a Big Lilafon azt írja: Hello Tomi, a zöld és a lilafon elindult egy kocsival Debrecenbe a meccsre, jelentjük az M3-as meglepően jól járható Nyíregyháza és Pest felé is egyaránt. Ilyen az, amikor a nemzeti csapatért szurkolunk, elférünk lassan egymás mellett 40 éve, csak a derbi napján vagyunk ellenségek. Na ilyet is olvastam, meg olyat is, hogy jön a Skorpió a következő órában. És fogom játszani a Queen egyik legjobb felvételét is. És még jó néhány nagy slágert a folytatásban így kedden délután, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hajnó. Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márkakereskedésekben.
3: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Égigérő hangulatot ígér nekünk a Kowalski meg a Vega július 11-ére a Budapest Parkba. Üvölthető igazságok és kortárs himnuszok fognak sodorni minket a csillagos ég alatt. Kowalski meg a Vega július 11 Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
5: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Gyili.
6: Barna gesztenye, kicsi a szeme.
7: Nem, pont fordítva.
6: Hogy barna kicsike, szeme gesztenye.
7: Inkább folytasd a homlokzat színezését. Az legalább jól áll. Cemix Color Compass homlokzati színező rendszerek. A legújabb sláger.
8: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
9: Élvezd szabadon a nyarat, és nyerj egy saját mozit otthonra.
10: Vásárolj legalább 5000 forintért az Ocean Corso bármely üzletében június 8 és július 10 között. Töltsd fel a blokkot, és tiéd lehet egy JBL hangfal, egy grillsütő, vagy a fődíj egy kerti moziszett.
9: Részletek az oceancorso.hu-n. Ocean Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
11: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készleterejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
12: Spórolj az Euronix nyári árzuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis Eiza díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
13: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy országtuning. Telekom.
14: Aldi Fresh Stylers. Hétfőtől szerdáig 450 g fürtös koktélparadicsom 38% kedvezménnyel 444 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
15: Készen állsz egy igazán stílusos SUV-ra? Válaszd a kényelmes és innovatív Kia Sportage-et most akár 2 millió 200 forint kedvezménnyel. Ne maradj le az ajánlatról! Részletek a JP Auto márka kereskedéseiben és a jpauto.hu per Kia oldalon.
16: Kia. Movement that inspires.
17: A
1: reklám után.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Mindenkit meglepett az új inflációs adat. A magyar cégek bizakodóak. Lebénulhat holnap a francia vasút hálózat. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció Magyarországon. Májusban 1,8%-ra csökkent a pénzromlás üteme, miközben az elemzők inkább emelkedésre számítottak. Az alacsony inflációhoz hozzájárult a forint erősödése, a védett üzemanyagárak és az ár és toppok fennmaradása is. A szakértők szerint idén átlagosan 2,6-2,7% lehet az infláció, ami a korábbi várakozásoknál kedvezőbb. A magyar cégek óvatosan, de bizakodva tekintenek az év második felére. Egy friss felmérés szerint a vállalatok harmada létszámbővítést tervez a harmadik negyed évben, miközben kevesebb, mint ötödük számol leépítéssel. A legtöbb új munkavállalót az építőipar, az ingatlan szektor, a vendéglátás, a közszolgáltatások és a pénzügyi terület keresheti. Ugyanakkor az autóiparban továbbra sem várnak érdemi javulást. A legerősebb munkaerőpiaci kereslet a Dél-Alföldön, Észak-Magyarországon és a fővárosi régióban várható. Holnap megbénul Franciaország vasúti közlekedése. A francia állami vasúttársaságnál 24 órás sztrájk kezdődik. Különösen Párizs környékén várhatók jelentős késések és járatkimaradások. A szakszervezetek béremelést és a vasúti átszervezések leállítását követelik. Rendhagyó eredménnyel zárult az évkerékpár útja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki ezt a címet. Az Alai Szentpéterfölde kör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes. Mondta el rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
18: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség, a kettő között is egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat. Éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalanak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpárút megkapta az évkerékpárútja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgáltóknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsák a reflektort arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
17: Folytatódik a nyári meleg sok napsütéssel és 28-33 fokos csúcshőmérsékletekkel. Később azonban főként északnyugaton és az északi középhegység térségében záporok, zivatarok is kialakulhatnak, erős helyenként viharos széllökésekkel. Úgy tűnik, holnap változékonyabb időre készülhetünk, több lesz a gomoly felhő, és főként az ország északi északkeleti részén fordulhat elő eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön aztán várhatóan egy front vonul át felettünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szájen légkondicionáló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Közben Gyuri, a Big Lila fan ezúttal telefonon jelentkezett, hogy M3-as 151-es kilométer Budapest felé kamion az árokban. Ezt frissen látták, még nincs dugó mögötte. Köszönöm. A mikrofonnál Dénes Tamás, jön ebben az órában a Republic vagy az NSYNC-anyi

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 7 perc múlva lesz. Délután fél öt a mikrofonnál Dénes Tamás, és ahogy hírolvasó kollégáim is jelentették, megerősítem, hogy egészen különleges csillagászati dolog lesz, amire érdemes figyelni. Nevezetesen a Merkur, a Jupiter és a Vénusz egy vonal mentén sorakozik majd fel az alkonyati égen. Talán a leglátványosabb majd június 16-án éjszaka lehet, de már ma éjszaka is a Vénusz és a Jupiter együttállását, két nagyon fényes csillagszerű bolygó jelenséget már lehet látni majd a nyugati égbolton, méghozzá valamikor az esti órákban. Úgy tűnik egyelőre, hogy lesznek olyan helyek az országban, simán lehet látni, mert tisztább lesz az ég, többfelé viszont már felhők takaratják el az égboltot, de hát meglátjuk, mit látunk mindebből. Szóval ma éjszaka a Vénusz és a Jupiter lesz majd fényesebb, egymástól hát ilyen kicsit nagyjából ilyen három egységnyi távolságra, úgyhogy viszonylag közel egymáshoz, nagyon fényesek lesznek, úgyhogy látni lehet majd őket, és a következő nap is folyamatosan mindig egyre többet és többet. Június 16-án pedig mind a három bolygót, a Merkurt, a Jupitert és a Vénuszt egy vonal mentén láthatjuk majd, ráadásul ehhez majd vékony holcsarló is csatlakozik. Nálunk a folytatás az NSYNC, a Tearing Up My Heart a Retro Rádióban.

0: Rádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan a Queennel és a Kowalskival folytatom itt a Retro Rádióban, most viszont közlekedjünk. 6 perc múlva lesz 3:45, a mikrofonnál Dénes Tamás. Kiépítették a terelést az M1-es autópályán Győr térségében a 119-es és a 113-as kilométer között mind a két irányban, két-két sáv járható, de az érintett szakaszon azért lassulásra érdemes számítani. Szintén M1-es autópálya, ezúttal Budapest felé Biatorbáj térségében egy kis busz és egy kamion koccant, méghozzá a 18-as kilométernél lezárták az M1-esen itt, még egyszer a főváros felé a külső sávot, nagyjából 10 kilométeren keresztül csak arra szól a kocsisor. Még egy hírem van, 10-es főút baleset történt Süttő térségében a 63-as kilométernél, itt félpályás korlátozás van érvényben.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió egy perccel járunk 3:45 után. A 70-es évek legvégén egymás után jelentek meg a jobbnál jobb Queen lemezek, a lendület még 1986-ig biztosan kitartott, és a Queen ekkor tényleg nagyon futott, olyannyira, hogy Freddie Mercury meg is jelezte, hogy jól érezzük magunkat, és jó a hangulat. És ez dalba is foglalta, ebből lett a Don't Stop Me Now, csak csöndben jegyzem meg, hogy olyan kis lemezek szerepeltek előtte utána, mint a Bicycle Race, a Fat Bottom Girl, vagy éppen a Mustafa Ibrahim. De jön a Queen a folytatásban itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben az Útinform jelezte, hogy az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásokra számítsanak. Menjünk is tovább, hiszen egy jó 10 nap múlva kitör a vakáció. Erről énekel majd a Dollyról. És aki látta már a Kylie-ről szóló dokumentumfilmet, az pontosan tudja, hogy mennyire fontos volt az I Should Be So Lucky számára. De hozott még további nagy sztárokat, nagy slágereket a folytatásban, itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: Szirtes Edina Mókus, Erkel Ferenc díjas hegedűművész, zeneszerző, énekes, aki már 5 évesen tudta, hogy zeneszerző lesz, ha felnő. Várunk mindenkit Szirtes Edina Mókussal este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
5: Élvezd szabadon a nyarat, és nyerj egy saját mozit otthonra.
6: Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso bármely üzletében június 8 és július 10 között. Töltsd fel a blokkot, és tiéd lehet egy JBL hangfal, egy grillsütő, vagy a fődíj egy kerti moziszett.
5: Részletek az auchancorso.hu-n. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
7: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
8: Vásárolj az Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot! Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
9: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
8: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
10: Készen állsz egy igazán stílusos SUV-ra? Válaszd a kényelmes és innovatív Kia Sportage-et most akár 2.200.000 forint kedvezménnyel. Ne maradj le az ajánlatról! Részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu/Kia oldalon.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Hideg kortyok, ropogós nasik és forró pillanatok. Jönnek a nyár legnagyobb meccsei. Készülj velünk a szurkolásra. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
13: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
14: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
15: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
14: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
16: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
17: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
18: Honnan tudjam, fiam? Mi vagyok én? Egy Family Frost applikáció?
19: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon.
20: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Összegzette több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a Múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, Múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
21: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
22: Ahhoz tudom, június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
21: Ez az!
22: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
23: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
24: A vártnál is kedvezőben alakult a hazai infláció. Még mindig sok a szabálytalan motoros, újabb medvetámadások Romániában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Lassult az infláció májusban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az éves infláció 1,8%-ra mérséklődött az áprilisi 2,1%-ról, miközben a szakértők ennél magasabb értékre számítottak. Az élelmiszerek ára alig emelkedett, egyes termékek pedig olcsóbbak lettek. A háztartási energia átlagosan szintén kevesebbe került, különösen a földgáz ára csökkent. Közben a szolgáltatások, a dohánytermékek és az üzemanyagok tovább drágultak. Még mindig sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen, ez derült ki a vasárnap zárult országos razzia során. A rendőrség közölte leggyakrabban a passzív biztonsági eszközök hiánya és a világítási szabályok megszegése miatt intézkedtek. Az egyhetes ellenőrzés során a világítás miatt több mint 260 esetben indult eljárás, 134 motoros pedig bukós isak nélkül közlekedett. Mindezek mellett majdnem 3400 alkalommal intézkedtek más közúti jogsértések miatt a rendőrök, úgy mint elsőbbség meg nem adása, záróvonal átlépése, irányjelzés elmulasztása, rollerezés közbeni mobiltelefonozás, gyorshajtás vagy éppen járdán biciklizés. Robbanás történt a Debreceni Egyetemen, egy ember súlyos égési sérülést szenvedett. Az intézmény közölte, hogy a kémia épület felújításakor keletkezett elektromos zárlat, egy úgynevezett robbanásszerű ívkisülés történt. A kivitelező cég dolgozója szenvedett súlyos sérülést, kórházban ápolják, állapota stabil. Újabb medvetámadások borzolják a kedélyeket Romániában. Egyetlen nap alatt három külföldi turista sérült meg a népszerű Transfogarasi úton. Egy portugál házas pár az autóból próbálta lefotózni a vadállatot, amikor a medve váratlanul rájuk támadt. Később egy 18 éves külföldi lány sérült meg, miután étellel kínálta az állatot. Mindhármukat kórházba szállították. A szakemberek ismét arra figyelmeztetnek, a medvék megközelítése, etetése vagy fotózása rendkívül veszélyes lehet. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül, megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
24: Kiépítették a terelést az M1-es autópályán Győrnél, a 119-es és 113-as kilométerek között, írja az Útinform. Mind a két irányban két-két sáv járható, de az érintett szakaszon lassulásra kell számítaniuk. Ugyancsak az M1-esen Budapest felé Biatorbágy térségében egy kis busz és egy kamion koccant. A 18-as kilométernél lezárták a külső sávot, 10 kilométeres a kocsisor jelenleg. A 10-es főúton is baleset történt, Süttő térségében a 63-as kilométernél. Itt félpályás korlátozás van érvényben. Az M1-esen a főváros felé megnyitották a 17-es kilométernél található Biatorbágy csomópont felhajtóágát. Vezessenek óvatosan!
23: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 5 perc elmúlt délután, 5 óra, és szaladjunk tovább ezen a keddi délutánon, amely egyelőre még forróságot tartogat, aztán jön majd nem sokára hideg front ránk. A mikrofonnál Dénes Tamás, jön a Pet Shop Boys, vagy éppen az első emelet

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, és miután most este egy hideg front érkezik, és egyelőre még füllett idő van, aztán egyre feszültebb idő jön, és holnap már egy hullámzó hideg front okoz változékonyságot. Északon, északnyugaton lehűlést, a délkeleti térségben még elvileg tartja magát a füllett meleg. Nos, ezután megkérdeztem az orvos meteorológusunkat, hogy mi a véleménye mindenről. Azt írja, már a front, illetve a zivatarok érkezése előtt feszültebbek, idegesebbek lehetünk, ezért érvényes tehát a mai délután, a mai estére is. Romlik a koncentráló képesség, ez növeli a baleset veszélyt. A fokozódó páratartalom különösen a szív- és érrendszeri betegeket és a túlsúlyos embereket viseli meg. Náluk mellkasi fájdalom, ödéma képződés, terhelésre fokozódó fulladás, vérnyomás kiugrás vagy akár rosszindulatú szívritmus zavar is jelentkezhet. Ezekben az órákban lehetőleg kerüljék a tüneteket provokáló nehéz fizikai terhelést. A csapadék után azonban állapotukban majd javulás áll be, ez pedig ugye holnapra várható. Nálunk a folytatás hamarosan a Dollyról és Kylie Minogue-ot hozza előtte itt a Pet Shop Boys és egy feldolgozás dal a Go West a Retro Rádióban.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Backstreet Boys-al, vagy éppen Ruzsa Magdival folytatom majd itt a Retrórádióban. Most közlekedjünk. 7 perccel járunk délután, 17:30 után a mikrofonnál. Dénás Tamás, a Scaniás jelezte, a 10-es úton Sütő és Neszmély között baleset, a félpálya le van zárva. Nagyon szépen köszönöm. Kiépítették a terelést az M1-es autópályán Győrnél, a 119-es és 113-as kilométer között. Mind a két irányban két-két sáv járható, de itt lassulásra számítsanak az érintett szakaszon. Erős a forgalom egyébként az M1-esen a főváros felé Tatabányától Biatorbágyig, szakaszosan torlódik a forgalom. Három személyautó koccant a 3-as főúton Miskolcon, a József Attila úton a 188-as kilométernél. Miskolcról kifelé a belső sávot leírják.

0: Zárták, és még egy hírem van, 52-es főút, Fülöpszállás és Solt között több szakaszon útépítők dolgoznak, félpályás lezárások, és az erős forgalom miatt torlódásra készüljenek mindkét irányból.
1: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, ne felejtsék, ma este 8-tól az Abaházi Presszóban. Szirtes Edina Mókus lesz majd a vendég este 8-tól, tehát most viszont indul a 2 órás élő Retro kívánság műsor Nyerges Izával és a Los Lobosszal. Én ezzel búcsúzom már, a kívánok önöknek további szép estét, jó Retro Rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanitt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Power Lines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
4: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow, Dompepe, hétfőked!
5: Anya, mikor jár erre a Family Frost autó?
6: Honnan tudjam, fiam, mi vagyok én, egy Family Frost applikáció?
7: Töltsd le az applikációt, és mi értesítünk, ha a közeledben járunk. Vásárlásaid után pedig pontokat adunk a kiemelt kedvezményekért. Kövesd a kínálatot, az akciókat és az autót az appon!
8: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
9: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-éig érvényes!
10: Lecserélnéd a régi járgányt? Akkor váltsd az új autóval büszkén suhanós örömöt valóra! Vagy felújítanád a lakást? Váltsd a megújítós otthonátalakítós ötleteidet valóra! Bármi is a célod, kalkulálj a Raiffeisen személyi kölcsönnel! THM 9,9%-től 19,6%-ig. Legjobb kamatunk új ügyfeleknek is jár! További részletek a kondíciós listában és a Raiffeisen.hu-n. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
11: Spórolj az Euronix nyárjár zuhanásával! Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronix.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
12: G-A-E-C-O-O. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
13: Július 5-én folkfesztivállal érkezik a Csík zenekar a Budapest Parkba. Egy este 4 koncert. 5-től a Szalonna és bandája, 6-tól a Besodrom, 7-től a Szabó Balázs bandája, 8-tól pedig a Csík zenekar Törőcsik Franciskával, Mező Misivel és Vecsei H. Miklóssal. A koncertek között táncház és gyerekprogramok. Csík zenekar július 5. Jegyek budapestpark.hu.
14: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
15: Mi? Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17 000 belföldi szállás bomba jó áron.
14: Ugrunk egy bombát?
15: Szállás.hu. Úgyis te.
16: Na, mi lesz a mai program?
17: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
16: Vagyis
17: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
16: És ha rock'n'roll, akkor...
17: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
18: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
19: Június 13 és 19 között.
18: Ez az!
19: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
1: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
20: Megosztóak voltak az elmúlt évek kampányai, mondta a miniszterelnök a parlamentben. Figyelnek a jégkármérséklésre, tisza virágzás, ne zavarjuk a kérészeket. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A társadalmi béke és a közéleti normalitás helyreállításáról szólt a parlamentben Magyar Péter miniszterelnök. Napirend előtti felszólalásában kiemelte azt a két törvényjavaslatot, amely az országgyűlés elé került. Az egyik a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szól, a másik előterjesztés a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítását célozza meg. A kormányfő szerint az elmúlt évek megosztó kampányai jelentős erkölcsi és társadalmi károkat okoztak az országnak. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklőrendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jég valószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
21: A rendszer finanszírozását biztosított támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüst jodiddal végigvinni. A legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
20: Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. A rendőrség hívta fel erre a figyelmet, ugyanis megkezdődött a tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét akár 3 évet is lárvaként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már a rajzás szándékos megzavarása is természetkárosításnak minősülhet. Az amerikai elnök szerint végső szakaszába értek az iráni tárgyalások. Donald Trump úgy fogalmazott, nagyon-nagyon közel van egy nagyon erős egyezség, melyet napokon belül aláírhatnak, miután nem maradnak vitáspontok. Megismételte, hogy a megállapodást követően azonnal megnyílik a hormozi szoros. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül, megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
12: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: Erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Tatabányától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Sok esetben 10-15 percig is várni kell. Aki személyautóval van és Budapestre tart, érdemes az átterelt belső sávot használnia. 3 személyautó koccant a 3-as főúton Miskolc belterületén, a József Attila úton. A 188-as kilométernél a városból kifelé vezető oldalon lezárták a belső sávot. A 10-es főúton baleset történt Süttő térségében, a 63-as kilométernél félpályás lezárás van, az 52-es főúton pedig Fülöpszállás és Solt között több szakaszon útépítők dolgoznak. A lezárások és az erős forgalom miatt torlódnak a járművek, írja az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
22: Az LLK-s munkaközösség a legelső, akik megtaláltak a kívánság műsorban egy nagyon kedves kollégájuknak, Rudinak, szeretnének küldeni egy szuper jó retro slágert. Az ajándékról a Los Lobos gondoskodik, én Nyerges Izabella vagyok. Szeretettel várom a hívást.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágere.

0: Nagyobb slágerei Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önöket a két órás kívánságműsorunkban. Úgy illik, hogy bemutatkozzak. Nyerges Izabellának hívnak, én vagyok a háziasszony ennek az üzenőműsornak, aminek az a lényege, az eszenciája, hogy itt tudják este 6 és 8 óra között hétköznaponként meglepni a szeretteiket. Önök megfogalmaznak néhány kedves gondolatot, én pedig játszom hozzá ráadásként egy ajándékslágert is. Az a tapasztalatom, hogy nincs retro hallgató, aki ennek ne örülne. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok! Anyuka, annak szeretnék egy dalt küldeni.
0: Jó, hogy hívják őt, mutasd be nekünk?
1: Habara Viktória.
0: És téged?
1: Engem Habara Viktória, az édesanyukámat pedig Ódor János néni.
0: Ja, értem, én először anyudat kérdeztem, és őt hogyan szólíthatjuk?
1: Ilona.
0: Mi az, amit Ilonának üzennél néhány mondatban? Mik azok a kedvességek?
1: Hát, hogy nagyon szeretem őt, és hogy örülök, hogy ő az édesanyám.
0: Jó, és mik a legjobb tulajdonságai szerinted? Mi az, amit ennyire szeretsz benne?
1: Hát azt, hogy segítőkész, támogató, erős, kitartó.
0: Akkor egy csoda anyu. Ezek szerint.
1: Igen.
0: Oké, és mik a nyárral kapcsolatos terveid a vakációról? Mesélj nekünk egy picit, hogy fog telni?
1: Hát remélem jól. Kirándulunk családdal közösen.
0: Hova szoktatok kimozdulni, ha mentek valahová?
1: Mindenhova, állatkártól kezdve, mindenhol. Most Siófokra megyünk, vagy szeretnénk menni.
0: Tiszta szívemből kívánom, hogy sikerüljön szuper jól a vakáció, szerezzetek egy csomó új élményt, amire jó lesz majd visszaemlékezni a bekuckózós téli időszakban. Jön az ajándéksláger, Michel Teló zenél. Szia!

0: sokat gondol valakire, üzenjen neki.
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Nitro Rádió.

0: 0622 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Egyetlen dolgot jegyezzenek meg, a kívánság műsornak az elérhetőségét a 0620-22-22-122-es szám csörgetésével, vagy az ide történő SMS-ezéssel tudnak üzenni a szeretteiknek.
1: Hello, Lakatos Tamás vagyok Szajláról. Én csak üzenni szeretnék.
0: Igen, mondd el, hogy kinek, mutasd be nekünk.
1: A kedves feleségemnek, Katalinnak, és a két lányomnak, Rékának, Csillának, kisunokámnak, Leventének, és egy szép számot szeretnék kérni.
0: Igen, mondd el azt a néhány kedves gondolatot, amit nekik szánnál.
1: Hát nagyon szeretem őket. A kisunokának most volt a ovis ballagás, úgyhogy nagyon örülök neki. Már most nagyfiú lesz, iskola Egerbe, úgyhogy...
0: Nagyon jó, szépen összefoglaltad, köszönöm. Tovább is adom a lehetőséget. Halló, halló!
2: Szép estét, Izabella. István vagyok Egerből. Balogh Ádámnak szeretnék üzenni 30. születésnapjára valamit.
0: Igen, milyen kedves gondolatokat üzenne neki?
2: Igen, köszönöm, amit segített így rajtunk. Jó, hogy van nekünk a párommal, és a párom kórházban van, és ő neki jó gyulást kívánnék.
0: Jó, és a szülinapos kicsoda önöknek pontosan?
2: Nevelt,
0: jó egészséget kívánok neki, és boldog születésnapot! Érkezik az ajándék sláger, ez a Gazibo és az I Like Chopin.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Médium. Többször is előfordult már olyan vicces jelenet a kívánság műsorban, hogy aki betelefonált, megkérdezte, hogy az üzenet rögzítővel beszéle, vagy egy robottal. Nem, ez egy élő adás. Én Nyerges Izabella vagyok, itt ülök este 6 és 8 óra között hétköznaponként, és azt elismerem, hogy egy picit nehéz engem elérni, de ennek kizárólag az az oka, hogy sokan próbálkoznak, és sokszor jelez foglaltat a vonal, de nem vagyok robot, és nem vagyok üzenet rögzítő sem. Szóval, ha ide csörögnek, akkor minden részletet megbeszélünk, meg tudják lepni a szeretteiket. Jó estét!
1: Jó estét kívánok, Lára vagyok. Holnap után leszek 64 éves, és szeretnék kérni szép számot.
0: Sok boldog születésnapot kívánok önnek előre is, és továbbadom közben a lehetőséget. Haló, haló!
2: Szia, Iza! Mász Tiszta vagyok, így jól. Logopédus kolléganőmet köszöntöm. Nagy-nagy szeretettel. Édesem!
0: Hello!
2: Iza! Figyelj, 12 ember volt itt rokonság, Ufinkból, Dél-Bajorországból. Most mentek vissza vasárnap. Nekik üzenném azt, hogy nagy-nagy boldogság volt az öt unokámmal és az öregekkel egyetemben, amit itt töltöttek nálam ügyen. Nagy-nagy puszantó nekik.
0: Jó, és mi volt az apropó, ami miatt összegyűltetek?
2: Hát kérlek, hogy itt a nyár, náluk szünet volt. Nekem, bár én tanítom, még változatlan, ugye június végéig még logopedizálok, még óvodák még vannak. Jöttek ide hozzá, náluk szünet. Volt. Hát eljöttek 12-en, képzeld el, lakóautóval mindenestől, úgyhogy leamortizálták az egész házat, tehát ez valami csoda volt. Tehát az unokáktól én csak töltekeztem, képzeld el. Valami fantasztikus volt. Remélem, hogy nyáron még lesz módjuk újra eljönni hozzám. A medencét már elkészítettem újra, 5-ször, 4-ször, 8-ször, hatalmas érdek. Egészen úsztak a kölykökben, egy nagyon-nagyon-nagy öröm volt itt számunkra.
0: A ritka pillanatok egyike igaz, amikor össze tud gyűlni a család. Örülök, hogy ilyen szép élményekkel gazdagodtál. Jön az ajándék.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

0: Tök legnagyobb slágerei Retro Rádió. Na jó hír az, hogy önnek is sikerült bejutnia a kívánságműsorba. Miben segíthetek? Halló, halló!
1: Szép napot, Gergő vagyok.
0: Hello, Gergő, kit szeretnél meglepni a műsorunkban?
1: Barátaimat, Tibit és Komáromi Mátét.
0: Jó, milyen kedves gondolatokat üzennél nekik?
1: Most lesz egy ilyen futballbajnokságunk, és én sajnos nem tudok részt venni, de nekik nagyon sok sikert szeretnék kívánni.
0: Van-e bárki más, akit még meg tudnál lepni?
1: Még azt a haveromat, aki sajnos nem tud részt venni, úgy hívják Átszilárd.
0: Jó, és neki mit szeretnél üzenni?
1: Hogy kitartás, mert jelenleg beteg, és hogy számítunk rá.
0: Nagyon

0: Ők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jönnek a friss és aktuális hírek a Retro Rádió kívánság műsorában, de természetesen utána ugyanúgy játszom az ajándékslágereket, és lehet üzenni is. Halló, halló!
1: Én csókolom, Tóth József, és üzenni szeretnék egykori barátnőmnek, ha lehetne.
0: Igen, hogy hívják őt, és mit üzenne neki, mik azok a kedves gondolatok?
1: Hát, 30 éve nem láttam, remélem, hogy megvan. Jól van, Ilonkának hívják a hölgyet, és neki üzennék. 30 éve nem láttam, és most eszembe jutott. Az, hogy én még mindig szeretem őt, ennyi idő után is.
0: Jó, és annó hol ismerkedtek meg egymással? Hol volt ez a végzetes, sorsdöntő találkozás?
1: Hát az már nagyon régen volt. Munkatársak volt.
0: És ott tetszett meg önnek a hölgy?
1: Igen, ott.
0: És mi az, ami miatt elsodródtak egymástól az életben?
1: Hát mert ő is férnél volt, meg én nekem is volt feleségem. Most már 80 éves vagyok, most már fölvehetném vele a kapcsolatot, mert lehet, hogy egy fél év vagy egy év múlva én már alulról fogom taglászni az ivaját.
0: Jaj, ne is mondjon ilyet, hát ne mondjon ilyet. Nem szabad. Minden esetre azt értem, hogy akkor ez egy plátói dolog maradt tulajdonképpen. Egy plátói szép szerelem.
1: Hát most már igen.
0: Sosem tudhatja, lehet, hogy egyszer fognak még találkozni egymással, és megbeszélik, hogy kivel mi történt az elmúlt évtizedekben. Rick Astley játssza az ajándékslágert, ez az Örökre együtt leszünk. Together forever.

0: A 0620 22 22 122-es szám pedig este 8-ig még él a Kívánság műsorban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
3: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
4: Különleges környezetben nyaralna. Mi tudunk egy szuper helyet, a Hotel Ozont, ami rengeteg élménnyel és lenyűgöző panorámával várja. Napozzon a Hotel Ozon kékes tetőre néző Infinity medencéjénél, és fedezze fel az Infinity étterem egyedi étel kínálatát és koktél csodáit. Hotel Ozon Mátraházán, ahol minden pillanat a pihenésről szól. Hotelozon.hu.
5: Élvezd szabadon a nyarat, és nyerj egy saját mozit otthonra.
6: Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso bármely üzletében június 8 és július 10 között. Töltsd fel a blokkot, és tiéd lehet egy JBL hangfal, egy grillsütő, vagy a fődíj egy kerti moziszett.
5: Részletek az auchancorso.hu. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
7: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 4 millió forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
8: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
9: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
10: Legyen kék az ég, legyen zöld a fű.
11: Fordítva.
10: Üfödlőzne gyel, géz a kék a
11: negyel. Inkább hozd a következő vödröt. A homlokzat nem színezi ki magát.
12: Cemix Color Compass homlokzati színezőrendszerek. A legújabb sláger.
13: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
14: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
15: Spórolj az Euronics nyárjár zuhanásával. Hatalmas akciók várnak áruházainkban és az euronics.hu oldalon. A TCL 139 centis EISA díjas mini LED TV-je most mindössze 169.900 forint június 10-éig, illetve a készlet erejéig. Euronics. Ez ennyi.
16: Na, mi lesz a mai program?
17: A parás felizzi, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
16: Vagyis?
17: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
16: És ha rock'n'roll, akkor...
17: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
18: Váltsa jövőre! Omoda és Gyéko benzines modellek most rendkívüli készletakción keretében már 9.490.000 forinttól és akár 1,99%-os THM finanszírozással elérhetőek. 7 év gyári garancia modell modern dizájn és alapból extra felszereltség kivételes árakon a készlet erejéig. A hirdetés nem minősül teljes körű tájékoztatásnak. Részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, illetve az omodajco.hu weboldalra. Omoda és JCO. Alap az extra.
1: A reklám után.
19: Hírek a Retro Rádióban.
20: Lassult az infláció májusban, elfogták a magyar hatóságok által körözött szír embercsempészt, Kazasztán ellen játszik a labdarúgó válogatott, Villányi Eszter vagyok. A vártnál is kedvezőben alakult az infláció Magyarországon. Májusban 1,8%-ra csökkent a pénzromlás üteme, miközben az elemzők inkább emelkedésre számítottak. Az alacsony inflációhoz hozzájárult a forint erősödése, a védett üzemanyagárak és az ár és topok fennmaradása is. A szakértők szerint idén átlagosan 2,6-2,7% lehet az infláció, ami a korábbi várakozásoknál kedvezőbb. Libanonban fogtak el egy magyar hatóságok által keresett szír férfit. A gyanú szerint egy embercsempészésre szakosodott bűnszervezetet irányít. Társaival 2020 és 22 között tartózkodási engedéllyel nem rendelkezőknek segített belépni az Európai Unió területére. Az elkövetők átjuttatták a migránsokat a magyar határon felállított kerítésen, majd Ausztriába szállították őket. A banda ezres nagyságrendben juttatott embereket illegálisan az EU-ba. Rendhagyó eredménnyel zárult az évkerékpár útja 2026 szavazás. A verseny történetében először nem egy, hanem két útvonal érdemelte ki a címet. A zalai Szentpéterföldekör és a budapesti Rákospatak menti kerékpárút lett a győztes, mondta a rádiónknak Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője.
21: A két ma már győztes, de akkor még csak jelölt, fej-fej mellett haladt. Egy-két szavazat volt a különbség, a kettő között is egymást váltogatták. Este 10-kor volt egy szerver leállás, nem volt szavazatokat, éjfélkor viszont leállt a szavazás. Igazságtalannak éreztük volna, hogyha ez a technikai hiba döntötte volna el igazából a győztest, mind a két kerékpár út megkapta az évkerékpár útja címet. Egy nagyon jó lehetőség az adott térségnek, területnek, szolgálatoknak és önkormányzatoknak, hogy ráirányítsák a reflektor arra, hogy milyen jó abban a térségben kerékpározni.
20: Ezekben a percekben lép pályára a magyar labdarúgó válogatott Kazasztán ellen. A barátságos mérkőzést Debrecenben játsszák a Nagyerdei stadionban. Márko Rossi szövetségi kapitány 4 poszton változtatott a pénteki finnek elleni mérkőzés kezdőjéhez képest. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül, megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
19: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: Továbbra is erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, írja az Útinform. Tatabányától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom, a sok kamion miatt főképp a külső sávon nehéz haladni, sok esetben 10-15 percig is állnak az autók. Aki személyautóval közlekedik és Budapest felé tart, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon útépítők dolgoznak, emiatt félpályás lezárások vannak. Az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Ugyancsak az 52-esen az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat lezárták.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
22: László kereste fel a kívánságműsort, aki a közösségek

0: Legnagyobb slágerei Retro Rádió. Önök a Retro Rádió üzenő műsorát hallják, a kívánság műsort, ahol meglephetik néhány kedves gondolattal azokat, akik a szívüknek igazán kedvesek. Legyen szó barátokról, családtagokról vagy a kollégáikról, bárkiről, akire ma sokat gondoltak. Ha ma nem érnek el, mert nagy lesz a tömeg, akkor pedig csak annyi a dolguk, hogy visszacsörögnek a holnapi napon. Jó estét kívánok!
1: Jó napot kívánok, kezi csókolom. Izabella?
0: Igen, parancsoljon, én kivel beszélek?
1: Szekete János vagyok. Szeretnék egy számot kérni szeretteimnek, családomnak.
0: Igen, szeretné név szerint felsorolni őket, hogy ki áll önhöz a legközelebb?
1: Hát, Gina, Klaudia, János, Misi, Barnabás.
0: Oké, ennyi?
1: Előre. Köszönöm.
0: Jó.
1: Igen, beszéltem magával, hogy másfél-két éve, úgyhogy.
0: Örülök, hogy újra sikerült. Mit szeretne üzenni a szeretteinek?
1: Hát sokat gondolok rájuk napi szinten. Ja, az unokám, bocsánat, a Balázs, meg a kislány unokám, a Zsófi. Baj, elnézést, hogy kihagytam őket. Nagyon szeretem őket, ennyi.
0: Jó, és mikor tudnak legközelebb találkozni egymással?
1: Hát szerintem holnap jön a szegedi lányom, a mohácsi lányommal tudok találkozni, és az unokám az hajón van, a Vikingen, azt hiszem, vagy valami francia személyszállítón. Köszönöm szépen.
0: Akkor magyarán viszonylag sűrűn tartják a kapcsolatot a családtagokkal.
1: Hát igen, igen, igen, igen.
0: Helyes, örömmel hallom. Hát akkor most egy sláger segítségével elmondjuk nekik, hogy mennyire szereti őket. Jön a Repülők és az I Love You, vagyis a Szeretlek a kívánság műsorban.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből.

0: slágerei Retro Rádium. Kedves Izabella, engem Józsikának hívnak és Szőcről kereslek. Az unokámnak szeretnék halimbára küldeni egy szuper jó számot. Teónak kívánok boldog születésnapot. Icus pedig azt írja, kedves Izabella, az elmúlt évben a születésnapomon és a névnapomon is meglepett a párom itt a Kívánság műsorban, és ez volt a legszebb ajándék. Úgyhogy most én szeretném viszonozni a kedvességét. Üzenem neki, hogy boldogságot hozott az életembe. Van velem valaki a vonalban is, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, Kalász Judit vagyok. Szeretnék kérni a nővéremnek, Miskolcra, Szabó Istvánénak egy dalt.
0: Jó, mi az ő keresztneve, hogyan szólíthatjuk?
1: Erzsébet.
0: Jó, Erzsike, oké, mit szeretne neki üzenni, mik azok a kedvességek?
1: Hát nagyon szeretem, nagyon tisztelem, ő volt a másodanyám, és nagyon szeretem.
0: Örülök, hogy ön is itt volt velünk. Továbbadom a lehetőséget. Haló, haló.
2: Jó napot, szeretnénk kérni egy zenét.
0: Igen, kivel beszélek, jöhet a bemutatkozás?
2: Nyer Zalánas.
0: Kinek szeretnéd elküldeni a meglepetés slágert?
2: Az egyik barátomnak, German Dávidnak.
0: Jó, mik azok a kedves gondolatok, amit Dávidnak üzennél?
2: Hát azt, hogy sok sikert neki a kosarazáshoz.
0: Rendben, együtt sportoltok? Te is kosarazol?
2: Nem, én focizok.
0: Ügyes vagy te is nagyon, és mik a nyárral kapcsolatos terveid?
2: Nekem azok, hogy sokat focizzak, és minél többet pihenjek.
0: Szuper terv. Tom Jones játssza el az ajándékslágert a Kívánság műsorban.

0: 22-es számon érik el a kívánság műsort, a Retro Rádió üzenő műsorát. Jó estét kívánok!
1: Halló, halló, jó napot kívánok! Szóval Csaba.
0: Üdvözlöm, kit szeretne meglepni?
1: Kislányomat és a kedvesemet.
0: Igen, mondd el a keresztneveiket, légy szíves!
1: A kislányom a Tóhádi Lilian, a kedvesem pedig a Marian.
0: Jó, mik azok a kedves gondolatok, amit nekik szánnál?
1: Hát, várom, hogy találkoztak velük, nagyon szeretem őket.
0: Jó, és ennek mi az akadálya? Miért vagy távol ebben a pillanatban?
1: Úton vagyok, sofőrként dolgozok, kamionozok.
0: Jó, és mikor jössz haza Magyarországra, vagy belföldi fuvarjaid vannak?
1: Nem, nemzetközi van, de hétvégére.
0: Várunk szeretettel, és mi lesz a programotok? Kitaláltatok-e már közösen valamit?
1: Hát megyünk valamire, sétálni és parkozni, ki a szabadba.
0: Akkor azt kívánom, hogy legyen gyönyörű időtök hétvégén. Tina Turner a családodnak énekel.

0: Lágerei Retro Rádió. A mai modern világban már nagyon sok lehetőségünk van arra, hogy üzenjünk a szeretteinknek, küldhetünk SMS-t, vagy akár videótelefonálhatunk is, még akkor is, hogyha mondjuk egy másik kontinensen élnek. Na de, a kívánságműsorba betelefonálni és itt országvilág előtt üzenni sokkal személyesebb. Jó estét!
1: Telepot!
0: Szia, mutatkozz be nekünk!
1: Jakab Hanna vagyok.
0: Hello, kit szeretnél meglepni a műsorban?
1: Boros Hannát, barátnőmet.
0: Jó, mik azok a kedvességek, amit neki üzennél?
1: Hogy nagyon szeretem, és nagyon jó barátnő.
0: Együtt vagytok most is ebben a pillanatban?
1: Igen.
0: Mi lesz a ma esti programotok?
1: Hát, barátozunk meg, tévézünk. Hát szerintem ennyi.
0: És a nyár, arról is mesélsz nekünk egy picit?
1: Otávos táborban megyünk Gyulakeszire.
0: Szuper, és milyen jellegű táborról van szó? Mi a tematikája?
1: Katolikus.
0: Tiszta szívemből kívánom, hogy sok szép élménnyel gazdagodj a tábor és a vakáció alatt is úgy általában.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez a kívánság műsor, ahol a 0620-22-22-122-es szám holnap este 6-tól is él. Azért mondom, mert egyfolytában csörög a telefon, szinte elolvad, és biztos vagyok benne, hogy ma sem fog mindenki beleférni. Egy kicsi kitartás kell ehhez a műsorhoz, hogyha holnap visszacsörögnek, akkor tudunk majd beszélgetni. Halló, halló!
1: Jó napot!
0: Sziasztok, mutatkozzatok be, légy szíves!
1: Én Konkordinás vagyok.
2: Én Szabó Vanda.
0: Kinek szeretnétek slágert küldeni?
2: Apukámnak. Szabó Zoltán.
0: Kérlek, fogalmazzátok meg a kedves gondolataitokat, amit neki szántok.
2: Szeretném megköszönni, hogy mindig segít mindenben, és mindig mindent megteszéltem.
0: Remélem, hogy a nyári vakáció idején is sok időt tudtok majd együtt tölteni. Mik a tervek egyébként?
2: Nyaralás, sok együttlét, medencézés, táborok.
0: Jól hangzik, gyűjtsetek sok-sok élményt együtt. Az ajándékslágerről Varga Viktor gondoskodik, ez a Szőkével álmodtam. Hívjatok bátran máskor is.

Slágerei Retro Rádió. Néhány SMS üzenetet foglalok csokorba itt a Kívánság műsorban. Szia Izabella, én még sosem írtam nektek, de most megteszem. Mindig titeket hallgatunk. Hogyha lehet, én akkor a feleségemet szeretném meglepni. Üzenem neki, hogy egy világ utolsó utánit tudja, hogy megéri. Az aláírás az ő apacsukája. Nem biztos, hogy értem, hogy pontosan mire gondolsz, de reméljük, hogy ő igen. Kedves Izabella, egy középiskolai osztálytársunk a mai születésnapján 69 kilométert tekert, igazolva, hogy még ma is megvan a fiatalos lendülete. Gratulálok a teljesítményéhez, és még számos hasonlóan szép születésnapot kívánok Juditkának, a magam és a többi volt osztálytársunk nevében is. Hatalmas ölelés neki, Margó Jászberényből. Szervusz Izus, kérek szépen egy számot, küldeném a földkerekség leghelyesebb csajsziának, Berkes Patriciának. Üzenem neki, hogy nem is olyan sokára itt a hétvége, kitartás, addig is sok-sok mosolyt, mert az nagyon bejön nekem, nagy csók, az ő hódolója, Attila. Hello, Kepi vagyok kis Varsányból, szeretném, hogyha lejátszanátok egy szuper jó slágert a régi szép idők emlékére. Jön a Dire Straits és a Walk of Life a Kívánság műsorban.

0: sokat gondol valakire, üzenjen neki.
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro Rádió.

0: Utolsó beszélgetéshez érkezünk lassan a kívánság műsorban. Halló, halló!
1: Jó napot kívánok! Én meglepődtem, ugye, mert már 8-szor hívom, de szeretnék a férjemnek küldeni házassági évfordulónk alkalmából egy szép számot. Lászlónak hívják, én meg Orsolya vagyok, és ma van a házassági évfordulónk. Szeretem, és még szeretném megünnepelni vele az 50. házassági évfordulónkat.
0: És ma konkrétan mi lesz a program, hogyan fognak ünnepelni?
1: Hát ma voltunk, ma egész nap együtt voltunk, sok munka után, és kirándultunk, ebédeltünk. Nagyon jól éreztem magam vele.
0: Fantasztikus, jó. Hát akkor kívánom, hogy legyen ebből még ilyen napból, még ilyen házasság évfordulóból, még legalább 30-40.
1: Hát annyi nem kell, csak 8.
0: Jó, de hát én úgy gondoltam, hogy ott nem állunk meg. Önnel beszélgettem utoljára a ma esti kívánság műsorunkban, most magukra hagyom önöket, tudjanak romantikázni, valóban kocintani, ünnepelni, beszélgetni egy jót, méltóképpen lezárni ezt a házassági évfordulót, és hát jön az ajándéksláger is, ez az AD stúdió és a nyári eső, ami egyben az Abaházi Presszó nyitánya is már.

0: Köszönöm, hogy ma is ilyen sokan itt voltak velem a Kívánság műsorban. Ígérem, hogy holnap folytatjuk, mert biztos vagyok benne, hogy sokan be sem jutottak. Jön az AD stúdió. Puszi, Nyerges Izabellát hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Retro Rádióban.
3: Még mindig sok a szabálytalankodó motoros. Anyamedvét és Bocsát látták az Aggteleki Nemzeti Parkban. Holnap hideg front érkezik. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Még mindig sok motoros közlekedik szabálytalanul és veszélyesen. Ez derült ki a vasárnap zárult országos razzia során. A rendőrség közölte leggyakrabban a passzív biztonsági eszközök hiánya és a világítási szabályok megszegése miatt intézkedtek. Az egyhetes ellenőrzés során a világítás miatt több mint 260 esetben indult eljárás, 134 motoros pedig bukós isak nélkül közlekedett. Mindezek mellett majdnem 3400 alkalommal intézkedtek más közúti jogsértések miatt a rendőrök, úgy mint elsőbbség meg nem adása, záróvonal átlépése, irányjelzés elmulasztása, rollerezés közbeni mobiltelefonozás, gyorshajtás vagy éppen járdán biciklizés. A magyar cégek óvatosan, de bizakodva tekintenek az év második felére. Egy friss felmérés szerint a vállalatok harmada létszámbővítést tervez a harmadik negyedévben, miközben kevesebb, mint ötödük számol leépítéssel. A legtöbb munkavállalót az építőipar, az ingatlan szektor, a vendéglátás, a közszolgáltatások és a pénzügyi terület keresheti. Ugyanakkor az autóiparban továbbra sem várnak érdemi javulást. A legerősebb munkaerőpiaci kereslet a Délalföldön, Észak-Magyarországon és a fővárosi régióban várható. 8 gyerek sérült meg ráfutásos balesetben az M1-esen. Egy gyerekeket szállító kis busz szaladt bele az előtte haladó kamionba, közölte a BRFK szóvivője. A helyszínre több mentő és mentőhelikopter is érkezett. A gyerekeket könnyű fej- és végtag sérülésekkel vitték kórházba. Holnap megbénul Franciaország vasúti közlekedése. A francia állami vasúttársaságnál 24 órás sztrájk kezdődik. Különösen Párizs környékén várhatók jelentős késések és járatkimaradások. A szakszervezetek béremelést és a vasúti átszervezések leállítását követelik. Anyamedve és Bocsa bukkant fel az Aggteleki Nemzeti Parkban. Jósvafőtől északra a turistautaktól távol látta az állatokat a park egyik munkatársa. Közösségi oldalukon arra kérték a látogatókat, tartsák be a Nemzeti Park szabályait. Tilos sátorozni, a bivakoló helyeken pedig célszerű a fekvőhelytől távol tárolni az élelmiszert. Emellett érdemes kerülni a vadászok etetőhelyeit is. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül, megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idő legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam, zeneszerző, hegedűművész, énekesnő, Szirtes Edina Mókus. Töltöm az italt, indítom a zenét, és néhány perc múlva

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam Szirtes Edina Mókus. Üdvözöllek,
2: szia! Köszönöm a meghívást!
1: Nagyon messziről fogok indítani, de aztán majd érteni fogod meg a hallgatók és az analógiát. De értem fogod. Képzeljétek el, vagy képzeld el, hogy konferáltam egyszer egy rendezvényen egy ilyen artista csoportot, akik mindenféle ilyen hosszú rudakra, meg nem tudom mikre másztak fel. És kis fiatal gyerekek is voltak köztük, és azt mondtam, hogy hát valószínűleg nekik nem szólt rá az anyukájuk, hogy gyere le onnan, kisfiam, mert le fogsz esni, így aztán belülük artista lett. És arra gondoltam, amikor te 5 évesen már alkottál, akkor milyen jó, hogy nem szóltak rá, hogy hagyd abba ezt a printyögést, nem tudom micsodát, hanem hogy hagytak, hogy alkoss. Tehát így az analógia.
2: Igen, ez egyrészt így van, másrészt azért nagyon sokszor hallgatom, hogy jó, jó, ez nagyon-nagyon szép, de valami normális munkát, tehát egy normális élet, főleg, hogyha az ember csaj, vagy szóval nem, akkor egy kicsit nehezebb, hogy éjszakákon kell, meg kell várni a jó kedvű zenésztársainkat, amíg el tudunk indulni egy koncert után haza, ami nem közvetlenül a koncert után, hanem sokkal órákkal később mindenki rendkívül vidám hangulat, és természetesen én vezetek, mert én akkor még józan szoktam lenni, és akkor szóval, hogy tényleg egy hosszú ideig, meg egy kicsit nem annyira családcentrikus ez az életforma, de hát rengeteg izgalommal és szeretettel jár, úgyhogy...
1: Na de a szüleid azt tudták, hogy ez mivel jár?
2: Dehogy tudták, hát, és hát a becsapás az egészben az, hogy én klasszikus zenészként kezdtem, ami sokkal fegyelmezettebb, sokkal jól szituáltabb, elegánsabb.
1: Azt gondoljuk róla, nem? Tehát én beszéltem már olyan komoly zenészel, akik azt mondták, hogy ugyanúgy élnek ők is, mint a rockstárok, csak nem feltételezik róluk az emberek.
2: Van az az oldal is, de legalább úgy néz ki, mintha...
1: Meg elegánsabban öltöznek a színpadon.
2: Mondjuk ez rám nem igaz, de a lényeg az, hogy... Hogy a klasszikus zenei mi volt, az azért nagyon-nagyon stabil, és nagyon egy ilyen egy védőburkot ad az embernek. Szóval tényleg ennek ezért nagyon hálás vagyok, nem csak zenei értelemben, mert egyébként rengeteg segítséget kapok minden műfaj, minden stílusban, az nagyon nagy előny, és nagyon nagy ajándék, hogy abszolút 5 éves korom óta szolmizálok, és kottát írok, és stb. Úgyhogy... Már nem tudom, mire válaszoltam, és mi volt a kérdés.
1: Hát igazából ez, hogy téged nem akartak korlátozni ezek szerint a szülők, hogy ne
2: csak
1: ezzel
2: foglalkozz.
1: Csak
2: legyek már normális, de nem sikerült. És talán föladták, de még azért néha elhangzik, hogy jó, de...
1: De ők foglalkoztak zenével? Vagy valaki a felmenőid között, hogy benned ez így kialakult már viszonylag korán?
2: Édesanyám ő drámapedagógus, apukám pedig mérnök, elektronikus mérnök. Ő tervezte amúgy a BRG magnókat, a magyar magnókat, míg amikor Kecskeméten volt az a magnógyár. És tehát normális emberek. De a nagymamám ő nagyon szépen énekelt, és a Pécsen élt, és ő nagyon nagy hangja volt, és ő volt egy ilyen minisztráns, és előéneklő, és az egész zsámi zengett a hangjától. Tehát én azt gondolom, hogy ő az, aki átadta nekem azt a zenei rajongást is, azt a hogy él benne a zene. Apukám és anyukám, ők rajonganak a zenéért, de nem játszottak semmit. Hát meg a tesóm is, meg mindenki nálunk matek-fizika tanár, szóval nagyon kilógok.
1: De azt mondják, hogy a matek meg a zene azért...
2: Egyfelől igen. Az agyban igen, a lélekben azért. Ja. De aztán ki tudja, láttam már olyan tudóst, meg olyan, vannak olyan kutatóbarátaim, akik fizikusok, csillagászok, a többi, és teljesen ábrázsolt őrültek. Szóval mégiscsak hasonlítunk.
1: Igen. Na de hogy akkor neked soha nem is volt semmiféle B-terved, nem volt más ötleted, te csak a zenében gondolkodtál, amióta az eszedet tudod.
2: Bárcsak lett volna.
1: De miért?
2: Mert sokszor kihúzza az embert a slamasztikából. Mert egész életünkben ki vagyunk téve annak, hogy amit csinálunk, az nem egy egyértelmű igen vagy nem, hanem mindig valaki értékrendje szerint becsülendő. És ez nem baj, mert nekünk hinni kell abban, amit teszünk, és ahogyan egész életünkben neveltük magunkban a zenét. Igen ám, de sokszor elfárad a lélek, és amikor látja, hogy bizonyos stílusok sokkal, apukám szokta mondani mérnök lévén, hogy a számok azok a tények. És amikor látjuk, hogy ki milyen számokat tud felsorakoztatni, és az én esetemben meg a legutolsó, ami számít, az a számok, a sokaság, a sokadalom, a nagy reflektorfény, és a többi, akkor sokszor így maga alá kerül az ember, hogy most biztos, hogy tényleg lehet, hogy tök bének vagyunk, azért nem érdekel senkit, amit csinálunk. Persze egy ember összetörve soha nem a valóságot érzékeli, hanem egy nagyon durva túlzást és szélsőséget, de az tök őszinte, az teljesen őszinte. szinte tudjuk jól, aki átesett ilyenen. A lényeg, hogy nagyon nehéz állandóan megmérettetni, és soha nem kapni egyenest. Tehát igen, elképesztő sok szeretetet kapok emberektől. Most a hétvégén is volt 3 koncert, és amikor odajönnek, és nem sok, tehát nem tudok nagy számokat fel, de úgy, amikor egy-két ember odajön, és csak megölelni szeretne, és ott sír a vállamon, hogy köszöni azokat a verseket, amiket megzenisítettem, az elmondhatatlan ajándék. Vagy egy koncert végén a csend, hogy percekig csend van, ott vagyunk együtt, és nem merem kinyitni a szemem, nehogy elilladjon ez a varázslat. Tehát minden, ami igazán fontos, az picike, csendes, és az emberek szívébe van rejtve, és de aztán odaadják nekem, szóval végtelenül hálás vagyok, de aztán jön a másnap reggel.
1: Hát igen, és abból te nem veszek kenyeret, vagy nem tudsz tankolni az autóban, hogy
2: de még ez
1: megöleltek.
2: A legkevesebb, lelkileg azt állandóan azt elviselni, hogy nem tudok versenyezni azokkal, akik piaci alapon őrületes számokat tudnak felmutatni, és tudjuk jól, hogy úgy van akárhogy is, de a szervezők is piaci alapon gondolkoznak. Igen. Kivéve, és ezért szoktam mondani, hogy elképesztően nagy ajándék egy bátor szervező, aki csupán, mert engem úgy szoktak felhívni, hogy ő nagyon szeretné, de meg kell hívni ezt és ezt, igen, elviszi az összes pénzt, de hogy annyira szeretné, ha ott lennék, és akkor mi ott maradunk a végén szeretetből, és tényleg körbeülelgetnék, és kapunk enni. És elvitték a...
1: Ja, ezzel kapcsolatban van ötletem, meg van gondolatom, de itt most tartsunk egy rövid szünetet, és okay. Akkor ugyaninnen folytatjuk, jó? Szirtes Edina Mókus a vendég, itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szirtes Edina Mókus a vendég, és azért szeretném onnan folytatni, hogy azt mondod, hogy téged nem feltétlenül piaci alapon hívnak meg, meg nem produkálsz nagy számokat, hogy miközben valószínűleg te is képes lennél rá, és tudnád, hogy mit kell adnod ahhoz, hogy az emberek... ugyanúgy szeressenek, és még el is tartsanak.
2: Ez nagyon érdekes kérdés, megint csak bárcsak kettő. Próbáltam írni Zsidának, meg sok énekesnőnek írtam dalokat. És igen. Mindig azt hittem, hogy ez majd rádiós sláger, ez nem lett az. És tök aranyos volt, mert Adrián is felhívott, de ez már nagyon régen volt, hogy olyan boldog, mert ez ilyen művészi, és olyan finom, és olyan... De, és akkor így a fene egye meg, de én nem művészit akartam én, hanem egy teljesen átlagos slágert, hogy, mert mindig is gyerekkorom óta volt egy ilyen álmom, hogy így feltekerik a rádi, az éterben jön a dal fel, ezt nagyon szeretem, felhangosítják, de aztán rájöttem, hogy persze az ember nem lehet méltatlan, mert rengeteg más kap cserében. Tehát amikor színházaknak, tánctársulatoknak, akár a reszirkőtársulatnak, vagy az operaciászban is jelenleg van egy musical, amit én írhattam a Kaposváriban, a Nyíregyháziban, és még a Pesti Magyarban is. Szóval ez elképesztő ajándék, és ezek mind egyéni zenei világok. Tehát amikor megkeresnek, most már az van, hogy azért, hogy ne olyan legyen, mint. Tehát ez sokkal becsesebb dolog, de kétség kívül a mindennapokban egy ilyen ideához kapaszkodni, ami tényleg nagyon nagy ajándék, de valahogy így ez a hétköznapi forgattag az sokszor levesz minket a lábunkról. Na de ez a küzdelem nemes, és tényleg aztán mindig felszínre kerülünk, és aztán mindig olyan szeretetet kapunk, és hát van szerencsém a tömegek, hát most bocsánat, a Halsi Balázs, annál nagyobb színpadokon nem kell, hogy fellépjünk, a több tízezer, Londontól, New Yorkig, Carnegie Hall, stb. Royal Albert Hall, meg az, hogy és ott láttam ilyen, amikor 8-10 ezer ember, vagy akár az Arena, tényleg varázslatos. És akkor mindig azon szoktam gondolkozni, hogy hát hogyha nem fújognak, amikor én ott egy kis szólista vagyok, mindegy, és akkor amikor éneklek, akkor nem fújognak. Tehát lehet, a kérdésedre a válasz, hogy lehetne valamit kezdeni, de valahogy nincs. Tehát tényleg zeneileg, ha már én leülök és elkezdek zenét írni, akkor már a második akkord után valami más világba megy el, amire azt mondják, hogy nem populáris. De ez egy érdekes, tényleg ez egy nagyon érdekes küzdelem, és megmondom őszinte, hogy amikor bárhol a ilyen eldugottabb helyen játszik az ember, én játszottam gyilkosoknak börtönbe, Szegeden, a Csillagbörtönben, nagyon érdekes volt, hogy az igaz helyzeteken egyáltalán nem számít, hogy populáris vagy nem, sőt, olyan szeretettel hallgattak, hogy ők még ilyet nem hallottak, még a gyilkosok is, bocsánat, de tényleg, hogy nem hittük el, hogy milyen figyelmet, tehát igazából ami nagyon nagy erő, és ami átmegy, és eddig mindig visszaadta a hitem, az erőm, és az, hogy ne adjam fel, az, hogy ha őszintén vagyunk jelen, akkor azt tényleg őszinte szeretettel fogadják, és viszonozzák. Tehát még soha nem volt olyan, hogy lezavartak a színpadról, persze lehet, hogy csak jól neveltek voltak, de mindegy, hogy hát ez túl művészi, erre nem tudunk táncolni. Nyilván jött utánunk egy táncolós zenekar, aki táncoltatott, de mi nem is azért voltunk ott, és akkor meg kell barátkozni ezzel, hogy viszont amit mi kapunk cserébe, az felbecsülhetetlen, és akkor így, hát ezen így, ilyen néha űrületes vihar van ezen az óceánon, néha egészen jól haladunk, gyönyörű napsütésben, szóval szép küzdelem ez, és nemes, tehát nemesíti a lelket, és hát a hitet kovácsolja, mert ha tényleg ezen múlna, már rég föl, minden nap föl akarom adni, de aztán délután 3-4 körül megint visszajön a kedvem, és aztán ez így változik.
1: Én sosem gondoltam volna rólad, hogy a popularitásban te egyáltalán gondolkodsz, hogy az neked valahol bármennyire is fontos lehet.
2: Szerintem minden zenész, amikor színpadra megy, azt szeretné, hogy minél több embernek átadni. Az egy más dolog, hogy aztán becsukja a szemét, és nem úgy játszik, tehát nem játszhat úgy, hogy a játéka változzon, hogy most egy ember vagy 100 000 ember hallgatja. Persze. Ez biztos, hogy így van. De szerintem álszentség azt gondolni, hogy egy muzsikus azt mondja, hogy mindig örül, ha 11 van. Csodálatos a 11 ember, tényleg. Vagy a 18, vagy a 30, vagy a 100, tényleg. De azért lássuk be, hogy azok, akik nagyon teret tudnak hódítani azért, mert közkedvelt, vagy sokak által könnyen érthető zenét játszanak, annak van egy varázsa. Én ezt nem tagadom.
1: De akik könnyen emészthető zenét játszanak, az mindig mondjuk a te értékrendet szerint szakmailag silányabb?
2: Nem, egyáltalán nem. Én nagyon szeretem Stinget. Jó, ezek, tudom, már öreg vagyok, és ezek már régik, vagy Steve Wondert, vagy...
1: Retróban vagy, ne felejtsd,
2: igen. Ja, a tényleg, jaj, jön, tehát Sting, Michael Jackson, Jackson 5, Sting, vagy Peter Gabriel, azért lássuk be, nyilván azok egy olyan kornak a csodálatos remek művei, amiben a popularitás és az, hogy csodálatos, az benne van, tehát igenis létezik.
1: Igen, csak ha most, ha ennél a példánál maradunk, Stingnél, ha Sting azzal indult volna el, amit a szóló pályáján hozott, tehát nem lett volna előtte a Police-ban az a sok slágere, akkor nem biztos, hogy akkorára nőtt volna.
2: Ez igaz, ezt már nem tudom. Igen, ez lehet, hogy így van, valóban. De én akkor is azt gondolom, sőt, itthon is vannak olyanok, akik, tehát igazából az a lényeg, hogyha tehetséges valaki és populáris zenét játszik, de olyan odaadás, meg olyan muzikalitás van benne, akkor egyáltalán nem baj, hogy a zenei forma az nem Bartóki magaslatokba nyúlik. Én tökre el tudom fogadni, és nagyon tisztelem azt, aki ebben megtalálja önmagát, a világát. Sok barátom van, és szoktam vonós aranzsokat játszani, akiknek tényleg ez csodálatosan jól áll, és őszinte. Én nekem nem megy. Nekem nem megy, nekik megy. Aha. És ez tök jó.
1: Megint egy rövid szünet, és aztán folytatjuk a beszélgetést. Szirtes Edina.

0: van, amely számodra is meghozza azt a fajta sikert, amiről beszéltünk itt az imént, hogy másoknak megy, te azt mondod, hogy neked meg nem megy, hogy akkor az hogy milyen érzés lehet ezzel a tudással, meg ezzel a hozzáállással végignézni azokat, és most nem feltétlenül az a célom, hogy te most mondj ki olyan dolgokat, amikről aztán majd holnap írnak az újságok, de tényleg szörnyű lehet végignézni azt, hogy mások milyen egyszerűen érnek el sikereket tudás nélkül.
1: Ez így nagyon sarkalatos, és én ezt így nem mondanám ki, de ez is a küzdelem része, viszont az én példaképeim, és akár Magyarországon is, vagy akár a szerte a világon, a földkerekségen, azok elképesztően nagy tudású, kivételes tehetségű emberek, szóval ahhoz mérve így is csodálatosan bármi, az, hogy egyáltalán színpadra állhat az ember, már ez is nagy ajándék, tényleg. Tehát a mérlegelésben benne van, hogy vagy legalábbis lehet, hogy nem jó szó ez, de az, hogy én mindent megnézek, és tényleg meg szoktam hallgatni, nyilván ez megint a kortársaim, vagy kortárs klasszikus zenét is szoktam. A mostani fiatal zeneszerzőktől már nagyon érdekel, hogy mit hordoznak a szívükben, hiszen a művészetnek a lényege, hogy nem az, hogy produkciókra kis testrészeinket ingassuk, és hogy tapsikoljunk, meg felvegyük a sok pénzt, persze az nem rossz, na mindegy, hanem
0: általában a táncikálás sem rossz, tehát igen, sokan élvezik.
1: Én nekem igen. Az sem egy, de mindegy. A lényeg, hogy azért mégiscsak a lényege, az eszenciája az, hogy abban a pillanatban is legyen nem csak a zeneművészet, hanem minden, az emberművészet is olyan, hogy mert tényleg egy olyan ember, aki olyan hittel, olyan jósággal nevel föl egy gyereket ebben a világban, az már egy ugyanolyan művészeti alkotás, vagy aki egy boltba dolgozik, és mindenkire mosolyog őszintén, pedig már nyilván nem lenne ott, mert már hazamenne, vagy eleve nem is ment volna oda. A lényeg az, hogy hogy kiemel abból a középszerűségből, és ki kell, hogy emelje a lelket, a szívet, a szellemet, iránymutatni, de leginkább bizonyítani, hogy létezik egy olyan világ, ahonnan minden, ami jó, ami igaz, származik. És mi csak húsdarabok vagyunk, ilyen-olyan állapotban, és elmegyünk innen, de hogy ide visszatérve lényegtelen. Tehát én mindig vissza kell, és vissza tudok térni, és ezért vagyok hálás, amit mondtam, hogy tényleg az emberi jóság és inspiráció, az, hogy összefognak, hogy látok egy tehetséges gyereket, már bömbölök. Mondjuk ez már korral jár, hogy mindenemből. De mindegy, de hogy tényleg ezt nem lehet számon kívül, vagy igen, nem lehet nem számba vetni, hogy végül is az a lényege a művészetnek, hogy átszőlje a lelkeket ilyen aranyszállal, és megnyugtasson meg aztán, ha kell valakit felébresszen, mert olyan is van, valakinek csak erőt kell, hogy valakinek erőt kell, hogy adjon, hogy nincs egyedül, vagy egy magányos ember, ha tudja, hogy még egy magányos van, az már két magányos, akkor már mindjárt nem magányosak. Ilyen egyszerű gondolni, és beleültetni egymás szívébe azt, hogyha én muzsikus vagyok a zene által, de hogyha költő lennék, vagy író, vagy filmrendező, akkor azáltal is ide kell mindig visszatérni, és ebből teljesen lényegtelen, hogy most itt a földön kinek mekkora reflektorfény jut, sőt, nagyon szeretem a pici helyeket, mert sokkal durvább őszinteség van. Tehát elmegyünk, és akkor minek kell ide jönni, úgysem senki, eljön 13 ember, meg két barát ingyen, meg valaki, aki betéved. És olyanok történnek, hogy atya ég, és akkor így akkor csak hálát érez az ember. És tényleg az történik, nem tudom bebizonyítani, csak azt a 12 embert idehozom, de tényleg csodálatos. Tényleg, ezt nem tudom szavakkal elmondani, mert ott kell lenni, és együtt kell érezni.
0: De közben meg az, hogy te ezt az utat járod, az mennyire a saját döntésed? Miközben dönthetnél úgy is, hogy egy másik úton haladsz, hiszen képes lennél rá, én ezt gondolom.
1: Nem lennék képes, tehát akartam így görcsösen, hogy már most, de nem megy. Aha. Egyébként az nagyon érdekes, hogy amikor ezek a musicalek vannak, amikben megbízást kaptam és megírhattam, aha, ott például sikerült, hogy például a szegény Johnny és Ránika már több mint 200-szor megy az operettben, 17 óta talán, nem veszik le a műsorot, tehát ott is dalok vannak, akkor lehet, hogy maga, vagy lehet, hogy velem van a baj, mert ahogy elkezdek énekelni, mindenki sír. Tehát lehet, hogy ez a baj. Na mindegy. Tehát, hogy, de az persze nekem pozitív, sőt, egyszer mondta egy bácsi egy koncert után, hogy az a Hegedű gyönyörű, de nincs valami baja, mert mindig olyan, mintha sírna, mondja nekem, és mondom, a legszebb bókot, olyan nagyon fájdalmas, ha mindig sír, biztos, hogy így kéne szólnia, és akkor mondtam neki, hogy köszönöm, ez a legnagyobb bók. Tehát nem tudom, hogy képes lennék-e, és nem tudom már megint, hogy mi volt a kérdés, de a lényeg az, hogy magamnak nem tudok, de hogyha például egy mesét kell írni, vagy mesejátékhoz dalokat, és hogy tudom, hogy

0: színészek fogják énekelni, meg tudom a körülményeket, akkor így bele tudom érezni magam ebben a helyzetben.
1: Tehát akkor ez azt jelenti, hogy mások sikerre tudják vinni mindazt, amit
0: igen,
1: te megalkotsz.
0: Igen, csak én nem. Ugye milyen jó? Hát ez egy jó életút. Másokat sikerre.
1: És te mindig a saját dalaidat énekled.
0: Igen.
1: Megadod elő.
0: Lehet, hogy ez a baj. De
1: Most nem a pszichiátered vagyok, hogy megfejtsen, de
0: az az igazság.
1: Eszem meg egy ilyen gondolat.
0: Igen, tehát az biztos, hogy én olyan verseket is választok, amiben másnak megszakad, persze az enyém is. Tehát eleve olyan, amik megőrülök értük. Az szépen úgy szerettem volna élni, minden halandóval beszélni, mindenkinek nevét érezni, mindenkinek szívét érezni, mindenkinek nevét kérdezni, mindenkinek szívét érezni. Ez az első verszak. József Attila, szeretném felvenni lelkem dalával a szomorúak szívét, s a világot. Lelkem dalával a szomorúak. Most megbocsátok annak is, aki ártott, szeretném keblemer ölelni az életért küzdő, fájó rabot. Tehát, hogy nem biztos, hogy annyira populáris ez a szöveg, én ezt belátom. De ennél ezt... szebbet én még nem hallottam.
1: Oké, de amikor ezt szépnek érzed, és olvasod, akkor te hallasz benne dallamot? Hallasz körülötte zenét?
0: Ez mindig így kell, hogy legyen, soha nem a zenén gondolkozom, hanem van egy dinamika. Tehát az, amikor szeretném felvenni lelkem dalával a szomorúak szívét s a világot, azt nem lehet szeretném felvenni lelkem dalával. Tehát nem ez jut eszébe az emberek, hanem egy nyíl egyenes, olyan erővel kitörő nyílvessző, ami fényből van, és az emberek szívébe egyenesen betalál, és feláll, és elmegy megváltani a világot, mert olyan erőt érez magába. Akkor ez a dallam mi lesz? Egy nagyon egyszerű, szinte csatakiáltás, nem lesz dallam egyébként, Looperre írtam ezt, mindegy. És a lényeg, hogy szóval ezek a versek, tényleg a Adinak van a sem utódja, sem boldog őse. És akkor az például olyan, mint egy népdal. Csak elkezdtem énekelni. Nem gondolkoztam rajta, ezt Gubik Petra kérésére írtam, aztán visszaloptam magamnak, és akkor merő sikerre vitte. Igen. De hát, hogy vannak ilyen versek, hogy eleve dallammal, vagy valami lüktetéssel jön ide. Csak figyelni kell rá.
1: De hát egy nyílvessző az egy ember szívébe fúródhat bele, nem? De egy emberében mindig belefúródik, tehát sikerrel jársz mégiscsak.
0: Na de hogyha egység van, és egység van, akkor mindenki egy, tehát nincsenek külön szívek. És egyébként ez a legszebb a koncerteken, amikor azt érezzük, hogy már nincs olyan, hogy produkció, hajlondozás, meg az emberek tapsikolása, meg a közönség és a előadó közötti színpad, hanem egyszerűen csak elmosódik minden, és ott van a kis emberkék, és ez nagyon fontos, hogy a közönség azt gondolja, hogy ő közönség beül, és nem. Ha nincs közönség, nem nyitja ki a szívét, akkor én ott elvérzek, bénázok, egyre nagyobb zavarba vagyok, és kimegyek bőgve. Tehát az, hogy ők hogyan hallgatnak, hogyan fogadnak be, attól leszek én egy muzsikus. És az, hogy ők ezt tényleg csukott szemmel, nyitott szívvel hallgatják, lesz egy egység, egy gömb, ez a zenének a lényeg, mindennek ez a lényege, hogy elmosódjanak a határok, és tényleg én rengeteget kapok tőlük, tehát igazából lehet, hogy azért sem tértem át eddig, mert nem kellett, mert ez azért annyit ad, még a kicsi számokkal is, meg a pici lámpácskákkal, vagy gyertyáskákkal is, hogy nem cserélném el a reflektorfényre, vagy a tízezrek sokaságára, mert az az egy-két ember az olyat adott nekem, hogy azt nem tudom tényleg szavakba önteni. Hozzáteszem, átéltem a tömeges már hogy pozitív érdelmem, és az is csodálatos, tehát az, amikor tényleg egy arénában 13 000 ember előtt el kell kezdenem énekelni, és akkor az nagyon durva izgalom ám, tehát ott azt mondom, ha hazamegyek, nem érdekel az egész, nem kell gázsi, én ide biztos, hogy nem megyek énekelni egy. És akkor kivegyek, hogy énekelk, és akkor van egy olyan, tehát annak is van varázsa.
1: Igen, de ugyanakkor szerintem mi, a hallgatóság, tökre hálásak vagyunk neked, hogy te nem váltasz, hogy te nem akarod feltétlenül a populáris irányt is megpróbálni, vagy kipróbálni, vagy azt vinni. Miközben még egyszer mondom, szerintem, oké, lehet, hogy te más véleményen vagy, képes lennél rá, de örülünk neki, hogy nem te nem
0: az
1: így
0: biztos,
1: gondolod.
0: Az biztos, hogy azt vettem észre így, ahogy megöregedtem, és hogy a koncerteken már az emberek, akik jönnek, azok nagyon hálásak, hogy még van valaki, aki ilyen kis hülye, hogy ugyanabba hisz, mint 10 évvel ezelőtt, és hogy velem együtt élik át azokat, és tehát mint hogyha mindegyik gyerekkori barátom lenne, tehát annyira érződik ez az egy szívség, meg egy szellemség, és ezt tényleg annak köszönhetem, hogy ők végtelenül hálásak, hogy ahogy mondod, hogy valahol tényleg nem adtam föl, még ha itt bénázok, meg csapkolódok, meg vergődök a milliókért, meg a ráplaf, na mindegy, a lámpafényért, de hogy igazából soha nem tudtam lecserélni, mert így együtt, tényleg együtt éltek azokkal az embereket, ugyanazokat a verseket, ugyanazokat a gondolatokat élik, ugyanúgy fogalmazzák meg, elképesztő az az azonosság, az az egység, és ezért, hát nyilván ezért sem kellett még, és nem is fogok, remélem, meg hát most már hova? Mondjuk egy öreg asszony Pongyolába szerintem tök menőt, arra gondoltam, hogyha nem halok meg még, akkor csinálok egy ilyen mamóka kontyot, ilyen ez a nejlonkönt, amiben a virágos, és az meg tök menő,
1: már
0: szerintem.
1: Már látlak is
0: benne. Ilyen, tehát ez a konty, ez a íze, egy seprű, és akkor, és az, ha felmegy lúperezni egy ilyen mamók, azt mondja, az tök vagány. Nem? Tehát még van esély, lehet, hogy
1: 9-es még ne temesd magad, tehát hogy szerintem te még nem vagy egy öreg asszony, tehát ez még, attól még messze vagy, nagyon.
0: Akkor köszönöm. Minden esetre ez az egy reményem volt, hogy nem soká az leszek, és akkor majd Pongyolába befutok, és világsztár leszek.
1: Megint egy rövid szünet, Szirtes Edina Mókus a vendég, mindjárt folytatjuk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szirtes Edén a Mókus a vendég. A döntésről már egy kicsit volt szó, de az hol dől el, hogy neked mi lesz fontosabb? Az, hogy szerez, hogy alkos, vagy hogy te azt elő is add? Mert mondtad, hogy alkotsz úgy, hogy azt mások adják elő. De mikor írsz saját magadnak? Tehát az van egy ilyen vékony határvonal. Ez nagyon jó lett, az enyém lesz, ez nem annyira jó, ez másé lesz, vagy fordítva.
2: Nagyon sokszor visszalopom magamnak, amiket megrendelnek tőlem. Kovács Kriszta is felkért egy Lao Tse Tao Te King Vörös Sándor fordítása, 12 vers, és ő kért föl, és a műpában mutattuk be, és aztán én csináltam belőle, Grillusz Dani bácsi ki is adta egy önálló lemezt, amit egyedül játszottam föl, mert csodálatos versek. És szóval azért visszalopkodom a darabjaimat, de hát azért lássuk be, hogy egy színház, vagy akár a reszilgődás alatt, vagy egy most például Kisherceg balettet zenét kell írnom a Székesfehérvári Balett társulatának, és ezek mind, amikor felkérés van, vagy és természetesen irodalom is van hozzá, és tele van gondolata és érzelemmel, akkor az ember átadja magát, de szerencsére abszolút tökéletesen tud azonosulni, szóval nem olyan kompromisszum, ami az a másik, ami volt itt néha előfordul, korrupció, vagy nem tudom, szóval, hogy ez az, amikor szívesen az ember tényleg átadja az egész lelkét, mindenét ennek, és akkor azonosul azzal, amire felkérik. És akkor azt odaadja, átadja, és él magától.
1: Akár de az, hogy él magától, és megy, és játszák, és évek óta ellen veszik, azt te sikerként könyveled el? Tehát azt a saját sikeredként éled meg?
2: Utána elfelejtem, és mindig a barátaim mondják, hogy hagyd már abba a hisztit, hát most is a műpában játsszák a hány, mert ugye a Paradízum is megy, meg mindegy. Tehát ezt néha el szoktam felejteni, de az biztos, hogy az csodálatos, hogy megszületik. De utána átadom, és már nem azért bennem a saját magamnak, írott darabok. Tavaly volt a műpában egy új zenekarra bemutatkoztam, ahol csodálatos jazz és népzenészek vannak, Lisztes Jenő többek között, aki egy cimbaművész, és elképesztő példaképem. És azt egy új műsor, és most lemezt kell csinálnunk, és például, hogyha én játszhatok, ha lenne több koncert, akkor az csodálatos lenne, mert rengeteg új eljátszhatatlan, és nagyon nehéz, és mindenki a koncertet mondta, hogy figyelj, ezt hogy fogjuk eljátszani, és hívogattak retteg, vagy biztos, hogy de aztán eljátszottuk, és fel is vették, szóval be tudom bizonyítani, hogy eljátszottunk. Na, és az például tök jó lenne előadni, azt abszolút magamnak írtam, senki nem játszana amúgy, tehát nyilván az nem csak azért. De hogy általában amikor, és ezért nagyon jó a reszirkültársulat, mert ott meg, de nem csak az, mert tényleg a szegény John is olyan, amikor az emberben megbíznak és írhat olyan zenét, ami tulajdonképpen az ő szíve álma, de nem kell idomulni, csak abban, amiben hisz, és csak a dramaturgiával, és minimálisan szólnak bele zeneileg.
1: Tehát nyilván azért kérnek olyan, fel téged, mert tudják, hogy miért fogsz készíteni.
2: Tehát nem? Olyan zenét íratok, amilyet csak akarok. Na most ez nagyon nagy luxus, és ez igazából csak hálával tartozom, és hálálkodom is. Tehát akár tényleg a szólószámúra előadás első tétele, Lux Eterna, ami az örök világosságot jelenti, azt egy kórusmű, egy szál, pici brácsáztam benne meg. Ezeket egyedül szoktam feljátszani jobbá. Na mindegy, de ott a énekkar énekeltek csodálatos hölgyek benne, tehát kórus is volt, és akkor az megvan, és akkor az például az egy olyan darab van, aminek nagyon boldog vagyunk, mert az egy olyan eszencia, amiben maximálisan hiszek, és most már nem a szólószámor megy a műpában, hanem azt hiszem a Paradízum, de évekig ment, és az a nyitánya ennek az egész előadásnak, és az rendkívül megtisztelő volt, hogy amiről csak álmodoztam, az egyszer csak megelevenedik, és egyébként ha hiszik, ha nem, vagy ha hiszitek, ha nem, utána már nem érzi az ember sajátjának, mert így
1: de amikor elmész az előadásra, ahol ott a közönség,
2: akkor
1: aki együtt...
2: Akkor magam, hogy biztos, hogy...
1: Ne!
2: De azért, mert ez nagyon
1: mert a,
2: furcsa.
1: Mert a koncerton, amit mondtál, az történik meg, hogy a közönség kinyitja a szívét.
2: Igen.
1: Hát ugyanaz az előadás van, a te dalaid, vagy a szerzeményei hatására történik ugyanez.
2: Igen, és az nyilván azért, mert így mindig attól félek, hogy lehet, mit gondolnak magukban, hogy mi ez, ki ez?
1: De miért ezt gondolod?
2: Mert a konziban, meg az akadémián nevelkedtem, és ott megtanultuk, de ez mindegy. Tehát azt mondják, hogy... De nem, hát kell az egészséges önkritika.
1: Vagy hát közben azt látod, hogy ott valaki csodát él át éppen rá van írva az arcára.
2: Jó, de ezt nem lehet borítékolni, szóval mindig ott a rizikó. Oké, hogy én hiszek benne és megőrülök, de mindig rettegek. Azért mondtam, hogy ott ők, és így nem merek, hogy biztos mindenki van hány, vagy nem tudom, és akkor...
1: De aztán olyan... ott maradnak a helyükön, sőt, másnap is játsszák, és még harmadnap is, és akkor is tele van.
2: Igen, akkor egy 5-6-4 percre. Az jó, igen.
1: Egy ilyen...
2: Igen.
1: Nagyon fura mókus vagy.
2: Ugye?
1: Hát igen. Nyilván nem én vagyok az első, aki ezt mondja.
2: De
1: neked.
2: Azt mondod, hogy pszichiáter kecsi, ja nem csak.
1: Nem, én csak így kíváncsi vagyok és kérdezgetek.
2: Igen, de nem, ez tényleg így van, hogy mindig rizikó, mindig. Hmm. Ezt mondtam, hogy ez a fárasztó ebben, hogy mindig ki vagyunk téve annak, hogy vajon. Hmm. Szóval nem egy igen, én például szerelő szeretnék lenni, mert hogyha valami el van romolva és megszerelem, az igen, vagy nem szereltem meg. Az annyira egyértelmű, nem volt jó.
1: Én ezért szeretek füvet nyírni, mert az látványos. Ezt mondom,
2: vagy takarítani nagyon szeretek. Koszos volt, már nem az, de nyilván, ha mikroszkóppa megnéznénk, lehet, hogy de hogy azért az egy egyértelmű dolog. De a művészet az mindig ki van téve lelkeknek, időjárásnak, lélekjárásnak,
1: ideológiának. De te magad, aki művész vagy és szerző vagy, mikor elkészül, akkor nem vagy vele elégedett, hogy te ezt meg tudtad csinálni, hogy te erre képes vagy, az nem egy elégtétel?
2: Hát az elégtétel, hogy nem csúsztam el a határidőről, és hogy be tudják mutatni, meg hogy megkapom a tiszteletet, de az de nem, egyébként
1: tehát, tényleg... Tehát, ha visszadobnák, hogy figyelj, ez nem sikerült annyira jól, akkor érteném, hogy szorongsz, hogy úristen, nem vagyok rá képes.
2: Jó, de ezt soha nem tudhatjuk. A legjobb értelemben is valaki, tehát mi is hogy vagyunk, hogy megőrülök valamire, a másik megnézi ezért. Tehát, hogy ez az a, nyilván ez egy másik szint, tehát, de azért az nagyon jó érzés, hogyha tudnék bármit is szerelni, hogy megszerelem, és akkor az jó. És nem volt.
1: Nem szereltél meg még sohasem?
2: De egy táskát, egyszer. Úgy, hogy azt, ha láttam valaki, ahogy ére a kis ilyen műkörmös, mi ez, ilyen szerszámos fogóval így ki egyengettem, és belekalapáltam egy-két szöget, és hát, hogy néz ki, azt hagyjuk, de a
1: de működik?
2: Működik. Na. Bizony, én találtam ki, hogy kell. Tök az jó. Az egy sikerem van az
1: életemben. Én otthon szakimennek hivatom magam, mert ki tudom cserélni az égőt például. Tehát...
2: Ha felérném, azt én is ki tudnám.
1: Na, kis tünet, és aztán folytatjuk Szirtes Edina Mókus a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Retro Rádióban.
3: Holnap hatályba lép a devizahitelesek ügyét segítő törvény. Lassult az infláció májusban, anya medvét és bocsát látták az Aggteleki Nemzeti Parkban. Villányi Eszter vagyok. 4 év alatt 50 milliárd forintot spórolhatnak a képviselői fizetések csökkentésével, erről az ATV-ben beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a költségcsökkentésre irányuló javaslatot egyhangulag szavazta meg a parlament. A kormányfő azt is jelezte, hogy a devizahiteles perek rendezésének ügyében bölcs módosítás született. Átfogó jogalkotási folyamat indul, az igazságügyi miniszter, a bankok, a devizahitelesek képviselői és a bíróságok képviselőivel. A jogszabály, melyet ugyancsak egyhangulag támogatott az országgyűlés, már megjelent a magyar közlönyben, holnap pedig hatályba is lép. A vártnál is kedvezőbben alakult az infláció Magyarországon. Májusban 1,8%-ra csökkent a pénzromlás üteme, miközben az elemzők inkább emelkedésre számítottak. Az alacsony inflációhoz hozzájárult a forint erősödése, a védett üzemanyagárak és az árréstopok fennmaradása is. A szakértők szerint idén átlagosan 2,6-2,7% lehet az infláció, ami a korábbi várakozásoknál kedvezőbb. Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. A rendőrség hívta fel erre a figyelmet, ugyanis megkezdődött a tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét akár 3 évet is lárvaként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már a rajzás szándékos megzavarása is természetkárosításnak minősülhet. Anya medve és bocsa bukkant fel az Aggteleki Nemzeti Parkban. Jósvafőtől északra a turistautaktól távol látta az állatokat a park egyik munkatársa. Közösségi oldalukon arra kérték a látogatókat, tartsák be a Nemzeti Park szabályait. Tilos sátrazni, a bivakoló helyeken pedig célszerű a fekvőhelytől távol tartani az élelmiszert. Emellett érdemes kerülni a vadászok etető helyeit is. Június elején is láttak medvét a térségben, akkor Szögliget és Égerszög területén. A hírek végén már is mondom, hogy a következő napokban milyen időre számíthatunk. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül, megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam tetőtől talpig tele van töltve zenével. Mindene a zene. Hegedű művész, zeneszerző, énekes, Szirtes Edinamó,

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szirtes Edina Mókus a vendég. Most lesz egy olyan buli, ahol megint az arénában nagy közönség előtt élheted át mindazt, amiről azt gondolod, hogy számodra elérhetetlen, miközben nem az. De ott olyan közismert slágereket fognak előadni előadók veled együtt, amelyeket már korábban mások megírtak. Tehát ott te sem saját szerzeményt fogsz énekelni, ugye? Énekelsz egyáltalán, vagy hangszeren
2: játsz? Hangszeren fogok közelműködni, meg szerintem bármit fogok csinálni.
1: Aha, de nem énekelsz?
2: Az van, hogy... De szerintem azt is fogok, szóval, mert ez nagyon fontos, hogy nem produkció és az utána a hajlongás, hanem hogy tényleg, amiről beszéltünk, ez mind érvényes rá. Szerintem csodálatos, és nagyon üdvözlöm ezt az ötletet. Én magam is kórusban nevelkedtem, ugye Kodály iskolába jártam, és aki kórusban nevelkedett, tudja, milyen együtt énekelni. Hogy az, de most gondoljunk, mindenki volt egyszer, vagy még most is az, fiatal, ha csak egy rap szöveget együtt mondanak, már az is milyen erőt ad, hogy igen, a másikkal együtt mondja. Pláne az éneklés, tábortüzek, stb. Egyes sláger, közösen éneklése, akár hamisan, vagy bénán, most ez teljesen mindegy. Ez mindig olyat ad, amit semmi. És én azt gondolom, hogy erre ez egy tényleg egy közösségi program lesz, és nem elsősorban zenei. És úgy tudom, rengeteg kahonos vagy útóhangszeres lesz, meg gitáros, és én egyedül fogok hegedülni, meg ugye az énekesek lesznek az előadók, de már pont Pintér Sándorral voltunk a Bakástéri Zeneiskolán kórusával, az Ohio-t énekeltük, és ott például már énekeltünk is, meg minden, szóval minden lesz. Tehát a lényege az, hogy tényleg ne azon kelljen szorongani, hogy tudjuk ezt a dalt, vagy nem, hanem amit mindenki énekelt valaha, vagy hallott egyszer, nem baj, ha a szöveget elrontja, egyébként ki lesz vetítve, énekeljünk együtt.
1: Ez nekem nagyon tetszik az ötlet, Liba Bőr az a címe, igen, és aki jegyet vett, az megkapja a programot. Tehát nem az van, hogy meglepi őt az előadó sereg, vagy a zenekar, vagy nem tudom, hogy majd mit fognak előadni, tehát az, aki oda megy, az tudja, hogy milyen dalokat fognak játszani, és még a dalok szövegét is, igen, megkapják, hogy együtt, tehát itt pont a közös éneklés, igen, a lényeg.
2: Tehát ez egy nagy tábortűzi éneklés lesz.
1: És lesz tábortűz is konkrétan. Tüzet majd lehet gyújtani az arénában?
2: Ezek titkos dolgok, és majd kiderül, de nem szabad elmondani, de lesz. De hogy milyen tűz és hogy, ez majd kifogott a helyszínen, de egy hatalmas csoda lesz ott.
1: De milyen dalok? Tehát, hogy azt viszont nehezen képzelem el, hogy milyen dalok
2: tényleg van szó. Azt hiszed, hogy nyílik. Hát az összes olyan, vagy ezek az Ohio.
1: Tehát csak magyar nyelvű dalokról van szó, amit tehát a közönség ismerhet, és együtt
2: abszolút
1: énekel.
2: Amit így egy-egy sort tudunk belőle, és akkor így, aha, örülünk, hogy be tudunk szállni, de ott mondom, az jó lesz, hogy ki lesz vetítve, és ezért mindenki, mert a dallam az, tehát szerintem tényleg ezeket mindenki ismeri. Vagy bocsánat, amit, na mindegy, nem jut eszembe, de nagyon ismert dalok lesznek.
1: Tehát ezek magyar,
2: igen,
1: slágerek.
2: Abszolút magyar slágerek.
1: Vannak benne kortárs, tehát mai slágerek, vagy ezek mit tudom, ilyen retró slágerek?
2: Retro, amelyeket, ez abszolút retro.
1: Popdalok, amit mindenki
2: abszolút
1: ismer.
2: Így van, azok a dalok. Meg azok, amiket ez az Ohio a hív, az Ohio, az milyen dal, az minek
1: hát mondjuk? Ez egy country dal, na, szerintem azt a 100 fok Celsius is feldolgozta, csak írtak rá magyar szöveget. De, akkor, de azt a magyar szöveggel, azzal a magyar szöveggel ismerjük.
2: Amit mi is, igen, így van, és ezek lesznek, igen.
1: Éva nagy folyó.
2: Igen.
1: És ez júni, tehát 6-23.
2: Igen, Szent Iván álom.
1: Szent Ivánéi éjszakáján.
2: Igen. Aha. Reméljük nem álom lesz, vagyis olyan jó lesz, mint egy álom, igen.
1: Tehát azért van, mert először csodálkoztam, hogy kedden. Bár mondjuk már nyár van, tehát benne
2: meg
1: az iskolások nyugodtan.
2: Az egy, azért az egy kultikus szimból, erős szimbólum.
1: Mármint maga a Szent Iván.
2: Igen, éj. Igen, aha, igen.
1: Ez a legrövidebb éjszaka, ugye?
2: Igen. Utána egyre sötétebb lesz. Ne nézzünk ennyire erőle, igen.
1: És ez azt jelenti, hogy te végig a színpadon vagy?
2: Igen.
1: Itt volt, mint a hangszerelési feladatod, vagy te csak ugyanolyan idézőjelben, ugyanolyan szereplője vagy, mint mondjuk egy énekes nő, vagy egy énekes?
2: Igazából nagyon szerencsés vagyok, mert természetesen azért át kellett egy csomó, mert élőben fog ugye minden megszólalni.
1: És tehát lesz egy zenekar, ami játsza élőben.
2: Rengeteg gitáros lesz, meg ütőhangszeres, de csak ez a két hangszer. És nekem azt mondták, hogy azt sem, amit akarok, úgyhogy, de nyilván ezek a dalok azért nagyon inspirálóak, nagyon adják magukat, szóval csak megfogom a hangszerem, és végig muzsikálok, amíg le nem lőnek, vagy nem néznek rám csúnyán, úgyhogy ez abszolút örömzenélés lesz.
1: Kell-e ehhez szeretni ezeket a dalokat? Tehát nyilván a közönség azért fog elmenni, mert ők örömmel fogják énekelni, de neked, mint zenész, kell-e szeretni ahhoz egy dalt, hogy azt te tök jól tudd előadni?
2: Szerintem egy kicsit ez olyan, mint amikor gyerekkorunkban felnővünk egy játszótéren, amiről azt hiszük, hogy csodálatos, és visszamegyünk később, és tök béna, de nekünk mindig csodálatos maradsz. Vagy nem az a lényeg, hogy milyenek ezek a dalok, hanem hogy amit adott azoknak, akik ezen nevelkedtek, ahogy most mi előadhatjuk, az sokkal fontosabb, mint hogy most ez a két akkordos, vagy három, négy, maximum négy akkordos dalok. Tehát ez szerintem ez a lényeg ennek. Nem az emlékek, az összetartozás. Most nem nyilván én sem hallgatom ezeket a dalokat, de véletőleg mindet énekeltem kiskoromban, béna szöveggel elrontva, teljes odaadással, szóval ez a lényegük.
1: De ebben már azért kicsit benne van ez is, hogy, hogy a popularitás oltárán azért áldozni hajlandó vagy képes az ember, hogy, hogy nem feltétlenül a kedvenc dalait, de a közösség érdekében, a közösség miatt, vagy a közösségi élmény miatt te is beleadod teljes
2: abszolút,
1: tudásodat.
2: De egyébként ez nagyon érdekes, mert akárkivel, akármit csináltam a zenei életkémben, mindig csodálatosan odaadtam, és jelen voltam, és nekünk szerintem nem is az a dolgunk, hogy mérlegeljünk. Nyilván, hogyha valami erőszak mellé nem fog az ember odaállni. De hogy most attól, hogy egyszerűbb egy zene, vagy nem annyira az én stílusom, ha szeretetből fakad, akkor nekem mindig úgy kell játszanom. Tehát itt ez már több, mint ilyen kényeskedni. Nem lehet kényeskedni. Aha. Nekünk, muzsikusoknak ott kell lenni és szolgálni. Akármilyen zenei közegben azt kell játszanom, a mi szívünkben van. És egyébként ez mindig meghozza azt a gyümölcsöt, azt a várakozáson felüli befogadtatást. Tehát tényleg volt, hogy elővettem egy kocsmába a hegedűmet, nótákat, aminek nem tudom a szöveget, mert ott mindenki énekelte. És hát a dallam az nem nehéz, azt az ember is. Elkezdtem játszani, és írtak az alkesztaták, hogy úristen, hogy szó egy, mert nem bírtam ki. Barátaimmal voltunk ott, és egyszerűen
1: most nem kell magyarázkodni, mit kerestél kocsmában, ott voltál és kész.
2: Csapoltam, nem.
1: Na, és volt már ott pont egy hegedű.
2: Igen, nem, az hát meg azt hiszem koncert után volt, tehát hogy tényleg ez a legfontosabb üzenet, hogy akármikor, ha én ott vagyok, és előveszem a hegedűmet, vagy csak énekelek, nekem nem lehet itt válogatnom, a kényeskednem. Úgy kell játszanom, hogy bizonyítsa azt, amiben hiszek. Tehát ez sokkal fontosabb, hogy most húzom a szám, hogy ez négy akkord, vagy egy. Teljesen mindegy.
1: Kis szünet, és folytatjuk. Szirtes Edina Mókus a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szirtes Edén, a Mókus a vendég. Most úgy érkeztél meg, hogy volt nálad egy hegedű, és én egyébként úgy képzellek el, hogy te bárhova indulsz el, bármikor, otthonról, nálad egy hangszer biztos, hogy van. Tehát, hogy te nem tudsz csak úgy kilépni, hogy mondjuk nem tudom, egy kis ridikül vagy, egy kis táska van nálad. Nálad egy hangszernek kell lenni, mert biztos zenélni, mész valahova.
2: Ez egyrészt így van, tényleg ma is próbánk volt. Másrészt nagyon idegesítő, hogyha az embernek vannak szeretei, akikkel együtt él, hogy sehova nem lehet elmenni, és ugye mindig ki kell venni, tehát kirándul is. Ja, mert éppen akkor ott még van egy óra, akkor valamit csinálok, ami a zenei feladat, de előtte kirándulunk hegedűvel a Balaton felvidéken, szóval tehát ennek van
1: oda
2: egy idegesítő.
1: Viszed?
2: Hát, hogyha úgy adódik, hogy este mondjuk játszom, vagy valahol el kell mennem a hangszerrel, akkor tehát nyilván idős takarékosságból nálam, hogy ne kelljen ide-oda menni.
1: És a kocsiban meg nem hagyod, mert a kocsiban nem hagyunk hangszert.
2: Így van, szóval viszem magam strandra is, nem tudom. De tényleg, mondom, de ez nem baj, hát igazából nem is nagyon mozdul ki az ember, hogy nem zenélni. Ez furcsa, de ezen változtatni kell amúgy.
1: De te nem jársz moziba, színházba, egyéb koncertekre, amikor nem te zenélsz?
2: Színházba járok, és ott is van a hangszer, mert este van, tehát délelőtt biztos vagy délután van valami. Tehát
1: leadod a ruhatárba a hangszeredet?
2: Nem adom le, ott becsempészem.
1: És beűsz
2: akkor,
1: vele.
2: Igen, aha. És akkor ott van a lábam között. Mm. Néha elveszik, és akkor rimánkodok, hogy nem, mert akkor meghallok, hogyha bármi baja lesz.
1: Mm. Hány hangszered van?
2: Hát hegedűből van 3, de van harmonikám, melodikám, zongora, nyilván gitár, egy pici akusztikus basszusgitár, meg van kahon, meg hát van gadulkám, de azon sajnos nem tudok játszani.
1: A gadulkát nem ismerem. Az összes többit eddig, amit mondtál, mi a gadulka?
2: Hát az egy pengetős hangszer, meg vonóval is lehet játszani, gyönyörű uh-huh. hangszer. Akkor van furuják vannak, van egy fuvolám, de csomó hangszerem van, nem tehát így egy-egy hangot tudok rajtuk játszani. Tehát a gadulka az egy vonós hangszer, ezt mondtam.
1: Igen.
2: Vagyis húros, na.
1: Húros, de igen. Lehet rajta vonóval is pengető.
2: És az a lényeg, hogy ilyen nagyon szép ilyen orrhangja van, de nagyon szép hangja van. Gyönyörű hangja van.
1: És te minden nap, nincs olyan nap, amikor azt mondod, hogy ma nem nyúlok egyetlen egy hangszerhez sem?
2: De, van. Hát így már szokott lenni. És az furcsa. És aztán másnap akkor be kell pótolni, mert mindig le kell adni valamit, és akkor... Miért nem tegnap kezdtem el, akkor most nem kellene annyira sietni. De hát
1: és azért... akkor otthon neked van egy stúdiód is?
2: Igen.
1: Vagy ilyen kis próbaterem, ahol ott tartod
2: meg
1: a hangszereket?
2: Van próbatermünk is, de olyan ágyikon van, ami fából van is magas, és alatta az egy szekrény, tulajdonképpen egy doboz. Le van hangszigetelve, és ott vannak alatta a hangszerek, a vonóval vigyázik, ebbe bevágom, de hogy abszolút, ez egy fa kocka tulajdonképpen, amiben minden, tehát ott ülök, és
1: tehát a fa kockában zenélsz, és a fa kocka tetején alszol.
2: Tehát lemegyek a munkahelyemre, pizsomába, és úgy, igen.
1: Kis szünet, és folytatjuk. Szirtes Edina, Mókus a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szirtes Edén a Mókussal beszélgetünk, aki a gyerekkora óta, tehát amióta lépni tudsz, szerintem azóta zenélni is tudsz, vagy azóta zenélsz is, hogy neked például kell-e még gyakorolni? Tehát, hogyha van egy feladat, akkor arra neked gyakorolnod kell-e?
2: Nagyon sokkal többet kellene gyakorolnunk annak érdekében, hogy mindig fejlődjünk. De ez az, ami egy kicsit nehéz, hogyha az ember nem csak előadó, és nem csak egy stílusban, hanem mondjuk zenét is kell írni, és tényleg leadandójai vannak. Mm-hmm. Tehát tényleg a legjobb múzs az időpont. Mert akkor előtérben van, meg rengeteget stúdiózom, szóval másnak játszom fel dolgokat, ami nem úgy gyakorlás, de mégis a kezemben van a hangszer. Uh-huh. Szóval, de az, amikor van egy koncertprogram, egy új, ami véletlenül nehezebb, mint az eddigi, uh-huh. hiszen az a lényege, hogy fejlődjünk, akkor bizony gyakorolni kellene sokkal többet. Tehát így ezt minden zenész tudja, hogy nem tud annyit gyakorolni, mint amennyit kellene, de azért így erőlködünk, meg nem adjuk fel, meg hát minden nap a kezünkben, majdnem minden nap a kezünkben van a hangszer, szóval az nagyon fontos, hogy velünk legyen, különben tényleg a hegedűnél, tehát 3-4 nap után már ilyen botok lesznek az ujjakain, teljesen érzéketlen, ilyen mi, mint hogyha soha nem tanultam, szóval hogy erre vigyázni kell.
1: 3 nap után.
2: Igen.
1: Hát 3 nap után ugyanott tartasz, mint én, hogy ugyanott. Aki soha nem játszott.
2: Lehet, hogy egy nap után nem hallottalak hegedülni.
1: Hát, még én sem, még senki nem hallatott engem hegedülni.
2: Nem, tényleg erre vigyázni kell nagyon, mert ezek olyan finom mozgások, hogy...
1: Na de akkor te honnan tudod, hogy fejlődsz? Azt te érzed saját magadon, vagy a körülötted lévő zenészek mondják, vagy visszajelez a közönség? Tehát honnan tudod, hogy az, amit te csinálsz, azzal te előre felemész?
2: Egyrészt reméljük, meg a muzsikustársakkal együtt, uh-huh. Amikor próbálunk, és sikerül, és egyre szebb és szebb, akkor így egyszerre csillan fel a szemünk, hogy de jó, és akkor így érezzük, uh-huh. hogy ez már jobb, mint volt. Aztán rosszabb, aztán megint jobb, tehát ez is egy küzdelem, tehát ez a lényege. És aztán vannak koncertek, hogy így hogy atyaik, de jó, hogy ez most ilyen szépen sikerült. Tehát ez egy folyamat, és érezzük mi ott akkor. Kell, hogy érezzük.
1: Ez a lét, ez nem ez a 8-tól 4-ig tartó munka. De te kijelölsz magadnak munkaidőt? Hogy mennyit foglalkozol a zenével, a te feladatoddal egy nap?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, hát össze-vissza köszönöm vagyunk. Szépen. Tehát a múzsa, tehát kellenek az időpontok, meg amikor már hívogatnak és fenyegetőznek, hogy hol van, és ja igen, ma küldöm.
1: Hát igen, de lehet, hogy aznap már 16 órája zenével foglalkozol, amikor téged még valaki...
2: Nem lehet beosztani, tényleg össze-vissza van, és van, amikor egy színháznak írja az ember a zenét, vagy és főpróba hét van, akkor bizony van olyan, hogy 11-kor szólnak, hogy figyelj, ez nem jó, küldjél azonnal egy olyan változatot, vagy reggel 9-kor, amin ez a rész 5 másodperccel hosszabb, mert az artista nem ér át, akkor odaülök, vagy 11-kor este, mert

0: kicsit olyan, mint hogyha nem venni az ember komolyan, ezt még nem tudom, nem tudok mindig nemet mondani, vagy soha nem tudom, mindegy, és akkor
1: nem
0: ezért
1: tudok
0: néha,
1: mindig nemet mondani.
0: Igen, és igen, akkor ez slamasztikát szül, hogy egyszerre kell ötöt, és akkor de mikor, és akkor azt nem terheltem a rendezőt azzal, hogy mindjárt most megcsinálom azt, mert ő joggal követeli, hogy ő legyen, tehát úgy kell csinálni, hogy mindenki
2: téged nem vesz meg, tehát hogy azt nem követeli, hogy te csak vele.
0: De ez egy olyan alkotás feladat, hogy ez így nincs kimondva, de amikor benne van egy színházi ember, egy artista művész, vagy egy koreográfus, vagy ez, akkor ő nincs
2: tehát
0: semmi.
2: Akkor az egy jogos elvárás részükről, hogy te bármikor, amikor ők azt mondják,
0: akkor közösen alkotunk. Tehát úgy kell megoldani, hogy nekem mindig jelen kell lennem.
2: Ez így tényleg nehéz körülötted is élni, meg veled.
0: Tehát, hogy... Köszönöm. De aranyos vagyok amúgy. Mondjuk nem tudok főzni, de mindegy.
2: Nem főzöl soha?
0: Hát kávét tudok
2: vagy
0: főzöl, főzni.
2: Csak nem tudsz.
0: Virslit is tudok főzni, meg kávét. Uh-huh. Tésztát. Uh-huh. Ilyeneket tudok. Beteszem a vízbe, és jó esetben nem fut ki, és lesz egy
2: hát mondjuk
0: főt
2: nem
0: tészta.
2: Feltétlenül lesz várjuk tőled, igen, hogy főző műsorokban produkáld magad. Igen. Jó, megint egy kis szünet, és folytatjuk Szirtes Edina Mókus a vendég a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szirtes Edina Mókus a vendég, megint a döntés. Tehát, hogy az előbb elmesélted, hogy te tulajdonképpen bármikor, amikor a te megrendelőid azt kívánják, hogy te érj rá, akkor ráérsz. Tehát valószínűleg mindig benne vagy valami folyamatban, valakinek a kedvéért alkotsz. De akkor mikor alkotsz magadnak? Tehát, hogy kijelölsz magadnak egy időpontot, és azt mondod, hogy oké, 22-én déltől kettőig magamnak fogok írni egy dalt, vagy ez, kettőt, nyolcat.
2: Ez az életben egyszerűbben néz ki, be van írva egy koncertidőpont, és azt szoktuk mondani, hogy csak egy, vagy max. Kettő új dal legyen már. Akkor látom, hogy egy hét van a koncert, akkor megcsinálom, elküldöm a demót, muszáj egyet próbálni, és akkor a próbaterembe összerakjuk, tehát az utolsó pillanatra hagyván éppen az égető dolgokat megoldjuk. Tehát mindig alkalmazkodni kell ahhoz, ami éppen a legégetőbb, és azt kell eloltani, vagy megoldani. És ezért mondtam, hogy egy ideig, persze ez nagyon izgalmas, meg rendkívül, főleg, hogyha tényleg olyan koncerthelyszínek vannak, mint hogy most pénteken is egy hegedű duó lesz, ahol lesznek új darabok, amiket írtam, és akkor persze most elkezdtünk próbálni, és akkor most ez egy tök új feladat. Ez egy új idősíkot veszel.
1: Kivel duózol?
2: Egy hegedűmész barátommal, Csonka Gábornak hívják, aki csupa szív, és az egész lénye egy mosoly és egy odaadás. Szóval két őrült, aki nagyon szereti a hangszerét.
1: És akkor ilyenkor te úgy alkotod meg ezeket a dalokat, hogy megírod az ő részét is, meg a tiédet is.
2: Persze, abszolút. Igen.
1: És olyan nincs, hogy próba nélkül mentek valaminek neki, tehát hogy mindig kell próbálni.
2: Ez igen, azért kell, mert ezek egyrészt, ez már klasszikus kortárs zene, tehát nehezebb is, meg együtt úgy játszani kristálytisztán, stb.
1: De ez nincs lekottázva.
2: De, minden le van a hegedűdő. Sőt, általában én írok kottát mindenből, nem tudok sajnos dobkottát írni, meg a harmóniákat is én máshogy fogom, mint a jazzzenészek, meg klasszikus zenész vagyok, tehát én az zongorán tök máshogy gondolkodom. De azért mindig kell kotta, mindig.
1: De ezért gondoltam, hogy esetleg neki.
2: Olyan, de van, igen, van olyan jazzzenész, akivel csak oda megyünk, nagy János.
1: Elétezed a kottát, és
2: semmit.
1: Még az sem.
2: Még a hang, mindegy, és lesz, most jártatok a BJC-ben nemrég, egy nagy János Jancsával egy duókoncertet, és oda mentünk aznap, és azon visítoztunk előtte, hogy oda mentünk, azért próbáljunk egyet 6-tól 7-ig, mert 8-tól. Az volt a próba, hogy végigmondtuk, hogy akkor jó, ez a téma legyen, és akkor 13 perc most tényleg ezért jöttünk ide 6-ra, hogy ez volt a próba, és akkor kimentünk kávézni. De hát annak az a lényeg,
1: hogy... De gondolom, a buli viszont jól sikerült, tehát maga a koncert.
2: Egy teljes improvizáció, és az elképesztő, az a szabadság felszabadít, azt nagyon szeretek.
1: De egy hegedű duóban ez az improvizáció nem biztos, hogy működne.
2: Vagy részem, én szoktam sokat improvizálni, de a klasszikus zenészektől ezt nem várhatom el. Tehát ott konkrét anyag van.
1: És ezek mind új dalok.
2: Részint mindig egy picit több, ahogy mondtam, mindig csak egy új legyen már, és akkor mindig fejlődik a koncertanyag. Úgyhogy így.
1: Jó, kis szünet, és jövünk vissza, a Szirtes Edina Mókus a vendég itt a

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Szirtes Edényi Mókus a vendég. Most arra jutott eszembe, hogy mondtad, hogy te írszkodtát, és én már láttam olyan zeneszerzőt, aki az internet vagy az AI segítségét kérte, hogy akkor ezt a kottát megalkossa, és egy olyan ember, mint te, aki... Hát ez most ne értsd félre, vagy nem rossz értelemben mondod, de aki ennyire analóg, mint te, az használja-e bármire a mesterséges intelligenciát?
2: Nem, mert megszégyenítően gyors és elképesztő.
1: De hogy nem érzed azt, hogy bizonyos esetekben könnyíteni a munkádat?
2: Nem, mert nem.
1: Nem az alkotásban, hanem
2: de én nem szeretném, hogy könnyebb legyen. Szóval pont azt a lényeget veszíti el, ami, tehát hogyha én nem tudom megcsinálni, akkor nem akarom. Tehát én nekem nem kell más érdeme. Tehát akkor bevállalom, hogy ennyit tudtam. Tehát azért nem szeretném, hogy sikeresebb legyen valami, mert valaki megoldja helyettem. Mert az engem nem érdekel. Tehát pont az a lényege a zenében, vagy a bármilyen művészetben való, vagy akár emberként, hogy amit mi ki tudunk hozni most belőle, azáltal éljük meg azt a csodát. Most az, hogy valaki az ölembe pottyant, az nekem nem okoz örömet. Hát hallom én, hogy miket csinál az AI-t, elképesztő.
1: Na hallod? Tehát, hogy felismerhető? Az...
2: Nagyon durva, mert most pont, tehát, hogy én is figyelem ezeket, és így, hát ezt nem hiszem el. És aztán, de, és egyébként nem
1: de ez tudom. A komoly zenében is megjelenik már?
2: Klasszikus zenét nem hallottam még AI-jal. Csak filmzenét, de olyan blues, meg olyan retro, ilyen beat, vagy mi ez, ami volt régen, a beat korszak, vagy olyan zenéket a popzenén kívül. Hát nem, és olyan, hogy ez Janis Joplin hang, mondom, miért nem ismerem ezt a csajt, amikor hát ezért, mert nincs.
1: Ja, hanem mert nem létezik, csak a hangját
2: igen,
1: használják.
2: És úgy énekel, hogy elképesztő, hát ilyen összegyúrás, tehát hallom az instrukciót, amit beírt neki a zenész, hogy Janis Joplin, Aretha Franklin, stb.
1: Én ezt értem, én arra gondoltam, hogy ha mondjuk egy megalkotsz valamit, amihez kell egy nagy zenekar.
2: Azt feljátszom. Úgy, ahogy tudom. Ha nem jó, nem jó. De az, hogy valaki más megcsinálja helyettem, az akkor nem csinálom. Tehát engem az érdekel belőle, amiben én tudok teremteni, vagy megtalálni.
1: Tehát
2: azt
1: nem
2: a
1: sajnálod rá a munkaórákat sem.
2: De ahogy is, nem. Szerintem ez a legszebb az egészben, hogy a semmiből lesz valami. Ha már ezt más által kapom meg, akkor tényleg akkor inkább rádiószínházat hallgatok, azt nagyon szeretem.
1: És nem érzed azt, hogy egyébként meg a világ e felé megy, és a hozzád hasonló művészek el fogják veszíteni a munkájukat?
2: De, akkor majd takarítok, azt nagyon szeretem. Meg mit csinálunk még, amit beszéltünk?
1: Füvet nyerni, szerelni, és közben szól valami rádiószínház.
2: De egyébként én azt gondolom, hogy az, ami az ember által ott közvetlenül megélt, teremtett világ, ami a művészet által tényleg most legyen az irodalom, film, vagy képzőművészet, vagy tánc, mozgás, színház, vagy zene, azt nem fogja tudni. Tehát igen, internetes felületen végünk van, tehát ennyi volt. De az, amikor oda megyek, és egy ember érzi a másik ember lelkét, azt hogy fog? De ha meg tudja, akkor evolúció, és akkor ők nyertek. És akkor fejet hajtok, és bemegyek a Matrixba, és rákapcsolom én magam arra a csőrendszerre magam, és ennyi volt. Tehát én elismerem, hogyha ők nyernek, de én azt gondolom, hogy az emberi mi volt, tehát hogyha hitre képes az AI meg teremteni jóságot, olyan szeretetet, akkor nekünk már ennyi volt. Tehát akkor át kell adni, mert ők nem fogják megölni egymást véletőleg. Majd minket, de nem tudom. Aki ugye nem is ragadozó, hanem mik vagyunk még élősködők, vagy ilyen kis felzabáljuk a bolygót. De szerintem, amíg a szeretet, igaz szeretet létezik a Földön, addig senkinek nincs esélye, csak az embernek, aki így tudja az igaz szeretetet éltetni magába. Ez az egyetlen egy mentségünk van, hogy még tudunk szeretni.
1: Tényleg ez van, hogy te nem is egy analóg, te egy reneszánsz ember vagy, aki tök jó, hogy hisz ebben, mert közben meg az van, hogy a Spotify-on meg különböző ilyen felületeken már vannak rajongói oldalak nem létező előadóknak.
2: Igen.
1: Tehát, hogy igazából most csúnya ilyet mondani, de már a közönséggel is van baj, de amíg vannak ilyen zeneszerzők, előadók, mint te, addig nézhet a közönség abban, hogy...
2: Szerintem közel kell menni egymáshoz, és akkor amíg közel tudunk menni, és ezt át tudjuk élni, érezni, adni egymásnak, addig van létjogosultságunk, és muszáj ebben hinni, különben tényleg most feküdjünk be mindannyian a Matrixba, tehát addig, amíg ez megvan közöttünk, amíg egy jóságosan segítünk egymásnak, addig azért van értelme embernek lenni, amíg tudunk szeretni. Aztán tényleg nincs, mert hogy pont ez a mennyi idő kellett az, hogy valamit bénán megtanuljunk botladozva. Ő meg 2 perc alatt, 1 perc alatt betöltik, és már tudja. És fejleszti önmagát, tehát semmi esélyünk nincs. Na de itt van az, meg hát én nekem van egy, például a humorra nagyon kíváncsi vagyok, hogy az a humor, ami teljesen kiszámíthatatlan, ami nem valami mintát követ, hanem pont az a lényege, hogy nem hisszük-e, az abszurditás, aminek a lényege az ami minden ellen megy, ami megmagyarázhatatlan, illogikus, ami nem követ mintákat, azt mi alapján? Tehát oké, hogy...
1: Hát ahhoz nem, az valószínűleg ahhoz nem lehet algoritmusokat
2: gyártani.
1: Na
2: ott van egy olyan többlet, én szerintem, ami nem utánozható. És egyébként a zenében, a klasszikus zenében is van olyan, hogy meg hát minden tudományban, hogy van egy hiba. Mi ez az akkord? A legtriviálisabb példa, hogy a tritónusz az tiltott volt, mert hogy az a sátán hang köze, a fa, szolati, vagy mi? Ti, do, re, mi, fa, tehát ez az a fúj.
1: Nem is lehetett,
2: hát sátán akkordnak tutulálták, és aztán meg egy csomó dolgot, és aztán beépült a zenébe, és az teremtett olyan világot, tehát az, ami hibának, vagy valami teljesen hülyeségnek tűnik, az egy idő után elfordul, és egy új irányzatot teremt. Elképesztő. Na, erre vagyok kíváncsi, hogy ez micsoda, ez honnan ered az emberben, hogy van valami, ami tök jó működik, és jön egy őrült, és valami egész más csinál, amire mindenki megbotránkozik. Na de az lecsírálja valami olyannak, ami addig nem volt.
1: Na de közben, és most nem vagyok egy ilyen a mesterséges intelligenciának a szóvivője, de hogy az is egy embernek a víziójából indult el, hogy akkor teremt egy ilyet, ami képes segíteni bizonyos helyzetekben.
2: Itt az,
1: vagy kiváltani bizonyos helyzeteket.
2: Ez abszolút így van, csak mik a határai? Tehát, hogyha én ezért tartom fent, hogy lehet, hogy evolúció és a fejlőd, ami jobb énünk. Mert ha mindenre képes lesz, a szeretetre, a hitre, arra az odaadásra, mint egy édesanya, akkor tényleg nincs mit keresnünk, mert az ember elég sok kárt okozott. De addig, amíg ezt a tulajdonságot szívből őszintén éltetik milliárdon, addig szerintem addig van értelme, hiszen ki a világegyetemben ki tud, nem ismerünk még egy olyan fajt, vagy olyan ilyen őrült hadsereget, aki így tud szeretni, aki így tud rezgést, így tud egyet érezni egy másik emberre, aki tök idegen. Hát gondoljunk bele, hogy 2 idegen ember összeköti az életét, és nem tudnak már lélegezni, se, pedig idegenek. Tehát nincs semmi, mi? Oké, fejtegetik, hogy ilyen meg a kém, meg a biológia, de ez kamu, ez itt a földön oké, de egy magasabb szinten ez csak egy vaker, ennek nincs. A lényeg az egész máshol van. És addig, amíg erre mi emberek itt lent képesek vagyunk a föntet megidézni a szívünk és a szellemünk által, addig hát igen, nagyon gyors, meg nagyon sokat segít a mesterséges intelligencia, de a számok sokaságából, de ezek nem számok. Tehát a tudomány is ott tart már, hogy oké, a fizikán túl, mi van azon túl, meg a matematikán túl? Na ott van egy varázslat, de ha képes lesz rá, mondom, én leszek az első, aki nem tudom, mit csinálok. De mindegy.
1: Tök érdekes, hogy ahogy a szeretetről kezdtél beszélni, addig is csillogó szemmel magyarázol, de a szeretetnél valahogy még a tekinteted is megváltozott.
2: Hát de van más, aminek értelme van itt a földön?
1: Nincs.
2: Ugye? Tehát azért nincs olyan nagy baj.
1: Nagyon örülök, hogy ezt most így adtad nekünk.
2: Hát köszönöm.
1: Júni 23, tehát 6.-23-án egy kedd este 8-kor Szent Iváni éjszakáján Pap László Budapest Sportarénában Libabőr, amelynek egyik résztvevője Szirtes Edina Mókus. Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél.
2: Én is köszönöm, hogy itt láttam.
1: Szia.
2: És bocsánat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Holnap hatályba lép a devizahitelesek ügyét segítő törvény. Figyelnek a jégkármérséklésre, nyert a magyar labdarúgó válogatott a kazahok ellen. Villányi Eszter vagyok. Holnap hatályba lép a devizahitelesek ügyét segítő törvény. A jogszabály, melyet egyhangúan támogatott a parlament, már megjelent a magyar közlönyben. A rendelkezés a devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések felülvizsgálatáig és a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig függeszti fel a még folyamatban lévő devizahiteles pereket, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtásokat is. Arra is kitér a jogszabály, hogyha az adósok kérik, folytatni kell a felfüggesztett pereket. Korlátozott üzemmódban működik az országos jégkármérséklőrendszer. Június elejétől a talajgenerátorokat kizárólag a 60% feletti jég valószínűséggel járó, kiemelten veszélyes helyzetekben kapcsolják be. Az okokról Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
4: A rendszer finanszírozását biztosító támogatói megállapodás az idei évre még nem került aláírásra, így a rendelkezésünkre álló hatóanyag mennyiséggel tudjuk biztosítani az egyébként törvényileg vonatkozó működtetési kötelezettségünket. Ehhez viszont azt kellett, hogy mérlegeljük, hogy a teljes működtetési időszakot hogy tudjuk a rendelkezésünkre álló ezüstioliddal végigvinni, a legmagasabb úgynevezett piros riasztás esetén tudjuk elindítani a generátorokat.
3: Tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése. A rendőrség hívta fel erre a figyelmet, ugyanis megkezdődött a tisza virágzása. A rovarok életük jelentős részét akár 3 évet is lárvaként töltik a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkednek fel a víz felszínére, hogy párosodjanak és biztosítsák a faj fennmaradását. Már a rajzás szándékos megzavarása is természetkárosításnak minősülhet. 3-1-re nyert a magyar labdarúgó válogatott Kazahsztán ellen. A barátságos mérkőzést Debrecenben tartották. A vezető volt a kazahok, szerezték meg az első félidőben, majd a második félidőben 3-szor is betalált a magyar csapat. A gólszerzők Szoboszlai Dominik, Séfer András és Tóth Rajmund voltak. Néhol jobban beborul az ég, de az ország nagy részén egyelőre marad a derült idő. A Dunántúl északnyugati tájain és az északi középhegységben fordulhat elő elszórtan zápor, zivatar. Néhol megélénkül, megerősödik a szél, késő estére 21-26, éjszakára 12 és 18 fok közé hűl a levegő. Holnap általában napos idő lesz, keleten lehetnek záporok, zivatarok, estétől viszont egyre jobban beborul az ég, a Dunántúlon záporok, zivatarok, délnyugaton heves zivatar is lehet.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Egy padődő klasszikus például, szóval majd pár perc múlva az Itt van a nyár, de velünk lesz a Hooligans, a KFT, a Unique, most pedig jön Rúzsa Magdi és a Tej.

Minden szó, amit elhittem, neleget hoz, hogyha fázom. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Republic zenélt. Ez volt az Engedj közelebb. A Csoda az élet című slágerével jön pár perc múlva az Unisex, a Tankcsapda után. Alföldi gyerek a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, a Fresh, ez volt a Táncolj még. A prognózis is jön, pár perc múlva a Tele van a város szerelemmel című slágerükkel, a Gipó Cirkusz és Szirota Jennifer közös dala után. Gyere kicsi a retro rádióban!

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, Aucsilla, ha jól vagyok, és pont után az emberekkel megyünk tovább, Mama, most a Retro Rádióban.
1: Mit is mondhatnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom csak volt.

elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap vasárnap volt.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne Máté Péter énekelt, ez volt az Elmegyek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Ön is nem sokára a Hip Hop Boys-tól a hegyekbe fönn, de velünk lesz a Margaret Island, a Belmondo, most pedig jön Kozombolis.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió Varga Feri Balási Bettivel és az Egy Bolond Század Csinál című dallal. Jön a Törki a csendből, Holák Gergő előtt pedig a Skorpió zenél. Azt beszéli már az egész város a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádióban. Na, Back to Black és a zene nélkül mit érek én után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Hauan Petra lesz majd a vendégem, bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást, vagy jó éjszakát.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rá.